Lakihegy Rádió, helyben a legjobb. A legjobb.

Laki egy rádió. Laki egy rádió. FM 107. Yes, I'm gone.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: Raise back your body. Spread them well. Around the world.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: a térség kedvenc rádiója.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, folytatódtak az Erzsébet táborok, a napokban visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, hogy ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakció vezetői a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A fideszes Bóka János a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Torockai László béremelést követelt a rendőröknek, akik szerinte tömegesen hagyják el a pályát. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is meg lehet ismerni. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France géproncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsokat.
1: Időjárás.
2: A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon felhős, máshol derült az ég. A következő órákban mindenhol csökken a felhőzet, napközben derült napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Tudjátok, mi az a rádió vagyunk, amit nem csak hallgatni, hanem nézni is lehet. Bármilyen furcsa, már izzanak a kameráink, és ma is szerintem úgy van, hogy szinte alig fogjuk kikapcsolni. Igen, mert hogy vendégeink érkeznek, ugye láttátok már a Facebook oldalunkon, sokan kérdeztetek, és feltesszük majd a kérdéseket. 8:30 után Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere a vendégünk. Na de most, családias hangulatú veterán találkozó volt az Ocean Sziget Áruház parkolójában, egészen pontosan, ez tegnap volt? Tegnap volt, ugye?
4: Tegnap előtt.
2: Milyen nap van, még csak hétfő? Jó, szóval tegnap előtt, igen, Misnándor múzeumvezető, a helytörténeti gyűjtemény és Ádám Jani Emlékház múzeum vezetője, egyébként meg az esemény szervezője a vendégünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Kicsit ilyen időzavarban, időcsavarban vagyok, szóval szombaton, ez volt a második, és úgy jöttél be, amikor kérdeztük, hogy milyen volt, hogy nagyon jó volt, és olyan autók, és hú, na adjál belőle nekünk valami életérzést, hogy hogyan is zajlott ez az esemény.
4: Hú, hát nem is tudom igazából, hol kezdjem, mert tényleg élménybeszámolót tartani egy ilyen eseményről azért nehéz, mert sok ember volt, nagyon különböző emberek voltak, de a visszajelzések alapján szinte mindenkitől azt a szót megkaptam valamilyen formában, hogy családias. Uh-huh. És ennek az lehetett az oka, hogy ugye az a parkoló rész, amiben mi voltunk ott az Ocean parkolójában, az azért nem egy olyan nagy terület, tehát egy ilyen 100-110 körüli autó volt ott, uh-huh. És volt lehetőség arra mindenkinek, hogy beszélgessenek egymással.
2: De
4: tehát
2: jó.
4: Ott régi ismerősök, régi barátok találkozhattak, tehát én azt vettem észre, hogy ott ilyen nagyon jó kis beszélgetések alakultak ki. Még olyat is láttam, hogy csereberéltek egymással az emberek, ami azért a csepeles körökben elő tud fordulni, mert hát olyan márkáról beszélünk, amihez már nem létezik alkatrész, szóval.
2: Tehát nem az autókat cserélték el.
4: Nem az autókat cserélték
2: meg, jó, hogy valaki eljött egy kocsi, ezt mással ment haza.
4: Az még szép lett volna. Bár az egyik kolléganő mondta, hogy ő ezt támadta, hogy valakit kergettünk utána, hogy az rossz autóval ment haza, és ott maradt a kocsi a parkolóban.
2: Amikor már a munka az agyadra megy, és azzal álmodsz.
4: De ebből is az látszik, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat jött össze, úgyhogy ezúton is köszönöm a kollégáknak a segítséget, mert hát így ezzel a jó kis sárgaházi összeszokott csapattal tudott jól megvalósulni ez a rendezvény. Szóval nagyon jó csapat jött össze, ugye több szekcióra lehet úgymond bontani, mert ugye ott voltak a csepelesek, ikaruszosok, akik a nagyvasakkal jöttek, nekik külön tartottunk egy vonulást is reggel, az Átiszigeti Ipari Parkból, ugye az egykori Csepel autógyárból vonultak át az egész városon keresztül a rendezvény helyszínére, úgyhogy tegnap előtt 9 és 10 között, aki éles szemmel figyelt, vagy mondjuk ott lakik a Bajcsin vagy a környéken, az láthatta ezeket a gyönyörű nagyvasakat végigvonulni, úgyhogy igazán jó látvány volt, tehát 14 autó vett benne részt, úgyhogy azért ez látványos volt. Hát az egyikük egy D705-ös Kázmérter akkor úgy mondom, hogy a piros és vajszínű színezés, nyerges vontató, ami benzint húz maga után, tehát egy ilyen tanker utánfutója van, tehát egy nagyon látványos jármű, messziről meg lehet ismerni. Ő is részt vett, meg egy régi Ikarusz, a 31-es Ikarusz, piros, ugye ezt tudom róla mondani így közelebbről, és nagyon régi, tehát 50-es évekbeli autóbuszról beszélünk, ami az akkori magyar iparnak egy kiemelkedő terméke. Úgyhogy így a csepelek azok ott voltak, Ikaruszok ott voltak, és hát rengeteg olyan autó jött el, ami hát nem tudom, igazából mindegyik különleges volt valamilyen szempontból. Tehát a legrégebbi autó, ami jelen volt, az egy 1931-es évjáratú Ford A modell, tehát ez az, amire ránéztek, akkor az jut eszetekbe, hogy fú, Chicagóban valami jó kis mafiózó filmben ez mekkora díszlet lehetett volna, illetve hát ugye tényleg aktív résztvevője lehetett ilyen eseményeknek, de voltak még egyéb különlegességek is, például ezt még én se tudtam, bár már olvastam róla, csak nem volt benne az aktív tudásomban, hogy a Trabant, ugye a Trabantot ismerjük mindannyian.
2: A speciál, igen.
3: Pont igen.
4: A papír Jaguárt és egyéb nevekkel lehet illetni. Hát tényleg papírból volt a karosszériája. Volt ebből egy olyan kiadás a Trabantból, amit a kelet-német határőrségnél rendszeresítettek, Kügelwagen néven. És aki tud németül, az tudhatja, hogy a Kügel az vödröt jelent. Valószínűleg onnan a neve, hogy a vödör lemezanyagából készült egyébként a karosszériája, tehát ez is pont annyira volt erős. És hát abból kettő is eljött. Kicsit más formája van, mint a polgári Trabantnak, meg ugye olívzöld katonai színezés, de tök jól nézett ki, egészen zseniális volt. De hát voltak még ott egyéb különleges járművek is.
2: Hát igen, folyamatosan ezt nézem, mert annyira vicces, ahogy egy úriember egy ilyen kis motoron megy, és itt kommentelt is a helytörténeti gyűjtemény Szigetszent Miklós Facebook oldalán látjuk a fotókat. Hát ez én voltam, és ugye Font András Zsolt fotóját
4: lehet. Igen, sokan megtalálhatják magukat, tehát hatalmas nagy élmény volt. Rengeteg fotó készült egyébként. Ugye pont Font András Zsoltnak a fotóit raktam ki, mert őtől kaptam meg, legelőször úgymond, de egyébként mi magunk is készítettünk rengeteg fényképet, úgyhogy ma az lesz a feladatom így délelőtt értekezlet után, hogy elkezdem összefésülni azt a irgalmatlan mennyiségű médiaanyagot, ami készült, persze, fotó. Meg majd a honlapra is föl fogok tenni. A Facebookra én nem szeretek föltenni több ezres fotóválogatást, mert ember legyen a talpán, aki végigbogarásza, de azt majd a honlapon meg lehet nézni. Úgyhogy igyekszem majd sok fényképet kirakni.
3: Voltak visszatérő autók, ha lehet így mondani, akik voltak ugye tavaly, meg gondolom nagyon sok új is volt.
4: Természetesen az a helyzet, hogy én ezt nem is tudom felmérni. Uh-huh. Tehát, hogy ugye 100 plusz embert megjegyezni az autóikkal hát, együtt, igen. Az nehéz, tehát, hogy próbálom visszaidézni. Majd amikor a táblázatokat összevetjük, hogy ki az, aki végső soron eljött, akkor fogjuk igazán látni. De egyébként én úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon sokan uh-huh. visszatértek, mert már a tavalyi is olyan volt, hogy sokan jól érezték magukat, és illetve, bocsánat, mindenki jól érezte magát, csak ugye mindenki úgy volt vele, hogy fú, ez még egy első rendezvény, uh-huh. hát lássuk meg, mi lesz belőle.
3: Hát ez volt ilyen bevezető.
4: Ugye a tavalyi az tényleg csak egy találkozó volt, nagyon más nem csináltunk, mint hogy a helyet fölparcelláztuk kvázi, hogy az autók oda el tudjanak férni. Idén már azért igyekeztem úgy kialakítani a programot, hogy az autókon kívül is legyen miért érdemes lenni ott maradni, tehát mindenféle kísérő programokkal
2: például
4: készültünk.
2: Láttam, hogy volt zene is.
4: A legfontosabb, amit mondanék, és tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok nekik azért, amiért ezt végigcsinálták velünk, még a rossz idő ellenére, ugye nehéz indulás ellenére is, az a hagyományőrző rendőrszázad. Bogdán András alezredes úr igazán kitett magáért. Tehát, hogy az a jármű mennyiség, amit elhoztak, 6 veteránnal jöttek el, köztük 2 vízágyúval. És ezek közül direkt rákérdeztem, hogy ez vajon az a vízágyú, ami 2006-ban annak idején a TV Székház ostrománál jelen volt, és igen, az. Tehát konkrétan azzal a példánnyal kín voltak, és hát az most már nincsen aktív állományban, persze. Tehát tényleg így ilyen hagyományőrző célokra használják, de hát ott volt a klasszikus, a 1002-es Lada rendőrautó, amit mindannyian ismerünk és szeretünk a régi rendszámmal, meg hát még más járművek, és hát ugye ők maguk is hoztak azért egyéb dolgokat, kvázi kiállítást, fegyversimogató, tehát hatástalanított. A rendőrség állományában használt fegyvertípusokból hoztak példányokat, és azokat lehetett simogatni, kézbe venni, meg hát mindenféle, hogy is mondják, ezt nem erőszakeszköz, de ilyen, tehát ugye, ilyen fegyelmező eszköz tulajdonképpen, aha. van ennek valami neve, tehát bilincseket hoztak például, és hát az nagyon mókás volt, tehát a gyerekek így jártak oda, így előre nyújtott kézzel, hogy engem is tessék meg bilincselni, de hát, nagyon szerették a rendőrszázadnak a programját. De hát ezen kívül más kísérő programmal is készültünk. Ugye említetted a színpadot. Hát itt fergeteges volt, tehát más nem tudok mondani. Kicsit ott, itt is lőttem egyet a vakságba, a semmibe,
2: de
4: és olyan embereket hívtam el, akik még így a Sárgaház berkein belül ilyen-olyan okoknál fogva még nem annyira voltak jelen. Ugye délelőtt egy DJ párusunk uh-huh. volt, Kámavrák Krisztián és Mr. Skunk, ők ketten jöttek el, őket onnan lehet ismerni, Temesvári Andrást, őket onnan lehet ismerni, hogy a Ráckertet ők vezetik, ők a tulajdonosai, és ők az üzemeltetői a Ráckertnek Ráckevén, ami nagyon jó kis helyén nőtte ki magát, főleg idén nyáron rengeteg jó programjuk volt, úgyhogy ők jöttek el DJ-zni. Hát ők a funk, soul, reggae műfajában tudnak DJ-zni nagyon jól, alapvetően bakelittel nyomják, illetve ugye vinillel, de most hozzánk csak egy digitális megoldással jöttek. Utána pedig déltől hát egy fantasztikusan jó feltörekvő Sziget-Szent Miklósi zenész Kocsis Barna Peti szórakoztatta a közönséget, akit már lehet ismerni, mert van egy zenekara, az Arms of Apollo, és ők a Rock-szigeten adtak egy egészen komoly koncertet, és hát már rendes rajongótáboruk van. Ugye a Kocsis Barna Peti az ő énekes frontemberük, és ő most egyedül egy szál gitárral jött el, és így a 70-es, 80-as éveknek a magyar slágereit, magyar és külföldi slágereit játszotta, de valami zseniálisan, tehát hihetetlenül tehetséges rác, nagyon jó hangulatot varázsolt oda a színpadra és a színpad köré, úgyhogy jól sikerült, azt kell, hogy mondanom. De ezen kívül ott volt még Bartos Robi barátunk a Csepel csapszékkel, ami mindig egy látványosság, tehát ő azt csinálta, hogy vett egy régi Csepel D344-es teherautót, ez egy katonai teherautó, műhelykocsi volt eredetileg, az oldalát megbontotta, és sörcsapokat telepített bele, úgyhogy az rendesen egy teherautóba oltott kocsma, úgyhogy a söntésnél ott lehet a pultot támasztani, fantasztikusan jó söröket mér, meg persze macifröccsöt, tehát mindent, úgyhogy azért én is tudtam inni a menet közben.
3: Gondoltak az autósokra.
4: Gondoltak az autósokra, hát, végül is egy veterán találkozó.
2: Ha már itt tartunk, Nadi, ezek az autók a saját kerekükön jöttek?
4: Természetesen,
2: mindegyik,
4: persze,
2: mindegyik használható jár.
4: Így van. Ugye ebben az egész veteránozásban pont ez a pláne, hogy régi autókat úgy életben tartani, hogy azok üzemképesek legyenek. Itt ugye, aki nem veteránozik, az nem feltétlenül van ezzel képben, ugye van ennek egy rendszere.
2: Egy kell egy engedély, nem? Vagy az, hogy még forgalomba lesz? Vagy egyáltalán ez forgalomba lehet?
4: Persze, ugyanúgy kell őket műszakiztatni, mint bármilyen más járművet. tehát ugye ennek vannak különböző fokozatai, van az, aki kap egy próbarendszámot, tehát ezt meg lehet igényelni a közlekedési hatóságtól. És ugye van az oldtimer, ugye ez a másik véglet, ugye sokan jöttek sima rendes mezei rendszámmal, tehát amikor a Trabanton, Warburgon kint van az A-s, B-s rendszám, úristen, hát azokat akkor adták ki, amikor én születtem körülbelül, tehát hogy így nagyon, azok tényleg régóta forgalomban vannak és életben tartják őket, és akkor ugye van az oldtimer, ami a muzeális minősítés, az OT rendszám, ez a legenda. Ugye akinek OT rendszáma van, legalábbis papíron, aztán a valóság az mindig mutat érdekes dolgokat, de hogy az OT rendszám tulajdonosai, azok olyan autóval rendelkeznek, ami ízig-vérig a legapróbb porcikájáig gyári. Tehát ugye itt pont az a lényeg, attól lesz muzeális minősítésű valami, hát ugye múzeum szakmában dolgozom, hogy az eredeti állapotának megfelelő módon van helyreállítva, csak eredeti alkatrészek vannak benne, vagy ha az eredetihez nem lehet hozzájutni, akkor az eredetivel megegyező után gyártott. Úgyhogy hát igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy lehet OT rendszámot adni egy Ikarus 31-es autóbusznak, aminek a műszaki dokumentációja annyira hiányos, és lehet, hogy a maga korában két Ikarus nem is volt egyforma, mert hát mégiscsak az 50-es évekről beszélünk, tehát akkor az autóipar nem egészen úgy működött, mint manapság. Tehát, hogy ezek ilyen érdekes kérdések, de a járműveknek körülbelül a fele, ami tegnap előtt ott volt, azok OT-rendszámosak voltak.
2: Ez elképesztő, meg az, hogy azt jól értjük, hogy az ország szinte minden pontjáról jött, tehát tulajdonképpen az országban ennek egy ilyen nagy hagyománya van, és alig várják, hogy legyen bármilyen találkozók mennek, tehát hogy akár ide, ugye második alkalommal Szigetszentmiklós.
4: Én mindig azt szoktam mondani, és sose sértődtek még meg rajta, hogyha azt mondom a veterán autó tulajdonosokra, hogy őrültek, mert ez tényleg az. Tehát,
2: nekik ez szerintem bók.
4: Abszolút, tehát hogy ők időt, pénzt, energiát, feleséget nem kímélve beleállnak ebbe a történetbe és csinálják. Még ha az ember vesz egy Trabit és szabad idejében azt bütykölgeti, az még azt mondom, hogy oké, okay, hát ezt még én is szívesen okay, megcsinálnám, mert hát ugye, na hát csak egy kis lakásban lakunk, egy szem garázssal, tehát hogy nyilván annak már megvan a kihasználtsága, tehát hogy nekem nem annyira van rá lehetőségem, de ha valaki mondjuk egy kertesben lakik, vagy tud, anyagilag megengedheti magának, hogy béreljen egy plusz garást, és akkor abban ő tudja bütykölgetni ezt az autót, ez nem egy annyira extra dolog, ez csak pénzkérdése tulajdonképpen, meg minimális szabadidője. De amikor az ember vesz egy Csepel teherautót, na akkor mi a helyzet?
2: Az már egy másik kategória. De egyébként, bocsánat, ezt lehet akár befektetésnek is titulálni?
4: Nem, mert ebbe az ember önti a pénzt, de ez sose fog megtérülni.
2: Nem jön vissza.
4: Nem, ez nem olyan. Ez nem is azért csinálja senki. Ez egy drága hobbi, ez egy szerelem. Mert

0: Csepel teherautóban, vagy egy Ikarusz autóbuszban, ami benne van, az már nem létezik.
1: Tehát, mondjuk hogy... számomra, ez megint egy másik téma, de számomra ez annyira elképesztő, hogy a mai modern világban, amikor már 3D nyomtatóval fegyvereket nyomtatnak, most csak mondok valamit, hogy ezeket nem lehet úgy reprodukálni, bár mondjuk nyilván nem olyan lesz az értéke, meg nem ugyanaz, csak hogy olyan fura ez.
2: Gyártott.
0: Lehet, mindent lehet, minden pénz meg egyébnek a kérdése, de hogy ugye nem mindig áll rendelkezésre referencia sem. Tehát, hogy oké, rendben van, most mondok valamit, egy Csepel teherautónak a fényszóróját, annak a belső foglalatát, azt az ember csak úgy tudja replikálni, hogyha van már rendelkezésre állóan egy eredeti alkatrész, amiről paramétereket ugye lehet venni, tehát hogy, és akkor se lesz ugyanolyan. Tehát például a 3D nyomtatás az teljesen alkalmatlan autóipari felhasználásra, illetve hát ott is vannak szürke zónák, de sose lesz ugyanolyan, mint ami az eredeti volt.
1: Na, olyan annyira jó, mert így tök felé mehet ez a beszélgetés, meg abszolút, tök érdekes, igen. Amiket mondasz, meg hát minden szabadból tanulunk. Na, de konklúzió, mert mindjárt véges az adás. Időnk lesz harmadik veterán autó találkozó, illetve itt volt verseny is, nem? Szépségverseny?
0: Szépségverseny csináltunk, így van.
1: Te nyerted meg? Csak vicceltem. Autó szépségverseny.
0: Így van, nem? A kollégák között szerencsére van olyan, aki szebb nálam, úgyhogy biztos, hogy nem én nyertem volna, hogyha magunknak írjuk ki, de nem csinálunk ilyet, autóknak írtuk ki, de végső soron nem is szépségverseny lett belőle. Ugye a jó kis zsűri jött össze, és a zsűri igazából azt díjazta, hogy melyik autó az, ami a legkülönlegesebb, legértékesebb. És hát ugye a szépség a szubjektív. Ugye nem csináltunk kategóriákat, mert annyira eltérő mennyiségekben voltak jelen járművek, hogy nem tudtunk volna a 80 darab személyautó és az 5 darab motorkerékpár között dönteni, tehát hogy az úgy furcsa lett volna. Úgyhogy egy kategória volt, így viszont az volt a nehézség ebben, hogy valóban az Ikarusz autóbusz és a Babetta motorkerékpár között kellett dönteni a zsűrinek. Úgyhogy így tulajdonképpen ez inkább amolyan megtiszteltetés volt, hogy ebben az ember úgy részt vehetett, meg hát ugye mindenki kapott egy matricát, egy sorszámozott matricát, amit meg hát a legtöbben úgy kezeltek, hogy de jó, hát ez annyira jó, ezt emlékbe elteszem, meg volt olyan, aki a végén odajött, hogy esetleg nem kaphatná-e még egyet-kettőt, mert a garázsa falára is tenne ki belőle. Tehát, hogy már önmagában az, hogy kapnak egy matricát, annak annyira örülnek ezek a résztvevő emberek és a veterán tulajdonosok, úgyhogy ezért már megérte csinálni. De hát egyébként, hát most, hogyha lenne még egy műsorsávom, de nézem az órát,
1: de
0: én
1: nem
0: is.
1: Lesz.
0: Önmagában a zsűri is egy különleges csapat volt.
1: Beszélünk
0: úgyhogy,
1: majd még akkor erről.
0: Majd még egyetlen egy fél mondatot annyit mondanék, hogy nagyon-nagyon külön köszönöm a részvételét és a segítségét. Itt a szomszédban, a rádió mellett nem messze van.
1: Akivel amúgy a tavalyi találkozót a tervezünk egy interjút.
0: Dr. Tóth László barátunknak, a Beaver Tradition műhelynek a tulajdonosa és vezetője, aki nem csak járművekkel volt jelen, de részt vett a zsűriben, és még külön díjat is felajánlott a díjazottaknak. Tehát az ő segítsége nélkül ez így ebben a formában nem valósulhat ott volna meg, úgyhogy nagyon köszönöm a hozzájárulását.
1: Hát mi is köszönjük, hogy eljöttél és mindenről beszámolt, de picit olyan, mintha így ott lettünk volna, de egyébként nyilván a legjobb az, hogyha az ember tényleg elmegy, mert hogy lesz akkor jövőre ez
0: így van, az jövőre is. Lesz. Szeptember elején várunk mindenkit szeretettel az Ossan parkolójában.
1: Nagyon szépen köszönjük Mis Nándornak, a helytörténeti gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház Múzeum vezetőjének. Helytörténeti gyűjtemény Sziget-Szent Miklós, ezt a Facebook oldalt érdemes nézegetni, illetve nyilván a weboldalt is, mert hogy kerülnek, mint ahogy hallhattátok, friss fotók fel, illetve már most is vannak. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Nézze csak, főnök úr, a Fontos Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
6: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
9: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó. Ezért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
8: A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a ráckevei soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József, a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
10: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanesvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal diákok, turisták.
8: Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Sziget-Szent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyet. Értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni.
7: Még több hír egy helyen.
11: lakihegyradio.hu. Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
6: A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitva tartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
11: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Friss közlekedési információkkal kezdjük is a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Jelenleg úgy látom a térképen, hogy torlódás van térségünkben a Csepeli út Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán, valamint lassú a haladás a Gerinc úton is Szigetszentmiklóson. Nem sokkal jobb a helyzet az 51-es út Dunaharasztitól kezdődő szakaszán sem. A főváros irányába torlódásra kell készülnötök, de egyébként picikét lejjebb Taksonynál is már élénk forgalomra kell készülnötök. Szintén lassú a haladás a Gyártelepi Hévát járónál Szigethalmon, valamint a második Rákóczi-Ferenc út Halászterké és Lakihegyi szakaszán is jelenleg csak lassan tudtok autózni. Aztán élénk a forgalom egyébként az M0-ás déli szektorában is, de egyébként úgy látom a térképen, hogy folyamatosan lehet haladni. Ezen kívül erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Telítettek a sávok a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, de egyébként, hogyha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk. Mutatom is az elérhetőségeket, vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, szeptember 8-a kedd van, a mikrofon mögött pedig Somogyi Bettit halljátok. A mai napon az Adrienek ünneplik a névnapjukat, Isten éltessen titeket sokáig, és nézzük is meg, hogy még ehhez a szeptember 8-ához milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak. Ma van az írástudatlanság elleni küzdelemnek a nemzetközi napja. 1965 óta tartjuk, tehát 61 éve ezen a napon ezt a jeles napot, mert hogy az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek, vagyis az alfabetizálásnak szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára, hiszen az analfabetizmus akadálya lehet a gazdasági életnek, a nemzeti kultúra fejlesztésének, illetve egyébként még a konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket is kidolgozott céljainak elérése érdekében. Aztán 2022-ben ezen a napon hunyt el II. Erzsébet, az Egyesült Királyság királynője, aki 70 évig uralkodott. 1952-től haláláig az Egyesült Királyság királynője volt, és további 14 nemzetközösségi állam, valamint az anglikán egyház feje is volt. Az Egyesült Királyság leghosszabb ideig a 14. Lajos után a világon a második leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója volt II. Erzsébet. Aztán ma van egyébként még a kisasszony, avagy kisboldogasszony napja is, az egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli. Ekkor fecskehajtó kisasszony, vagy fecskeűző boldogasszony napjának is hívják egyébként ezt a napot, mivel ilyenkor kezdenek gyülekezni a fecskék vezetésével a költöző madarak, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. Dologtiltó nap, főleg a fonása tilos ezen a napon, ezért sokfelé ilyenkor búcsút is tartanak. Mostanáig kellett összeszedni a tavaszig is elálló tyúktojásokat, most kell a Mihály napig elvetendő gabonát is megszentelni, illetve a vetésre szánt diót is ilyenkor szentelik egyébként. A nap virága a hunyor, aminek a gyökere gyógyító erejű. Aztán 1636-ban ezen a napon Cambridge-ben alapították meg Amerika első egyetemét, amelyet később Harvard College-nak neveztek el. És 176 éves lenne a mai napon Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya. Ő egyébként Rimaszombaton született, a Ried Lujza néven született primadonna anyja és apja is vándorszínész volt. Kölesi Lujza néven először gyerekszerepeket kapott Győrben, majd aztán pedig Budára és Szabadkára szerződött. 1866-ban vette feleségül Blaha János karmester, aki sokat foglalkozott nehéz zenei képzésével. Férje 1871-es halála után Blaha Lujza még kétszer kötött házasságot, először egy földbirtokossal kötötte össze az életét, majd válásuk után Splényi Ödön báróhoz ment feleségül. A Népszínház neki köszönheti, hogy méltó vetélytársa lett. A Pesti Német Színháznak játékstílusa tökéletesen alkalmas volt a magyar népszínművek előadásához. Utolsó nagy sikerét a Nagymama című operettben aratta 1908-ban, aztán 1910-ben végleg visszavonult a színjátszástól. Aztán ezen a napon adták át a János hegyi kilátót 116 éve, az Erzsébet királyné kilátónak is nevezik. Aztán ezen a napon mutatta be az NBC a Star Trek filmsorozat első epizódját, a történetek közös eleme, hogy mind a Gene Roddenberry által az 1960-as években kitalált világban játszódnak, a motto pedig, hogy eljutni oda, ahova még senki sem merészkedett. A Star Trek egyébként egy gyűjtő cím, amely 6 összesen 726 részes, tudományos, fantasztikus, egymással összefüggő filmsorozatot, 11 egész estés mozifilmet és több száz regényt és videójátékot is takar. Aztán 1866-ban, vagyis kereken 160 évvel ezelőtt először dokumentálták Hatos Ikrek születését. A szülők James és Jenny Bushnell Chicagóból, tehát ott dokumentálták először, hogy Hatos Ikrek született. Végezetül pedig ma ünnepli a 44. születésnapját Pingicer Csaba színész, Isten éltesse sokáig. Ezek voltak már a mai évfordulóink szeptember 8-án kedd reggel itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süss fel napban. Most pedig mielőtt még mondanám, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel, Tarány Tamástól szól a Szilánkok című dal, aztán hamarosan visszatérek, maradjatok velem!

Törtem össze. Tarany Tamástól szólt itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Szilánkok című dal. Szeptember 8-a kedd van, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Szép napot kívánok minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Nézzük is meg, hogy ma reggel milyen témákkal fogunk foglalkozni. Vendégünk lesz 7 óra után majd Kerekes László, illetve Belák Filoména, méghozzá a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ két munkatársa, és 7 és 8 óra között egy egész órán keresztül beszélgetünk majd velük, hiszen elkezdődött az óvoda, elkezdődött az iskola, és lehet, hogy sokan egyébként nem tudjátok, sok szülő nem tudja, hogy ők jelen vannak a Szigetszentmiklósi, illetve egyébként itt a térségi iskolákban is. Bővebben a munkájukról beszélgetünk majd 7 óra után velük. Aztán 8 óra után úszunk egy picikét, bár a stúdióban azért egy picit nehéz lesz, de Zubor Attila, a Tököli Zubor úszósuli tulajdonosa, vezetője érkezik majd hozzánk, mert hogy arra gondoltunk, hogy azért így évkezdéskor nem csak az óvoda iskola kezdődik el, hanem bizony újra visszaállnak a délutáni foglalkozások is, és ha esetleg ti is most gondolkoznátok, hogy esetleg be kéne iratni a gyerkőcöt szodába, hogy megtanuljon úszni, akkor mindenképpen hallgassatok minket 8 óra után, mert hogy Zubor Attila majd összeszedi nekünk, hogy ilyenkor mik a legfontosabb tudnivalók, hány éves kortól mehet a gyerek úszodába, akár milyen felszereléssel kell mindenképpen készülni. Azt talán nem titok, hogy Szandi is, meg én is most jutottunk el odáig, hogy most már bizony be kell iratni a gyerekeket, hogy megtanuljanak úszni, úgyhogy ez nekünk is tervben van. Adunk egy kis segítséget mindenkinek, aki esetleg most áll ilyen döntés előtt, hogy kezdjen el úszni a gyerkőc már most, vagy ne kezdjen el. Úgyhogy 8 óra után tehát egy picikét erről beszélgetünk majd. 8:30 után pedig hozunk majd egy részletet a Ma Esti Itt Élünk című térségi riport műsorunkból. Ezúttal Petyko Ági Dunavarsányba látogat el, a MÚZ mozgásstúdió tulajdonosával, Tóth Ritával beszélget. Szó esik majd arról, hogy ő hogyan kezdett el tudatosan mozogni, és az is kiderül, hogy Tóth Ritát mitől mentette meg a mozgás. Kiderül az is egyébként, hogy miért lett MÚZ mozgásstúdió a neve a stúdiónak. 0620 95 95 107, szóljatok hozzá bármelyik témánkhoz. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A legtöbb beszélgetést pedig élőben, videós formában is közvetítjük a Lakihegy Rádió közösségi oldalain. Most pedig megyünk tovább, méghozzá Eriktől szól a Fesztivál című dal, 7 órakor pedig folytatjuk majd a legfrissebb hírekkel. Aztán mi hamarosan visszatérünk, maradjatok velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány, egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis. Folytatódik a napos meleg idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Erről beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakának nyitó ülésén. Magyar Péter elmondta, hogy erre a magas üzemanyagárak miatt van szükség. A dízellel tankolók célzott segítéséről a kormány várhatóan holnap dönt. Türelmet kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kiposztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt korlátozottak a lehetőségek. Azt is mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. A közéletben előforduló szóbeli bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke a parlament őszi ülés szakának kezdetén mondott beszédében. Forsthoffer Ágnes közös fellépést kért a képviselőktől a tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő gúnyos megjegyzésekkel szemben. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett több felé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban. Az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt módosítani kell. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek.
4: Időjárás.
5: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
4: és Somogyi Bettel.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Történt egy baleset a 22-es főúton, a dejtári elágazás közelében félpályás korlátozás mellett zajlik a baleset vizsgálata. Aztán erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M7-es autópályán Érd térségétől is lassan tudtok autózni, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendre körzetében is jelenleg élénk forgalomra kell készülnötök. Itt a Csepel-szigeten pedig szokásosan az 51-es úton látok torlódást. Egyébként nem csak ott, hanem a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is egészen lassan tudtok autózni. A Veselényi utcától kezdve úgy látom, hogy torlódik a kocsisor Csepel irányába. Egyébként lassú a haladás a gyártelepi Hévát járónál is Szigethalmon, illetve a Petőfi Sándor utcában szokásosan a Temesvári utcától kezdve lépésben tudtok jelenleg autózni. Erősebb forgalomra készüljetek a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán, illetve Taksony főútján is az 510-es úton Taksony és Dunaharaszti között jelenleg lassan tudtok autózni. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Szeretettel köszöntjük a Lakihegy Rádió hallgatóit. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok!
3: Elstartolt a tanév tulajdonképpen, és hát nagyon érdekes kérdés az, már itt a nyár folyamán is többször beszélgettünk a Sziget-Szent Miklósi Családsegítő Központ munkájával kapcsolatban. Hát akkor főleg a gyerekek nyári táboroztatását beszéltük át, de hát óriási feladat van ilyenkor, ugye az iskolákban, intézményekben, óvodákban is. Na de hogy milyen feladatokat lát el a Családsegítő Központ ezekben az intézményekben, olykor talán egy-egy láthatatlan feladatot is, pedig óriási dolog, amit csinálnak. Erről fogunk most beszélgetni vendégünk, Belák Filoména, óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetője, és Kerekes László, a Sziget-Szent Miklósi Családsegítő Központ vezetője. Jó reggelt,
5: jó
3: sziasztok!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk. A táborról ugye már nagyon sokat beszéltünk, hírekben is, több műsorban is beszélgetünk már róla, úgyhogy arról már, meg hát ez már lezajlott, hogy nagyon nem is beszélnénk, inkább arról ugye, hogy elkezdődött a tanév, ez a Családsegítő Központ számára részére, ez mit jelent? Most elsőre Laci, rád nézek, hogy nálatok most ez beindul az élet, de mondjuk nálatok nagyon nem is állt le.
0: Nem is állt le, meg gondolom bizonyos előkészületek is azért megelőzték bőven ugye így a tanévkezdést.
5: Hát igen, mi egész évben zakatolunk, tehát azt lehet mondani, hogy nekünk gyakorlatilag a pihenés csak a hétvége, meg az olyan ünnepnapok, ahol állami ünnepnapok vannak. Tehát nem tudom, mi lesz a 24-ével, de eddig például még december 24-én is bement valaki ügyelni.
3: Egyébként olyan érdekes ez, mert ez ilyen kettős, hogy egyfelől de jó, másfelől meg nem annyira, mert hogy van munka, van feladat.
5: Hát igen, meg igazából sokszor probléma az, hogy több egyedülálló 24-én igényli azt, hogy még utoljára azért beszélgessünk vele, de hát ez már eléggé messzire vezet, akkor már beszélhetnék a Mikulás meg a
3: karácsonyi de nem is szeptember 8-án.
5: Igazából most az a várható dolog, amik be fognak indulni, hogy több lesz szerintem a jelzés. Tehát nyáron nincs iskola, kicsit kikapcsolódnak a gyerekek, a szülők. Mikor beindul az iskola, akkor már az iskolákból is sokkal több jelzés fog bejönni, és még többet kell dolgozni majd a kollégáknak ezekkel a jelzésekkel. És szerintem az is várható, hogy amikor a kollégák majd kimennek esetleg családsegítők, családlátogatásra, akkor megint megtapasztalják közelről azt, hogy milyen az élet itt Sziget-Szent Miklóson.
3: Segíts egy kicsit nekünk laikusként megérteni, mi az, hogy jelzés? Tehát, hogy ez pedagógusoktól jöhet, szülőktől, szomszédoktól, honnan?
5: Hát a szociális és a gyermekvédelmi törvényben is meghatározzák azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai. Tehát, ahogy te is mondtad, oktatási nevelési intézményekből, tehát bölcsöde, óvoda, iskolák, rendőrség, akkor gyakorlatilag akár még az ügyészség is jelezhet, tehát bárki jelezhet, még egy állampolgár is. Én azt gondolom, hogy állampolgárnak is kötelessége nyilván jogszabály szerint is, hogyha bűncselekményt lát, tapasztalatban kötelessége jelezni a rendőrségnek. Én azt gondolom, hogy ha gyermekveszélyeztetést tapasztal, akkor ildomos jelezni a gyermekhöti központnak, bár ne legyünk a feljelentők országa, hogy azért, mert mondjuk a gyerek kiabál a szomszédba az udvaron, akkor azért ne jelentsük be, hogy kiabál a gyerek az udvaron, hanem csak éli az életet, és tök jó gyerek, mert játszik.
3: Egyébként, ha már itt tartunk, aztán áttérünk a fő témánkra, de hogy minden ilyen jellegű jelzést, tehát akkor azt ki kell vizsgálnotok, vagy azt komolyan kell venni? Nincsen igen. olyan, hogy ezt nem, azt igen, mert azt csak a szomszédnéni mondta, az meg mondjuk egy hivatalos szerv.
5: Igen, olyat nem lehet csinálni, hogy kapunk egy jelzést, és akkor azt mondjuk, hát ez biztos utaságot mond, vagy nem is így volt. Főleg, hogyha bűncselekménnyel kapcsolatos, vagy gyermekveszélyeztetéssel, akkor tovább is kell jeleznünk a rendőrségnek mérlegelés nélkül, hiszen kivizsgálni, az csak a rendőrség teheti meg. És ők azok, akik visszajeleznek, hogy mit tapasztalnak, van-e bűncselekmény, vagy nincs bűncselekmény, tehát ez nekünk nem kompetenciánk, és nem is szeretnénk azzal foglalkozni, hogy ilyen ügyekben vizsgálódunk. Leginkább mi a családlátogatásokkal járulunk ezekhez hozzá, megbeszéljük a szomszéd, mondjuk a szomszéd jelzésben maradjunk ebben a félában, hogy esetleg kiderül, hogy rosszban vannak, vagy mit tudom, de az is lehet, hogy tényleg problémát okozott ott valami, tényleg történik komolyabb ügy is.
3: Na és akkor nézzük meg, ami a fő témánk. Filomena, annyira gyönyörű neved van, olyan különleges. Amúgy mit jelent, azt tudod?
6: Tényleg.
7: Utónévkönyv szerint énekes madarat jelent.
3: Ó, énekes, és tudsz énekelni? Szeretsz énekelni? Nem? Jó, hát mondjuk mást is csinál az énekes madár, meg hát nyilván van funkciója.
6: Különleges név.
3: Mit csinál az óvodákban, iskolákban a szociális segítő, ugye te nekik vagy a vezetőjük, szóval, hogy mit csinálnak? Amikor mi beszélgettünk, hogy jöttök majd hozzá, ugye, én nekem akkor vált nyilvánvalóvá, nekem óvodás a kislányom, nem annyira vagyok ezzel képben, de hogy ti tulajdonképpen folyamatosan jelen vagytok az óvodai iskolai életben, ugye?
7: Igen, és ezt onnan kezdeném, hogy ugye a gyerekekkel kapcsolatba úgy tudunk kerülni háromféle módon. Ez az egyik, az amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskoláskorú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg óvoda kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek el. Tehát hol érnek el, és mikor bennünket.
3: Gondolom, hogy azért külön kell választani, hogy nem iskolapszichológusok vagytok, az megint egy másik kérdés, ugye?
7: Így van, így van. Egyébként nagyon hasonló a feladatkörünk, illetve az ügyfélkörünk is, hiszen a pszichológusok ugyanúgy, mint mi gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, az intézményben dolgozó szakemberekkel foglalkoznak, csak úgy, mint mi, és ugyanúgy egyéni, csoportos és közösségi tevékenységekben vesznek részt az ő szakmai protokolljuk szerint. Itt szerintem a mélységében van a különbség. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy összedolgozunk, átbeszélünk esetet, és akkor ott a kollégák megbeszélik azt, hogy ki legyen az esetgazda, és ki vigye. Tehát, hogy szükség van a pszichológusra, vagy esetleg a szociális segítő.
6: És sok esetben mondjuk akkor ti keresitek meg akár az iskola pszichológust egy-egy olyan esetben, amikor úgy látjátok jónak.
7: Így van, így van. Én azt szoktam mondani egyébként az intézményekbe bemutatkozáskor, hogy bármivel kereshetnek bennünket.
3: Aztán majd eldöntitek.
7: Hát, így van. Nyilván, tehát, igen. Hogy nekünk van egy tájékoztatási feladatkörünk is. Tehát, hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem a mi kompetenciánkba tartozik az az adott, ugye, amivel megkerestek, akkor arról tudjuk tájékoztatni a szülőt, a pedagógust, hogy merre tovább, és hogy melyik szakemberhez menjen, és ez lehet akár az iskola pszichológus is az adott intézményen belül, vagy a pszichológus, ahol van.
3: Nem tudom most melyik kötökhez forduljak ezzel a kérdéssel, de hogy ez egyébként hivatalosan hogy működik? Tehát iskolánként hogy kell, hogy legyen szakértő, milyen gyakran kell elérhetőnek lennie? Ezt egy kicsit meséljétek már el nekünk, mert ugye itt óvodákról is beszélgetünk, igen, ugye? Igen. Tehát hogy működik ez a gyakorlatban, ez a rendszer? a hétköznapokban?
5: Szerintem a Filoména tudja azt elmondani, hogy a hétköznapokban hogyan működik.
3: Te meg azt, hogy hivatalosan hogy kell működni.
5: Hivatalosan hogy kell működni, de én azt tapasztalom, nyilván sokszor beszélgetek a kollégákkal, tehát nem úgy zajlik az élet, hogy akkor ők csinálják. Szerintem nálunk jól működik. Lehet, nem azért mondom, mert az az intézmény, amit én vezetek. Én dolgozom a Magyarország iskolai és óvodai szociális munkások közhasznú egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvodai szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív,
3: ilyen
5: 2-3 diplomás emberek végzik ezt a munkát. És nagyon sok helyen jól működik, nagyon sok helyen pedig szerintem kevés.
3: De hogy kéne működnie? Tehát, hogy a gyakorlatban mi a, nem is az elvárás, hanem hivatalosan?
5: Én azt gondolom, két rész, tehát két oldalról lehet ezt megközelíteni. Egyrészt, hogy azok az intézmények, ahová mi járunk, hogyan fogadnak bennünket? Vagy fogadnak egyáltalán?
3: Ja, hogy ez egyéni, tehát ez mennyire
5: együttműködő. Így van, mennyire együttműködő. Tehát van sok helyen több intézmény, amelyiknek a vezetője azt mondja, hogy hát ide jó lenne, ha be se tenni.
3: Én naivan azt hittem, hogy ez úgy megvan papíron, hittem, hogy kell. Tehát,
6: egyértelmű.
5: Kell, de senkire nem fogjuk ráerőltetni. De az országban is így működik. Mondom, ez az egyik oldal. Itt is volt ellenállás. Tehát amikor ez 2018-ban elindult, akkor a tankerület összehívta az összes iskolaigazgatót, és az akkori kolléganőm, aki már szülni volt, stb., nem dolgozik nálunk, hát kimentünk oda, és ott volt rengeteg igazgató, és azt láttuk, hogy nagyon komoly ellenállás van, és én akkor is elmondtam, hogy ez egy kötelező, jogszabály szerint kötelező feladat, mi nem fogunk az igazgatóknak tehát a szakmai életébe betörni, magyarul nem fogunk az ő szemét dobján kapirgálni, hogyha mondhatunk ilyet, de szeretnénk, hogyha fogadnának, hogyha nem fogadnak, lesz kormányhivatali ellenőrzés, elmondjuk, hogy hát ebbe az intézményben nem fogadnak. Aztán tegyenek valamit akarnak, de szerintem nagyon jól kialakult a mi járásunkban ez, de van több járás, ahova nem fogadják, tehát azt mondják, hogy nem fogadunk, vagy bejön, és akkor azt mondja, hogy hát valahol üljél le, nem érdekel, nem reklámozunk benneteket. Mondom, ez nem a mi járásunk, tehát itt minden intézmény szerintem elég jól együttműködik. Meg annak azért van egy előzménye, hogy amikor én 2008-ban idejöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. És nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális

0: persze, hát tudod ott az alaksorban, az utolsó irodában az a négernő.
1: Jó, amikor úgy konferáltam, hogy láthatatlan munka, nem erre gondoltam.
2: Igen.
1: Nem erre gondoltam.
0: A mindennapokról nyilván legjobban a Filomina-t beszélünk.
1: Igen, és Filominához fordulunk, mert nagyon érdekes kérdés az, hogy mik a tapasztalatok, nyilván ami szenzitív adat, azt nem mondjuk el, de hogy alapvetően mivel szoktak lehet fordulni a segítőhöz, illetve a kollégához, illetve hogy hányszor vagytok jelen az iskolában, hetente, hogy működik ez ilyen szempontból a gyakorlatban?
3: Jó, először a második felvállalkozó. A járás teljes területét lefedjük. Most már is minden egyes intézménnyel van együttműködési megállapodásunk, és ez jelenti mind az önkormányzati, mind a tankerület által fenntartott intézményeket, az egyházi intézményeket, illetve a magánintézményeket is. És hát egy szociális segítő, vagy szociális munkás kollega nőre 1000 gyermek jut. Ezt így ugye teljesen pontosan nem lehet lehatárolni, mert hogy minden intézmény más létszámmal dolgozik, de hogy így megközelítően 1000 gyermekkel dolgozunk. És itt azt tartjuk leginkább szem előtt, hogyha van is egy minimális különbség a létszámba, hogy akinek több kisebb intézménye van, náluk legyen a kevesebb gyerekszám, illetve ahol egy nagy intézményben van egy kollega, vagy esetleg egy nagy, meg még egy pici, kisebb óvoda, akkor ők legyenek azok, akik az 1000 fő fölötti számmal dolgoznak. És ugye az ügyeleti időnk is attól is függ, amit az intézményekben töltünk kint, hogy mekkora létszámú az adott intézmény. Mm-hmm.
2: És akkor ez megvan időpontilag, hogy melyik intézményben, igen, mikor van az adott így van, kolléga.
3: Így van. Tehát, hogy minden intézményben van ügyeleti időnk. Talán egy vagy két magánovi, akik kis létszámmal dolgoznak, ők azok, akik nem kérték, hogy töltsünk ott ügyeleti időt, hanem velük abban maradtunk, hogy folyamatosan érdeklődünk, és hogyha bármilyen nehézség van, akkor ők is kereshetnek, vagy amikor mi keressük őket, akkor ezt így elmondják. Ezekben az intézményekben leginkább az óvodapedagógusokat, illetve a szülőket szoktuk egy-egy csoporttal, csoportfoglalkozással megtámogatni, tehát hogy így velük is van élő kapcsolatunk, de talán egy-két ilyen intézmény van, ahol fix ügyeleti időt nem töltünk. A nagyobb intézményekben akár 3x3 órát, vagy 2x5 órát kint vagyunk ügyeletben, ami nem azt jelenti, hogy csak ennyi időt töltünk egy-egy intézménybe, hanem ugye ez, ami meg van hirdetve a szülők, a gyerekek felé, amikor fixen elérhetnek minket, és bejöhetnek hozzánk egy-egy beszélgetésre, illetve ezen kívül megyünk akkor, amikor szükség van ránk. Ez lehet egy fogadóra, amire behívnak minket, lehet egy szülő értekezlet, lehet egy tantestületi, nevelőtestületi értekezlet. És a mi munkaköri leírásunkban úgy is van, hogy reggel 7-től este 8-ig, tehát hogy így elég rugalmas a munkaidőnk, és ezt azért úgy szoktuk kisakkozni, 40 órától mi sem dolgozunk többet, de hogy mindig ott legyünk, amikor szükség van ránk, vagy igény van a mi tevékenységünkre.
0: Jó, egy mondat csak a munkaköri leíráshoz, ez akkor nem, még egyszer is kihangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy 7-kor elkezdenek dolgozni, és aztán 8-kor nem dolgoznak. Nyilván nagyon sokszor a délutáni, tehát a délelőtt az sokszor kevésbé hangsúlyos, akkor nem azt mondom, hogy nem dolgoznak, de az adminisztrációt lehet például végezni, ezért is kap mindenki önálló laptopot, önálló nyomtatót otthonra is, külön telefonszámot telefonnal, mert hogy azért elérhetőek is legyenek akár a szülők, akár a pedagógusok vagy a gyerekek számára. De nagyon sokszor például délután vannak a fogadóórák, és hát fogadóórára meg nagyon sokszor azért illik bemenni, vagy hívják őket, vagy hogyha mondjuk szülővel megbeszélés van, behívják a szülőt fogadóórára mondjuk egy nehezebb esetben, akkor is most már a pedagógusok átérzik azt, hogy hát lehet idézőjelben használni ezt az iskolai szociális munkást, mert segít, hogyha nem egyedül ül mondjuk az apukával szembe, hanem ketten. Tehát én szerintem rájöttek az elmúlt évek alatt, hogy ez egy segítség, és nem egy hátráltatás.
2: Hát meg a szülőnek is jó, ha tulajdonképpen legalábbis nyilván lehet van, aki nem feltétlen. Ezt ugye így gondolja, attól függ, hogy mennyire nehéz esetről beszélünk, de hogy több szakembernek hallja meg a véleményét, hallgatja meg.
1: Folytatjuk a következő fél órában innen a beszélgetést Belák Filoménával, a Szigetszent Miklósi Óvoda és Iskolai Szociális Segítők szakmai vezetőjével, valamint Kerekes Lászlóval, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnökével.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság. Vicing.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
6: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó. Azért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
5: Akadálymentesíthetik a tanösvény fahídját. Lakossági kezdeményezésként merült fel, hogy a tanösvénynél található fahíd akadálymentesítése is megvalósuljon. Nagy János polgármester nyitottságot mutatott a fejlesztés lehetőségére. Mint rádiónknak elmondta, korábban egy mozgássérült személlyel együtt is bejárta a területet, aki több javaslatot is megfogalmazott az akadálymentesítéssel és a további fejlesztésekkel kapcsolatban.
6: Én például már a Dunapartot végigmentem egy kerekesszékes úriemberrel, és megnéztük, hogy hol vannak ilyen akadályok, és ezt a hidat is beleírtam. Ugye nyilván nekünk is fontos, hogy mindenki számára használható legyen, akár a Dunapart azon része is, ezért bízom benne, hogy a képviselőtestület mielőbb támogatni fogja majd azt a kezdeményezést, hogy ott akadálymentesíteni tudjuk az ilyen helyeket is.
5: A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. szolgált. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a ráckevei soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
7: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanesvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal diákok, turisták.
5: Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Szigetszent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőrzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyet. Értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni. Egyeztettek a Buckai új iskola és a közlekedés fejlesztéséről. Több órás szakmai egyeztetést tartottak a Pestvár megyei kormányhivatal közlekedés felügyeleti főosztályával, a Szigetszentmiklósi Bucka városrész tervezett új iskolájáról és a buckai közlekedési koncepció bevezetéséről. A tárgyaláson a református egyház által megbízott tervezők, a Volánbusz, valamint a közlekedési hatóság képviselői is részt vettek. Az iskola megvalósítása egy új utca kialakítását is szükségessé teszi, ezért a hatósági jóváhagyáshoz pontosítani kell az érintett úthálózat terveit. Az egyeztetésen kijelölték azt a szakmai irányt, amely alapján az építető egyháznak el kell készíteni a részletes terveket. A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat idei költségvetésében már biztosították a szükséges előkészítő munkák fedezetét. Ezek között szerepel a Csépi út, Mi út és Gyökér utca közötti szakaszán található villanyoszlopok megszüntetése is. A buckai közlekedési koncepció jövő évi bevezetéséhez szükséges testületi nyilatkozatot hamarosan a képviselőtestület elé terjesztik.
0: Sporthíreink.
5: Végig szoros meccsen vereséggel hagyta el a pályát Szigetszentmiklós férfi kézilabda csapata a bajnokság első fordulójában. Az SKSK a nyitányon a Pler otthonában játszott, és a találkozó nagy részében egy kicsit előrébb járt ellenfelénél. Elhúzni azonban nem sikerült, és a hajrában a Pest-Szentlőrinciek fordítani tudtak, így végül 26-25-ös eredménnyel behúzták a találkozót és a két pontot. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, egy döntetlen talán igazságosabb lett volna a meccs képe alapján, de a sport ilyen, ezért ők most nem esnek majd össze, hanem mennek tovább.
0: Időjárás.
5: Kedden eleinte délen és keleten lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés. Csapadék nem várható, az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megérénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmód tanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatkozásával. vonatkozásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya. Emellett az egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Bredák Szandival
9: és Somogyi Verával.

0: A Backstreet Boys dala után jönnek is a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádió reggeli műsorában. Történt egy baleset az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 14-es kilométernél egy sávon halad a forgalom jelenleg, így több mint 2 kilométeres már a torlódás, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül továbbra is erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre körzetében és a 31-es főúton Mende térségétől is jelenleg lassan tudtok autózni, valamint itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve látok erősebb forgalmat a térképen, de nem csak ott, hanem egyébként az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között jelenleg lassú a haladás. Torlódás van a Petőfi Sándor utcában és a Temesvári utcától kezdve készüljetek araszolásra, illetve a Rákóczi utcától kezdve a Csepeli úton araszol a kocsisor, a Lehel utcában is egyébként élénk a forgalom. Jól járható viszont most úgy néz ki a térképen a Gerinc út Szigetszent Miklóson, illetve a Gyári úton és a Csépi úton is mind a két irányban jelenleg zavartalanul tudtok autózni, illetve különösebb fennakadást én most a Gyári út és a Műút találkozásánál, vagyis a Gyártelepi Hévát járónál sem látok. Ott egy picikét jelenleg jobb a közlekedési helyzet. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatást támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez még mindig a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Folytatjuk a beszélgetést, mert hogy vendégünk továbbra is Belág Filoména, óvodai és iskolai szociális segítők szakmai vezetője Szigetszent Miklóson, valamint Kerekes László, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnöke a vendégünk.
5: Jó, és akkor most nézzünk meg akár egy-egy ilyen konkrét esetet, de úgy konkrét esetet, hogy nyilván nem név, de hogy gondolom nem feltétlenül ilyen, nem is tudom, békéltető testületként működtök. Milyen esetekben lehet többnyire a családsegítőhöz így intézményen belül fordulni? Most nem arról beszélek, hogy mondjuk külön megkeresnek benneteket, hanem mondjuk így az intézményi kereteken belül.
6: Nagyon sok csoportunk van az intézményekben, bár törekszünk arra, hogy egyensúly legyen ugye az egyén, a csoportos és a közösségi tevékenységek között, de hogy nagyon nagy számban viszünk csoportokat. Én azt gondolom, hogy a gyerekek jóléte érdekében a legfontosabb az a prevenciós tevékenység lenne, amit ugye folyamatosan vinnünk kellene az intézményekbe, és ugye ezt egyre jobban és egyre gyakrabban ki is használják az óvodák és az iskolák.
5: Bocsánat, menjünk bele, hogy mit kell egy csoportos alkalmon elképzelni, ott mi történik, beszélgetés, játék, mi folyik ott?
6: Igen. Attól is függ, ugye, hogy milyen csoportról
5: beszélünk. Persze, korosztálytól is, igen.
6: Igen. Ha prevencióról beszélünk, akkor akár egy közösségépítés egy most induló első osztályba. Persze nem rögtön az elején, mert ugye fontos még, hogy a csoportok ilyenkor alakulóban vannak, de már így a november, december, vagy akár így a januárban már tudunk közösségépítő foglalkozást vinni. Ezek nagyon játékos formában történnek. És aztán ami kicsit nehezebb, az már a bullying megelőzés például, ott az érzelmi intelligenciát is érintjük, illetve annak is van egy kis közösségépítő része. Nagyon sok kommunikációs csoportot viszünk, ezek elsősorban így az erőszakmentes kommunikációra irányulnak, és ezt nem csak a gyerekeknek, hanem ezt például a pedagógusoknak is visszük, és szokták kérni a kommunikációs tréninget, mert hogy nekik is nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálnak, hogy hogyan tudnak jól kommunikálni a szülőkkel, és ezt is gyakran igénybe veszik.
5: Én, ahogy hallgatom, abszolút azt érzem, hogy ez egy szuper kiegészítés a pedagógusoknak. Tehát, hogy azért nagy terhet vesztek le a pedagógusok válláról is, hogyha jól értem.
6: Ha igénybe veszik a szolgáltatásainkat, akkor igen. Most már elmondhatom tényleg így Lacihoz csatlakozva, hogy egyre gyakoribb, és tényleg nagyon sok csoportot viszünk, és nagyon sokszor keresnek meg akár egyénibe is, és így tanácsadásra. vagy akár konzultációra egy-egy gyerek kapcsán.
5: Na, arra is egy kicsit térjünk ki, hogy akkor az így a gyakorlatban, általánosságban hogy működik. Például most mondok egy példát, egy pedagógus látja mondjuk egy általános iskolás gyereknél, hogy azért úgy nem lenne rossz, ha a szülővel együtt közösen veletek együtt leülnének, átbeszélnék a dolgot, és hát akkor itt jön az, hogy azért arról is beszéljünk, hogy ez nagyon nem egyszerű szakma, és nem egyszerű munka, amit ti csináltok, mert azért tudnak ott konfliktus helyzetek, kellemetlenségek kialakulni egy-egy alkalommal.
6: Így van. A legfontosabb az, hogy nekünk mindig a gyerek érdekét kell képviselnünk. Tehát se nem az intézményt, se az intézményét, se a szülőjét, hanem mindig azt nézzük, hogy mi a legjobb a gyermeknek. Ez a fő fókusz és irányvonal.
5: Uh-huh. És akkor arra megvan a technikátok, ha már kommunikációs technika, hogy hogyan lehet például egy szülőpárral beszélni, vagy ugye sok esetben van az, hogy mondjuk anya-apa már nincs együtt, nem is értenek egyet, akkor meg még nehezebb, de végül is megfogalmaztad a lényeget, hogy a gyerek a legfontosabb ugye ilyenkor. Uh-huh. Csak hát a szülő ezt mennyire hajlandó felmérni, igen, és igen. Elfogadni.
6: Igen. Szerencsére nagyon sokszínű a csapatunk, és nagyon sok végzettséggel rendelkezünk még az alapvégzettség mellett, és több kolléganőm például mediátor is, így velem együtt, és hogy azokat a technikákat, amiket ott tanultunk, és eszközöket, azokat ugye tudjuk vinni ezekre a beszélgetésekre.
5: De jó.
6: És,
5: igen?
6: És akkor ezekkel tudjuk segíteni azt, hogy... Hogy a
7: gyerek, eredményes legyen a kommunikáció.
6: A leghatékonyabb megoldásra jussunk. Igen.
5: Azt is mondtad, hogy akár olyan lehetőség is van, hogy a gyerekek keressék meg a kollégáidat az intézményekben. Ez mennyire jellemző?
6: Teljesen.
5: Tehát, komolyan?
6: Igen,
5: de jó.
7: Ezt jó hallani.
6: Azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a csoportfoglalkozásoknak, mert bent vagyunk az osztályokban, ott azért a gyerekek találkoznak velünk, kialakul egy személyes kapcsolat, kialakul egy bizalom akár ott, ahová többször is vissza tudunk menni, és hogy a gyerekeknek minden egyes alkalommal mondjuk bemutatkozunk, pláne, hogyha egy új osztályban megyünk, hogy kik vagyunk, miért vagyunk ott, milyen foglalkozás lesz, illetve hogyha bármikor, bármilyen kérdésük van, bármilyen segítségre van szükségük, akkor hol találnak meg minket, és hogyha nem, akkor nyugodtan az osztályfőnökön keresztül is kereshetnek bennünket. Tehát, hogy jönnek a gyerekek maguktól is, illetve van olyan középiskolánk, ahol például az igazgató helyettes osztja be a gyerekeket a kolléganőhöz, mert hogy olyan nagy, ott abban az intézményben, ott inkább az egyénik vannak túlsúlyban, de hogy olyan nagy létszámban vannak a gyerekek, akik ezt a beszélgetést igénylik, hogy ők ott egy beosztás szerint vannak a kolléganőhöz.
5: Egyébként olyan szempontból nem egyszerű szerintem a feladatotok, hogy sok esetben ugye nem is a gyereknél kéne kezdeni, meg nem az origó, hanem a család, és hogy amit a gyerekkel beszéltek, hogy az valahogy kihasson a családi rendszerre, vagy valahogy hasson, és lehetőleg jó irányba. Ugye?
6: Igen, ez biztosan így van, mert hogy a nehézségek azok általában otthonról.
5: Főleg mondjuk egy óvodában az, amit látunk, az egy tünete valaminek, vagy egy otthoni dolog.
7: De gondolom sokszor ugye, ha a gyerek hozzátok fordul, akkor ti pedig onnan fordulhatok a szülőhöz, ha úgy érzitek, vagy egy olyan gondot, problémát mond el, hogy igen, ezt azért tovább kell igen vinni.
6: A gyerekeknek mindig elmondjuk azt, akik jönnek hozzánk egy beszélgetésre, hogy amit elmondanak, az köztünk marad, kivéve akkor, hogyha az ő veszélyeztetettségük felmerül. Tehát így tisztában vannak azzal, hogy lehetnek olyan esetek és olyan alkalmak, amikor be kell vonnunk vagy a szülőt, vagy pedig más segítőt a megoldási folyamatba. És hogy nagyon sokszor pont ezért nem biztos, hogy a fő problémával kezdik, ami miatt megkeresnek bennünket, hanem amikor már ők úgy gondolják, hogy elmondhatják, akkor osztják meg velünk azt.
5: Ugye nekik akkor számolni kell a következménnyel is, mert nekik igen, akkor haza kell menni. Szóval ez megint egy másik kérdés, most ennyire mélyen nem megyünk bele, de ezért is mondom, hogy elképesztő, amit a kollégák csinálnak nap, mint nap. Kapnak egyébként, erről talán már beszélgettünk, hogy a kollégák, a család segítő munkatársai bármilyen segítséget ők maguk is, mert azért ez egy lelkileg megterhelő feladat.
8: Én akkor beszéltem talán egy TV interjúban, de...
5: Lehet, nem tudom már. Igen.
8: Az első gondolatom az lenne, hogy látjuk, hogy hova jutottak el a kolléganők. Szerintem nagyon-nagyon beleillenek ebbe az iskolai életbe, és nagyon sokat segítenek, de ahogy mondtam, el kellett jutni odáig, hogy ez így legyen. Tehát a legelején tényleg egy kicsit negatívan állt hozzá nagyon sok intézményvezető, nekem le kellett ülni igazgatókkal, meghívtam az irodában, amikor azt hallottam, hogy nem szeretnének együttműködni a kollégák, és ezt visszajelezték.
5: Igen, mert van egy elképzelés, hogy ez mi, a kimondunk, hogy családsegítő, és már így a gyomrunk összeszorul, pedig nem az, amire gondolunk sokszor.
8: Így van, és tényleg olyan szintről kellett elindulni, most egy konkrét példát azért megemlítek, hogy mikor bemegyünk oda, akkor megemlített az egyik vezető, hogy azért nem szeretné ezt az egészet, mert attól fél, hogy mi propagálni fogjuk a nemi átalakító műtéteket, propagálni fogjuk ezeket a homoszexuális és transzexuális dolgokat.
5: Jó, nem hibáztatjuk, mert
8: persze.
5: És lehetett hallani ilyeneket.
8: Igen. És aztán mondtam neki, hogy hát igazából ilyeneket mi nem fogunk tenni, és mindent leegyeztetünk vele, hogyha ezt igényli, persze. Mielőtt bármilyen belekezdenénk. Hát nem hiszem, hogy ez valós veszély volt bárhol az országban, de volt uh-huh. ilyen is egyébként, hogy innen kellett elindulni, uh-huh. és odáig jutottunk el, hogy szívesen látják azért a kollégákat. Csak hogy lássátok.
5: Értjük, távoz kellett bejárni.
7: Nehéz, igen.
8: És akkor, ez a legszélsőségesebb eset.
5: Értjük. És akkor az eredeti kérdés, hogy kapnak-e a kollégák is egyébként egyéb segítséget?
8: Visszacsatol ez a második része, az pedig persze kapnak, mégpedig úgy, hogy két külsős kolléga.
5: Tehát nem egymást segítik, hanem akkor külső.
8: Szerintem egymást is, mert van saját team megbeszélésük is, és akkor ott konkrét esetekkel foglalkoznak, ahol összeülnek minden csütörtökön, és akkor ezeket a dolgokat átbeszélik, de tényleg külsős munkatársat foglalkoztatok, akik egy-egy intézményt vezetnek szintén. De hát én szeretem azt, hogyha más intézményvezető is bent van, és így meg tudnak beszélni új dolgokat, hogy egy külső szemlélő látja, és nem úgy, hogy mondjuk én belülről látom persze. ezeket a dolgokat. És mindenképpen szeretnék szupervízort is, amely egy szakmai személyiségfejlesztő szakember, aki igazából már nem az esetre koncentrál, hanem magára a munkavégzőre, tehát a kollégára, aki a személyiségével dolgozik, hogy ezt nagyon, nagyon szeretném hangsúlyozni. Én magam szupervízor vagyok, de nem hiszek a belső szupervízióban. Nem hiszek abban, hogy mondjuk egy intézményvezető tartja a szupervíziót, én nem is abban az iskolában nevelkedtem, amelyik ezt tanítja, tehát ezt mindenképpen szeretném. Pályáztunk is, nyertünk két szupervizort, annó csak hát nem küldték el, mert azt mondták, hogy vagy nincs pénze rá, vagy nem tudom, nem is nagyon indokolták meg, úgyhogy jövőre majd mindenképpen tervezem ezt. Szerintem ez a kettő nagyon fontos. Továbbképzést támogatok, hogyha megtehetjük azt, hogyha valaki mondjuk elmegy más felsőoktatási intézménybe, akkor tanulmányi szerződést kössünk velük, tehát minden infrastruktúrát, amit csak lehet biztosítom számukra, tehát ahogy mondtam is, laptopot, telefont, stb. Tehát, hogy szerintem ebben nem szenvednek ők hiányt, és mellé is teszik a munkát.
5: De jó. Fú, hát nyilván megint egy picit csak a felszínt kapargattuk, de nagyon köszönjük, hogy picit beleláthattunk abba, hogy mi is kezdődik akkor itt szeptembertől, tehát folytatódik ugye a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ által a munkába. Nagyon szépen köszönjük Belák Filoménának, az óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetőjének és Kerekes Lászlónak, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnökének. Köszönjük.
8: Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Ma is derült napos meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülés szaka. A 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválasztják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forstopfer Ágnest azzal indokolta a döntést, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnökhöz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. A fiatalok gyorsabban és pozitívabban reagálnak a gazdasági változásokra, közölte a GKI gazdaságkutató. A 4 évvel ezelőtti adatokhoz képest a 18-29 évesek várakozása 2026 nyarára pozitív értéket mutatott, míg a 65 év felettieké még mindig enyhén negatív. A két csoport között mintegy 20-30 pontos tartós különbség mutatkozik. Újraindították az orosz erők a Kijev elleni légi csapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsérült, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttjei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Ma van a fizioterápia világnapja. 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A terápia a természetes energiákat, mint például a fényt, a hőt, a vizet, köztük a gyógyvizek jótékony hatásait használja fel a kezeléseknél. Napjainkban a legtöbb klinikai szakmában nélkülözhetetlen ez a módszer. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A háromnapos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak, jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók.
5: Időjárás.
6: Napközben mindenhol csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható. Eső sehol nem lesz. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bence.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Korábban ugye történt egy baleset az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 14-es kilométernél egy sávon halad a forgalom jelenleg, a torlódás pedig már meghaladta az 5 kilométert. Ha esetleg arra fele van dolgotok, akkor mindenképpen kerüljetek. Élénk a forgalom a Budapest felé vezető utakon és az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében tudtok lassan autózni, illetve a 11-es főúton Szentendre közelében, és a 31-es főúton Mende térségétől is jelenleg lassú a haladás. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton szokásosan még mindig Dunaharasztitól kezdve torlódás van a főváros irányába, illetve a Csepeli út Sziget-Szentmiklósi szakasza továbbra is lassan autózható, arra szólva tudtok csak közlekedni a Rákóczi utcától kezdve. A Szent Erzsébet téren pedig rendőri jelenlétet jelez nekem a térkép, lehet, hogy arra fele mérik az autósok sebességét, vagy igazoltatnak, úgyhogy mindenképpen figyelmesen autózzatok. Ezen kívül pedig a Csokonai utcában jelez nekem a térkép Sziget-Szentmiklóson erősebb forgalmat, valamint a Gyári úton tudtok még lassan autózni, illetve torlódás van a Műúton is mind a két irányban, Szigethalmon és a gyártelepi Hévátjárónál is jelenleg nagyon lassan tudtok autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: 10 perccel járunk reggel 8 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
3: És nem csak hangban vagyunk itt, hanem videós formában is. A Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján tudjátok végig követni a beszélgetést. Úszkálni fogunk egy picit. Zubor Attila van itt velünk, a Tököli Zubor úszósuli vezetője. Jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánok.
3: Na jó, mi most nem hoztunk ide fürdőruhát, de ami késik, nem múlik, mert hogy nyilván itt most inkább a gyerekúszásról beszélgetünk, de nem csak erről, hanem majd így szépen megyünk így az időben, és beszélgetünk arról is, hogy felnőtt korban milyen nehézségekkel küzd az, aki szeretne megtanulni úszni, meg hogy milyen motivációja van egy felnőttnek, nyilván ez kortól is függ, hogy megtanuljon úszni, de kezdjük a gyerekektől, hiszen elkezdődött az iskola, lehet, hogy sokan most mennek először úszni a gyerekek közül. Milyen tanácsokat tudnál adni, hogyha valaki például most kezd? Egyébként szerintem beszélhetünk, Betty, egészen nyíltan, hogy például neked, nekem is holnap
0: is
3: kezdik a gyerekek.
0: Holnap, igen.
3: Hozzátok. Úgyhogy mire készüljünk, akár mi, akár hogyha más is hasonló cipőben jár.
4: Hát leginkább egy fürdőruhával az a legfontosabb.
0: Igen, hátrány.
4: Minden
3: mert... Erre az egyre gondoltam.
0: Úszósapkára.
3: Úszósapka is kell?
4: Igen, legyen, de minden más tudunk azért adni. De igen, a nagymedencében már kötelező ott fölvenni, a kicsiben még nem, de a nagymedencében igen. Legyen szemüveg, legyen úszósapi, törőköző, papucs, de simán alapdolgok, semmi extra.
3: Jó, ezek a tárgyi dolgok. Lelkileg, hogy készítsük fel a gyereket, meg a szülőt, aki mondjuk kicsit olyan, mint én, hogy így azért csak rá szeretnék látni, hogy nem sír-e, vagy mit tudom én, de lehet, hogy ezt most már egy szépen lassan el kéne engednem. Szóval, hogy néz ki ez a gyakorlatban, hogy a szülő elviszi ugye a Tököli úszósuliba, vagy az úszodában, ott van vele, nincs ott vele, hogy szoktátok csinálni?
4: Semmiképpen nem szabad ezt túl gondolni. Tehát más nyilván, mint hogyha elviszed focizni, vagy egy tornaterembe, ahol bármifajta sportfoglalkozás van. Tudom, hogy mindenki túl gondolja, hogy úristen, mit kell, és most akkor mi lesz, és hogy lesz, nem lesz semmi.
3: Hát igen, mert valahogy a vízhez van egy ilyen, nem tudom, sokszor egy ilyen félelmünk.
0: Igen, bár egyébként nekem annyira nem volt. De nekem valahogy nem volt, de ők ugye jártak egy hét úszótáborba is már, ugyan tényleg a nulláról kezdték, de nekem például bennem annyira nem volt ez a nagyon nagy félelem, de sok szülőben valóban van.
4: Ez nagyon fontos egyébként, hogy nekünk szülőknek a mi félelmünket, azt ne ragasszuk rá a gyerekre. Tehát lehet, hogy a gyerek ezt simán gond nélkül megugorja, de ha látja anya, apa szemében a félelmet, vagy még kimondott szavakban, mondatokban is az aggódást, akkor a gyerkőc simán átveszi ezt. És ők lehet, hogy mondom, simán megugornák ezt az egész történetet, de ettől egy kicsit túl, tehát lehet, hogy túlféltjük őket. Nem kell.
3: Jó, ne is erről beszéljünk, hanem arról, hogy hogyan néz ki mondjuk egy óra, be kell külön így jelentkezni, hogyan vannak a turnusok, úgyhogy nézzük most akkor ezt meg.
4: Hát a zubarusosuli www.zubarusosuli.hu oldalon minden információ megtalálható, de hát az én telefonszámom is nagyjából köztudott, tehát nyugodtan lehet engem zaklatni telefonon. Bármelyik időpontunkra lehet jönni, általában mindig a legkorábbin vannak a legkevesebben, ez a 4-4-es időpont, ez egy kicsit mindenkinek ugye korai, jaj, még óviban van a gyerek, jaj, még iskolában van. Igen, de azért vannak, akik el tudják arra az időpontra hozni, úgyhogy bátran, nyugodtan gyertek. Az úszodának a kialakítása egészen jó, mert az egyik oldalon van egy terasz, ami végig üvegezett, és belátni a rálátni a gyerköcökre. Ez tud jó lenni, meg tud nem jó lenni. Jó, nyilván egy megnyugvás a szülőnek, hogy látja a gyerköcöt bent a medencében, mit csinál. Az, hogy a gyerköc látja apát és anyát, és integet. Minden egyes, igen hosszú tár,
3: ugye,
4: jön az integetés, és akkor ezzel elég sok idő elmegy, vagy pusziküldés, nyilván megjön a reakció erre, szintén visszaintegetés, tehát ez nem túl jó, de hát ha így lehet megugrani az elejét, akkor ugorjuk meg így az elejét, de aztán nyilván azért erről le kell egy kicsit szokni, hiszen nagyon sok idő megy ezzel el.
5: Uh-huh. Meg ezek alapvetően kis csoportos foglalkozások, nem? Tehát nem igen. Konkrétan egyéni úszásoktatás.
4: Nem kis csoportos, igen. És, hogy az egyik gyerek látja az integetést, akkor nyilván a másik is, az én apukám ott van, vagy az én anyukám ott van, akkor, vagy az ő apukája ott van, akkor az enyém miért nincs itt. Szóval kicsit komplex ez a történet, de hagyjuk a gyereket kibontakozni, az a lényeg.
3: Mekkora gyerekekről beszélgetünk? Erről már korábban beszéltünk, de hogyha valaki esetleg nem hallotta, mikortól érdemes elkezdeni az úszást?
4: 4 éves kortól várjuk a gyerköcöket. Hát ez már sok hosszú év tapasztalata, hogy ez a 4 éves kor. Nyilván van plusz-minusz pár hónap, de volt már 3,5 évesük uh-huh. is. Tehát tényleg nagyon pici, de úgy vette az akadályokat, mint a húzat. De volt olyan is, aki 5-6 éves kort meg kellett várni, hogy uh-huh. hogy Talán inkább azt mondja, hogy a bátorság meg legyen, ugye? Mi bátorságot nem tudunk adni, tehát megtanítjuk mindenre, de a bátorságot ezt meg kell szerezniük nekik.
3: Tudásszint szerint, hogy működnek a csoportok? Vegyes a csoport? Tehát, hogy lehet, hogy valaki már jár egy éve, valaki éppen az első óráját tölti, és akkor aki ott van velük felnőtt, nyilván az ő tudásszintjének megfelelő feladatokat ad neki?
4: Így van, tehát nem csoportok lépnek tovább, hanem egyének lépnek tovább, tehát ha nem tudom, 8 gyerekből a tanmedencébe, az 2-3 már látjuk, hogy megugorja a mélyvizet, akkor mennek át a mélyvízbe, és szépen haladnak tovább.
3: És itt tulajdonképpen mik azok a támpontok, amiket a legfontosabb átadni a gyereknek? Tehát az, hogy megtanuljon úszni, vagy az, hogy biztonságban érezze magát a vízben, vagy az, hogy nem tudom, eszközöket megtanuljon a vízben használni megfelelően, vagy a levegővételt, vagy ez úgy mindegyben?
4: Ezeket nagyon jól felsoroltad. Én még azt tudnám ehhez hozzátenni, hogy érezze jól magát. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy ugye azzal kezdtük, hogy ez egy nem egy focipálya, nem egy tornacsarnok, hanem ez egy teljesen más helyszín, egy más közeg. Számunkra ugye egy teljesen idegen közeg. Érezze jól magát, szeresse meg magát, az úszodát, szeressen meg minket, élvezettel próbálja meg oda járni. Azért az úszás az nem egy olyan nagyon játékos, mint egy csapatsporták, tehát nem olyan. Azért be kell tenni a fejed, ott egyedül vagy, nem halasz igazából kell, semmi, nyom az úszósapka.
3: Nagyon megkosztod a kedvet.
4: Tehát, hogy azért nem olyan játékos a sztori, de ez egy életmentő tudás.
3: Ezt akartam pont mondani, hogy de ez nem is feltétlenül erről szól. Hát szerintem a legtöbb szülőnek első körben azért jut eszébe az úszás, hogy biztonságban tudja a gyereket őket, igen, és ha megyünk nyáron strandolni, vagy bárhova, akkor ne az legyen, hogy akkor találkozik először a gyerek a vízzel.
4: Pontosan, tehát az első alkalomnak meg kell lenni, úgyhogy az jó, ha mi vagyunk, de ez tényleg nagyon fontos, hogy egy életmentő tudás az, amit már most nem tanul meg ezt, vagy azt, vagy nem tudom, valamilyen hangszeren játszani.
3: Túl lehet élni.
4: Ez egy alap. És ez nagyon fontos egyébként, hogy az úszodának egy nagyon jó közösségalkotó ereje van. Uh-huh. Tehát aki egyszer úgy odaszokik, egy barátom szokta mondani, hogy oké, jó húzamosabb időt eltölt az úszodával, és ott hagyja, mert valami most nem fér vele meg, stb. Visszatér egy idő után. Uh-huh. Ha már belefér az életébe mondjuk a munka, vagy nem tudom, elköltözött, vagy a távolság az úszodától, tényleg visszatér, és nagyon, hát már most már elég régóta vagyunk, dolgozunk tökölöm, és hát már az első generáció már felnőtt. Tehát már dolgoznak, már akár már családapák, családanyák is, és

0: és tényleg kialakulnak kis kapcsolatok, kis barátságok. Tök jó.
1: Erről is beszéltünk már korábban, de azt gondolom, hogy nem lehet kihagyni a beszélgetésből, hogy mennyivel nehezítheti meg a helyzeteteket az, ha mondjuk már egy gyereket elkezdett a saját szülője, aki nem hozzáértő, tanítgatni. Feltételezem, hogy itt is az van, mint sok más esetben, akár egyébként az általános iskolában, hogy jobb, ha még a gyerek nem kezdett el otthon betűket formálni, írni, olvasni, mert hogy már egy fals vagy egy fél információ félre tudja vinni, mint az, hogy nulláról induljon.
0: Hát nulláról jobb valamit csinálni, mint mínusz kettőről. Igen.
1: De ez garantált, ha nem hozzáértő laikus tanítja, akkor az inkább mínusz kettő, mint nulla.
0: Nem garantált, de a rossz mozdulatot kinevelni a gyerekből az nagyon nehéz. Uh-huh. Tehát én amikor saját példámon tudom ezt nagyon jól ecsetelni, hogy síeléssel kapcsolatos.
1: Egyszer volt rajtam, soha többet. Feltekerettem a fára.
0: Többször volt. Ez itt hál' Istennek nem történt, de hát ugye barátaim tesz, majd én megtanítok, gyere. Mm. Jó, kétszer-háromszor ez így megtörtént, és én egyszerűen nem értettem, hogy ebben mi a jó. Tehát ez szörnyű volt. Mm-hmm. Már mikor felleteztem, már melegen volt, és gyötrelem a víz, tehát az fájt a térdem, a bokám, a stb. Meg hát ugye mi úszok voltunk, tehát laza ízlettel rendelkezünk. És akkor mondom, jó, akkor negyedik alkalommal egy tanár mutatott két mozdulatot, ja, mondom, ez a sérülés.
1: Aha. Okay. Igen, hát sok minden nevét van. Igen, és a gyereknél egyébként ez kifejezetten fontos. És akkor még csak egy gondolat az előző témához, hogy ugye társaság meg tök jó a gyerekeknek, hogy szerintem ez az egyetlen olyan sport, vagy hát nem az egyetlen, de az egyik, ahol esély sincs telefont nyomogatni közben, hiszen ugye a vízben nem tudsz.
0: Nem, hála Istennek, nem, de hát ugye meg tábor alatt is ugye azt mindig kikötjük, hogy telefon nem szeretnénk látni a tábor ideje alatt, mert nincs rá szükség. Úgyis el lesznek foglalva, még nyomkodni sincsen idejük, úgyhogy igen, ez tök jó.
1: Na, akkor egy picit még így a vége felé a felnőtt úszásról is beszéljünk, mert hogy azért ez is jellemző, hogy esetleg néhányan felnőtt korban döntenek úgy, hogy na jó, most már akkor megtanulok végre úszni. Milyen motiváció szokott lenni így felnőtt korban? Most mindegy, hogy 30 vagy 60 éves korról beszélünk, bár alapvetően nem mindegy, de most a felnőtteket akkor vegyük így egy csokorba, hogy mi szokott lenni a motiváció?
0: Volt már olyan, hogy a bakacslista, hogy a klasszikus, akkor volt már olyan, hogy nyugdíjas lett az úr.
1: Túl sok szabad ideje lett.
0: És akkor azt mondta, hogy akkor most, mert van rá idő. A legtöbb kifogás, vagy mindig azt szokták mondani, hogy hát mondtam, ugyanúgy, mint a gyerekeknél, itt vannak az időpontok, stb. Uh-huh. Úristen, mit fognak szállni, és ő majd, hogy ő ott beáll a gyerekek köz, és senkit nem érdekel.
1: Olyan érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy mindenki velünk foglalkozik, igen, közben baromira nem érdekel senkit, hogy te mit csinálsz.
0: Senkit nem fog érdekelni, hogy nem tudom, ott a 18 gyerek között a 19. az egy felnőtt, mert mindenki el van foglalva a saját munkájával.
2: Nem foglalkozik vele.
0: A szülő el van foglalva a saját gyerekével, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon rossz tévhit.
2: Egyébként felnőtt korban nehezebb megtanulni úszni, vagy ez is teljesen, mondjuk úgy, hogy egyénfüggő?
0: Hát azért valamennyire egyénfüggő, de nyilván ott már az izmok, meg hát most nyilván hát függ, hány éves korról beszélünk, meg már máshogy mozognak a karjaink, lábaink, már egy kicsit igen, vagy kötöttebbek vagyunk, stb. A könnyebbség meg talán annyi, hogy amiket mondunk, azokat egy jobban megérti egy felnőtt, mint egy gyerkőc, akár még jobban el tudja képzelni, mert ugye úszás közben nem látjuk saját magunkat, tehát hogy azt csak kintről látjuk mi, úgyhogy itt azért az fontos, hogy el tudjuk képzelni, hogy mi az, amit csinálunk, és mi az, amit jól csinálunk, és mi az, amit rosszul csinálunk. Elég egyszerű azért, mert ha rosszul csináljuk, akkor nem haladunk. Uh-huh. Ha jól, akkor meg szépen lassan haladunk.
1: Ha valaki úgy jár rendszeresen. Értem, persze. Hogyha valaki úgy jár rendszeresen úszni, akár a tököli úszodába felnőttként, hogy nem tanult úszni, hanem egyszerűen, amit úgy például magára vett, vagy mint a szülei tanítottak, hosszú távon ez tud problémát okozni, akár ízületi, vagy bármilyen jellegű problémát? Tehát, hogy fontos lenne, hogy azért legalább ránézzen egy oktató, hogy egyáltalán jól csinálja-e?

0: Nézd, mondjuk egy 20-30 éves mozdulatsort nehéz azért, hogy is mondjam, átalakítani, mert nyilván...
1: De miért akkor jobb, hogy rosszul csinálja, mint sem, hogy mondjuk felülírja?
0: Nem. Nyilván ahhoz a mozdulatsorhoz erősödtek meg az izmai.
1: Ja, aha.
0: Úgy van már berendezkedve a szervezete, az egész vázizom rendszere. De nyilván bele lehet nyúlni, de ezt látni kell. Uh-huh. Bele lehet nyúlni akár egy levegővétele, levegő kifújásával, a ritmusnak a helyre tételével, ami nem feltétlenül okoz mozgásváltozást, de ha bele is nyúlunk, akkor és van rá fogékonyság, még lehet, hogy az elején, sőt, biztos, hogy az elején rosszabbul fog menni, hiszen más izmokat fog használni. Tehát ez egy hosszú türelem játék, hogy ha valaki ezt komolyan gondolja, akkor lehet ezen változtatni. Ugye sokan vannak, akik ugye öbből átúszás, Balaton átúszásra készülnek, tehát járnak hozzánk, akiknek kérik, hogy segítség egy kicsit úgy helyre billenteni a dolgokat. Ezek apró finom belenyúlások, de
1: hát de az például múlhat akár egy apró finom belenyúlás, hogy tovább bírja mondjuk, mert jobban beosztja az energiáját.
0: Igen, pontosan a ritmus változásán, ugye itt a levegő kifújása, a karláb munkának az összehangolása, ez abszolút változtathat rajta, hogy könnyebben, kevesebb tempóval úsza ugyanazt a távot, de a sebessége gyakorlatilag megmarad. Tehát azért van, amit itt lehet finom, és egyébként ezek számomra azért jók, mert ezen gondolkozni kell. Tehát, hogy még hosszú évek után is vannak dolgok, vannak ötletek, amik lehet, hogy ezt kéne csinálni, lehet, hogy azt kéne csinálni. Az ember töri ezen a fejét, és tök jó, hogy most egy nyilván egy oktatás már azért már egy rutinszerűen működik már sok év óta, de amikor ilyenek
1: ezt
0: vannak...
1: Ez tud kihívást jelenteni. Igen,
0: hogy ezek abszolút tök jó szakmai kihívások, hogy mit csináljunk akkor, hogyha ez itt ilyet még nem lát, Jézus, ilyen van, jó, akkor ezt így jó, de az nem fog menni. Tehát, hogy ezek nagyon jó dolgok.
1: Amikor egyébként oktatjátok a gyerekeket, vagy ott vagy a tököli úszodában, és látsz valakit nem jól úszni, kibírod, hogy ne szólj bele, vagy nem?
0: Én azt szoktam mondani, nem kell látnom, mert hallom, hogy sír a víz.
1: Jó! Ez jó,
0: nem hallottam. De hát nem, nyilván nem szólok bele, de egyből elemzi a fejem. Tehát független attól, hogy én most elkezdek rajta gondolok, ez már tudom, már érzem, hogy itt a kis majmok tekernek bent, és már gondolkozom azon, hogy mit kéne változtatni, de nyilván megyek tovább, és csinálom a dolgomat, de nehéz erről így lakadtam.
1: Igen, azt gondoljuk. Hát nagyon szépen köszönjük, fontos dolgokról beszélgettünk az úszás tekintetében Zubor Attilával, a Tököli Zuborúszósuli vezetőjével, mi pedig holnap le is teszteljük. Hát nem Betibe, hanem a gyerekekkel.
2: Nem, de ők igen.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
3: Ha néha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad, minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel, a Laki Hegy Rádió családi műsora.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a Katon

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. A szúnyoggyérítés fejlesztésének lehetőségei is napirenden szerepeltek a Sziget-Szentmiklósváros önkormányzatának képviselőtestülete által augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségházban tartott közmeghallgatáson. A témában Tóth Pál képviselő tartott előadást, amelyben a szúnyoggyérítés lehetséges fejlesztési irányait ismertette. Elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés helyett hosszabb távon érdemes lenne áttérni a környezetkímélőbb biológiai védekezésre. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, az átállás több évet is igénybe vehet, de véleménye szerint hosszú távon kedvezőbb és környezetbarátabb megoldás jelentene a város számára.
4: Most már olyan applikációkat is alkalmaznak, aminek köszönhetően a későbbiekben nem kell több millió forintért nekünk térképeket készítetni, vagy majd hol legyen a gyérítő autónak az útvonala, hanem az applikációnak köszönhetően a lakosság volt bevonva. Egy térkép alakul ki, hogy hol milyen szúnyog invázió van, illetve lelőhelyek, és az alapján tudjuk majd ezt a feladatot ellátni, illetve ahogy említettem, majd az önkormányzat a lakosságot is igyekszik támogatni más településhez hasonlóan, így fokozatosan le tudunk válni a kémiai gyérítésről.
3: A lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. A megelőzés egyik legfontosabb eszköze a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok számára ezek a területek kedvező szaporodási helyet jelentenek. A Sziget-Szentmiklóson tartott közmeghallgatáson is szó esett arról, hogy a környezetkímélőbb biológiai szúnyoggyérítésre való hosszabb távú átállás a lakosság aktív közreműködését is igényli. Nagy János polgármester kiemelte, az önkormányzat a tervek szerint segítséget nyújt majd a lakosságnak az átállás során, és tájékoztatással is támogatja azokat a lépéseket, amelyekkel a háztartások környezetében csökkenthető a szúnyogok szaporodásának lehetősége.
4: Ez sehol nem úgy működik, hogy egyik napról a másikra átáll a település, vagy a településnek a lakossága. Ez egy hosszas folyamat, tehát több év alatt fog hozzászokni a lakosság, viszont sokkal környezetbarátabb verzió mindez. De mindaddig, amíg bizonyos lakcímeken ugye vannak olyan lelőhelyek, amelyekben a szúnyoglárvák meg tudnak teremtődni, és abból több száz szúnyog ki tud kelni, addig ez komoly problémát tud jelenteni a lakosság számára.
3: Nagy sikerrel zárult a nyár záróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncházba invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a közös tég színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Ekletikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Egy platós kis teherautó szalagkorlátnak csapódott az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán ért közelében, borzalmasan hangzik. A 21-es kilométernél csak egy sávon halad, emiatt a forgalom és 2 kilométeres torlódás alakult jelenleg ki. Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is, a 15-ös kilométernél a sávzárás már megszűnt, de még mindig nagyjából 5 kilométeres torlódásra kell készülnötök. Térségünkben a legtöbb fővárosba vezető útvonalon dugóra kell sajnos készülni, illetve látunk egy trafit is, méghozzá Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téri parkoló körül, tehát a közösségi házzal szemben. Útépítési munka is zajlik, méghozzá az 51-es út, illetve a Szent Imre út találkozásánál az a bizonyos körforgalom készül, ez is beleszólott a közlekedésbe. Hát a műútról inkább nem is beszélek, csak annyit mondok, hogy a szokásos dugó, és akkor így szerintem mindenki érti. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Ez még mindig a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Szeptember 8-a van, ami azt jelenti, hogy mivel ez egy keddi nap, este 8 óra után az Itt élünk című térségi riport műsorunkat hallgathatjátok meg itt a Lakihegy Rádióban. Ezúttal pedig Dunavarsányból jelentkezünk, pontosabban Pegy Koági kolléganőnk. Valljuk be őszintén, hogy kifogást gyártani, hogy jaj, nem megyek el mozogni, mert nem jön a barátnőm sem, vagy ma egy picikét fáradt vagyok, vagy éppen beteg a gyerek, stb. Stb. Szóval sokszor egyszerűbb, mint felvenni a sportruhánkat és elmenni mozogni. Na de mi van, ha létezik egy olyan hely, ahová egyedül is szívesen elmegyünk, és minden percét élvezzük a mozgásnak? Udvarev Tóth Ritával beszélget Pegy Koági kolléganőnk, a Dunavarsányi Muse mozgás stúdió tulajdonosával a ma esti Itt élünkben. Szó esik majd az adásban arról, hogy Rita hogyan kezdett el tudatosan mozogni, és hogy mitől is mentette meg őt a mozgás. Kiderül az is, hogy miért lett Muse mozgás stúdió a neve a helynek, és még ezen kívül sok minden más is. Hoztunk nektek a ma esti adásból egy kis ízelítőt, egy kis kedvcsinálót. Hallgassuk meg együtt.
4: Dunavarsányban járunk a Muse mozgás stúdióban, és amikor az ember belép egy ilyen stúdióban, az első benyomása általában az, hogy itt nagyon tudatosan van kialakítva minden. De mielőtt arról beszélnénk, hogy milyen órák vannak, engem inkább az érdekelne, hogy honnan jött maga az ötlet. Mi volt az a pont, amikor megszületett a gondolat, hogy ezt a stúdiót létrehoz? Udvarev Tóth Ritával beszélgetek. Rita, egy kicsit ismerjünk meg téged is közelebbről. Te hogy kerültél kapcsolatban a reformer pilátesszel, meg egyáltalán ezzel a mozgásformával?
5: Ahogy szokták mondani, minden egy személyes történettel kezdődik, és nekem is van egy személyes történetem ehhez, mégpedig egy 5 éve diagnosztizált 2-ös nyaki gerincsérv, amit azonnali műtétre ítéltek, és velem akkor az történt, hogy az utolsó utáni pillanatban találtam egy olyan gyógytornász doktornőt, aki azt mondta, hogy tegyünk egy próbát a konzervatív terápiával, még mindig csak nyerhetünk rajta, mert hogyha mégis kell a műtét, akkor megerősítjük a testemet, és sokkal könnyebben fogok regenerálódni. És hát ez 5 éve volt, és azóta a tudatos mozgás lett az, ami egy ilyen fő vonala lett az életem egyik részének. Először gyógytornával, aztán folytattam talajpilátesszel, és utána már amikor kellően megerősödtem, akkor szerettem bele a reformer pilátesbe, illetve ebbe az egész mozgásvilágba, ami nem csak a mozgásról szól számomra, hanem egy olyan befelé menésről, egy olyan tudatosságról, testtudatról, ami nagyon segít az embernek a mindennapokban.
4: Én azt gondolom, hogy sok emberbe felmerül a kérdés, ahogy már most elkezdted a történetedet mesélni, hogy és segítette ez a fajta mozgásforma, megúsztad-e a műtétet?
5: Abszolút segített, megúsztam, és nagyon érdekes, hogy az orvos, a gerincorvos, aki ugye szokták mondani, hogy a sebész mindig vágni akar, azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy mit csinálok, de ezt folytassam tovább is. Úgyhogy egyre ritkábbak most már a konzultációk, évente nyilván el kell mennem egy MR vizsgálatra, meg egy ilyen neurofiziológiai vizsgálatra, de ameddig ezek nem változnak, addig nyugodtan folytathatom ezt, úgyhogy megúsztam.
4: Ez fantasztikus, és remélem, hogy ezt a hallgatóink is hallják, hogy mozgással, tudatos mozgással lehet ellene tenni, és akár a kést is meg lehet úszni, és mindenféle utána következő rehabilitációt, és hát egy megváltozott életmódot, mert aki szerintem egy gerincműtéten átesett, egy sérvműtéten, az pontosan jól tudja, hogy ez mivel jár. Tudatos mozgás. Ti erre törekszetek itt a Muse-ban?
5: Abszolút. Arra figyelünk, hogy a vendégek először is megtanulják jól használni a testüket. Legyen egy olyan fajta testtudatuk, amivel szép lassan meg tudják erősíteni a vázizomzatukat, ami nyilván nagyon fontos a fiataloknak is, de egy picit idősebb korosztálynál pedig azért rendkívül fontos, mert egy tünetmentes, mozgásszervi tünetmentes idősebb kort lehet elérni azzal, hogyha ha a testünkben jól érezzük magunkat, és egészségesek vagyunk, és egészséges a vázizmunk.
4: Magáról itt a helyről és annak a kialakításáról szerintem mesélj még a hallgatóinknak egy kicsit a színvilágról, illetve hát itt növényektől megkezdve tényleg minden egy ilyen nagyon szellős, nagyon kényelmes helyről beszélünk, de majd egyébként videóban fogják is látni.
5: Hát tulajdonképpen sokszor van az az ember életében, ahol a nehézségből előnyt lehet kovácsolni. Ugye ez a terem az apukámé volt, és ki volt adva. Mindig is valamilyen fajta mozgásformát űztek itt ebben, és amikor én így úgy gondoltam, hogy tök jó lenne csinálni itt egy ilyen mozgásstúdiót, akkor hát azért nyilván voltak kötöttségek, amiket az ember nem veri le a hüvet, nem szedi le a plafont, stb. És szóba se jöhetett nyilván a púder színű stúdió, és mivel én magam is szeretem a színeket, és egy ilyen típusú személyiség vagyok, hát akkor gondoltuk, hogy akkor vágjunk oda, és akkor legyenek erősebbek a színek, de mindenképpen nagyon a harmóniára törekedtünk, hogy otthonos legyen, hogy a hölgyek és urak is, mert néhányan ők is járnak, jól érezzék itt magukat. Tehát nagyon-nagyon fontos volt a tér kialakításánál az, hogy otthonos legyen, harmóniában legyen, és legyen tágas, hogy itt tényleg meglegyen mindenkinek a tere.
4: Egy fontos kérdésről még nem beszéltünk, arról már tudjuk, hogy te hogy keveredtél ehhez a mozgásformához, hogy miért hoztad létre ezt a mozgásstúdiót, de a nevet hogyan választottátok ki, hiszen már annak is üzenete van legalábbis szerintem.
5: Hát abszolút, én marketing szakemberként nem onnan indultam ki, hogy csinálunk egy mozgásstúdiót, hanem én egy koncepcióból indultam ki, hogy mi az, ami az én erősségem is, mi az, amit én tudok adni az embereknek, és ehhez kerestem a nevet tulajdonképpen, és amikor a Muse-ra vagy Múzsára magyarul rátaláltam, akkor azt így azonnal éreztem, hogy ez egy teli találat. Hogy ihletet tudunk adni embereknek, inspirálni tudunk embereket arra, hogy jöjjön el, próbálja meg, tegye az élete részévé a mozgást, ő is tapasztalja meg azt, hogy ennek milyen lélektani előnyei is vannak, nem csak a testét erősíti vagy építi, hanem az egy óra, az róla szól igazándiból, és azt gondoltam, hogy a Múzsa az egy tökéletes jó név rá. Még nem mindenki tudja kimondani helyesen, de nem baj, mert majd szép lassan mindenki megtanulja ezt is.
4: Neked ki a Múzsád, ha már itt tartunk?
5: Hát szerintem az életemben rengeteg Múzsa van. Pont amikor a megnyitót tartottunk, akkor gondoltam végig, hogy azok az emberek, akik az én életemben vannak, mindenki valami más szempontból inspirál engem. És nekem fontosak is ezek az inspiráló emberek, a barátaim, a családom, elég népes, nagy a családom, hatalmas, összetartó balkáni família, és mindannyian segítjük egymást valahol, és hát a nagy álmodozó az az apukám volt világéletemben, azt szerintem tőle örököltem, hogy mindig nagyobbat álmodjak, mint az átlag, de rengeteg olyan barátom is van, aki szintén egy ilyen inspiráló közeget hoz létre mindig, és hát a közvetlen szűk családom is. Mi a férjemmel nagyon összhangban tudunk működni, tehát én álmodozok, és ő mindenben segít, hogy megvalósítsuk ezt.
3: A teljes beszélgetést tehát ma este 8 órától hallgathatjátok meg itt a Lakihegy Rádióban, az Itt élünk című térségi riport műsorunkban. Petyko Ági kolléganőnk tehát a Dunavarsányi Muse mozgásstúdió tulajdonosával, Udvarev Tóth Ritával beszélget a mozgás fontosságáról, illetve a stúdióról. Ma este 8 óra után tehát maradjatok velünk, és egyébként holnaptól, szerdától a weboldalunk hangos archívumából is visszahallgatható lesz majd a teljes adás. A folytatásban pedig maradjatok velünk, ez még mindig a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból! Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, nem tervez leépítéseket a győri Audi. Ma is derült napos meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napirendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a véke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett több felé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt.
3: Időjárás.
4: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön egy hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
5: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyi Bettivel.
6: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Egy platós kis teherautó szalagkorlátnak csapódott az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán ért közelében, borzalmasan hangzik. A 21-es kilométernél csak egy sávon halad, emiatt a forgalom és 2 kilométeres torlódás alakult jelenleg ki. Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is, a 15-ös kilométernél a sávzárás már megszűnt, de még mindig nagyjából 5 kilométeres torlódásra kell készülnötök. Térségünkben a legtöbb fővárosba vezető útvonalon dugóra kell sajnos készülni, illetve látunk egy trafit is, méghozzá Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téri parkoló körül, tehát ott a közösségi házzal szemben. Útépítési munka is zajlik, méghozzá az 51-es út, illetve a Szent Imre út találkozásánál az a bizonyos körforgalom készül, ez is beleszólott a közlekedésbe. Hát a műútról inkább nem is beszélek, csak annyit mondok, hogy a szokásos dugó, és akkor így szerintem mindenki érti. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 9 percen járunk reggel 9 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Ebben az órában itt vagyunk még veletek. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Egy egészen elképesztő hírt hallottunk, olvastuk. Balesete után 14 órán át bolyongott a Szentendrei erdőben egy sérül férfi, mert hogy a fának csapódott az autójával, ez szombat hajnalban történt Szentendre közelében, a sofőr pedig úgy beverte a fejét a szélvédőbe, hogy teljesen zavart állapotba került, és így gyalog indult neki a sűrű erdőnek. Azért 14 órán át így bolyongani, az nagyon
4: elég hosszú
0: durva.
4: Idő, tehát nem az, hogy egy-két órát kicsit bolyongott, hát főleg lehetett volna esetleg komolyabb baja is, mert
0: igen,
4: mondjuk bármi történt vele.
0: Igen,
4: főleg kicsit zavart állapotban volt, de mondjuk azért egy olyan vérzése is, amit mondjuk azonnal el kellett volna látni, így tulajdonképpen szerencséje volt.
0: Igen, bár érdekes kérdés ugye az, hogy 14 órán keresztül ugye itt senki nem kereste, vagy hát a kereste
4: hát
0: is,
4: gondolom,
0: nem tudjuk,
4: keresték,
0: hogy
4: nem
0: telefonon akár nem szeretei, tudom, barátai. Az arról szól a hír, hogy a baleset szombat hajnalban történt, amikor egyelőre tisztázatlan okokból tért le egyébként a férfi az útról a járművével, és neki ütközött egy fának. Egyedül utazott, a sofőr feje kifejelte a szélvédőt, a sérülései következtében pedig ugye, ahogy te is mondtad, amúgy vérezni is kezdett.
4: Igen.
0: És hát ugye olyan fejsérülése lett, ami miatt zavart állapotba került, és egész egyszerűen nekiindult gyalogosan a szomszédos erdőbe. Hát ugye azt nem tudjuk, hogy mire képes ilyenkor az agy, amikor mondjuk így megsérül. Hát itt például ugye bolyongott, az összetört autóra járókelők bukkantak rá, viszont üresen állt a jármű, a kifejelt szélvédő láttán a kiérkező kutatócsapatok tudták, a sofőr valószínűleg, sőt nem valószínűleg, ők biztosak voltak benne, hogy súlyos fejsérülést szenvedhetett. Haladéktalanul megkezdték a felkutatását, mert hogy tényleg hát azt is lehet tudni, hogy a vérző és sokos állapotban lévő férfi összeesett végül egyébként, hát erre mondjuk lehetett is igen számítani.
4: Lehetett számítani, igen.
0: Egyébként a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat munkatársai keresték. Fú, azért nekik mostanában elég sűrű
4: az
0: napjaik
4: biztos
0: vannak, sok esetben kell sajnos helytállniuk.
4: Kutyákkal és drónokkal is átkutatták a környéket. Igen.
0: Igen, Balázs László, a kutatómentőszolgálat vezetője az RTL híradónak számolt be a keresésnek az első óráiról, és azt nyilatkozta, hogy első körben az volt a feladatunk, hogy annak a közvetlen környezetét több száz méteres körben átvizsgáljuk, tekintettel arra, hogy azt tudtuk, hogy a sofőr megsérült, kifejelte a szélvédőt, vérzett, ezért azt kellett kizárnunk, hogy nem ott a környéken az éjszaka folyamán összeesett, és valójában életveszélyben van-e. Aztán ugye a kutatás speciálisan képzett keresőkutyák, ahogy mondtad, illetve drónok is segítették, és azt is nyilatkozta, hogy alkalmaztunk olyan személykereső kutyákat, akik erdőben dolgoztak légszimattal. Istenem, mennyire okosak ezek
4: okosak,
0: a kutyák,
4: igen,
0: hogy
4: igen,
0: ki vannak képezve. Illetve a drónok is átpásztázták azt az adott területet, és ugye mint később kiderült, ennél sokkal később kijebb egy külterületen sikerült megtalálni őt. Egyébként 3 kilométerre a kocsitól bukkantak rá, ami amúgy nem is tűnik olyan soknak, tehát nyilván az ember nem hiszem, hogy 3 kilométer 14 óra alatt tesz meg. De hát lehet, hogy tudod, így szédelget, meg...
4: Hát valószínűleg lassabban ment, nyilván szédelget, ki tudja, mikor esett ugye össze.
0: Igen. Igen. A sérült autós nagyjából 3 kilométerre gyalogolt el, és több órás bolyongás után még ekkor sem volt teljesen magánál. A biciklis tudott vele beszélni, aki arrafelé járt, mert hogy egy kerékpáros bukkant rá a férfira az erdőben, de a sérülései és az állapota miatt azonnal értesítette a mentőket is. A pontos körülményeket egyébként a rendőrség még vizsgálja, amit lehet már biztosan tudni, hogy a férfi egyedül ült az autóban, amikor letélt az útról is vállalkozott, csapódott, szabálysértési eljárást indítottak. Hát ugye, egyébként nekem az egyik legnagyobb félelme, megmondom őszintén, hogy vezetés közben mondjuk rosszul leszek. Tényleg, ezt így nem mondom, hogy minden nap eszembe jut, de annyi ilyen hírt lehet hallani.
4: Igen, igen, igen. Hogy... Főleg, hogyha nem egyedül vagy az autóban, igen. Mondjuk akár gyerekkel, vagy igen. Teljesen mindegy kivel.
0: Igen. Nekem van olyan ismerősöm, aki például egy olyan szédüléses betegsége van, meg ilyen fejfájással járó, hogy nem is vezethet. Tehát konkrétan gyógyszert kell neki ugye szedni erre a furcsa szédülésére, van ilyen fülzúgással járó betegség is, és hát ugye ki van kötve, hogy például ő nem vezethet. Például én, ha nem lenne rajtam a szemüvegem, én képtelen lennék vezetni, hát nem látok. Tehát, hogy például ugye ez is persze. Csak egy apróság.
4: Persze, de ezek hogy ilyen apró dolgok.
0: Éppen, például én nem is tudom, hogy mit csinálnék, ha mondjuk vezetek, és mit tudom, én valahol megállok, leesik a szemüvegem, rálépek, eltörik, én nem vezetek haza, főleg, hogyha ott ül mögöttem a gyerek, de egyébként sem.
4: Tehát hát azért... egyébként sem, mert nyilván magadat sem akarod veszélyeztetni. Igen. Szóval tényleg elég egy, de még ha minden adott is, tehát, hogy jól látsz bármi, elég tényleg egy másodpercnyi dolog, hogy mondjuk félrenézel, és akkor bum, megvan a baj.
0: Képzeld el, egyszer valahol azt olvastam, hogy a vezetés közbeni tüsszentés az az egyik legveszélyesebb,
4: jaj,
0: mert hogy ugye olyankor becsukódik akarva akaratlanul a szemed,
4: igen.
0: És konkrétan pár másodpercig így kimarad, hogy mi történik. Tehát, hogy egyébként ez veszélyes.
4: Igen, én általában mindig valahogy úgy sikerül összehoznom, hogy itt Szigetszent Miklóson a Csépi úton sikerül, ahol ugye hivatalosan 30 km/h kell menni, nem szoktam én sem sokkal-sokkal többel, de volt már olyan, hogy éreztem, hogy nagyon kell, és akkor direkt kicsit tényleg visszalasítottam, és tehát, hogy kicsit lemaradjak az előttem levő autótól, nem mintha én az a típus lennék, aki tudod, annyira így a másik kocsi fenekébe van, de akkor én mindig egy kicsit így vissza szoktam, vagy leveszem legalább csak annyira, leveszem a lábamat a gázról, és akkor tüsszentek egyet, és gyorsan megpróbálom úgy, tudod, így azonnal kinyitni a szemem, de egyébként ez tényleg veszélyes, igen. Mert hogy olyankor tudod, hogy be fogod csukni, de nem nagyon tudsz ellene mit csinálni.
0: Igen, igen. Képzeld el, hogy velem mostanában történt egy ilyen eset, illetve hát már kétszer fordult elő, hogy kaptam egy új ilyen arckrémet, és felkentem az arcomra, meg még alákentem valami szérumot, és akkor így elindultam autóval. Csak hogy, hát utólag kiderült, hogy ezt a szérumot nem csak hogy a szembe nyilván, de hogy a szem környékére sem nagyon szabad kenni.
4: Igen,
0: csak tényleg
4: így,
0: igen. De olyannyira képzeld el, én konkrétan egy kicsit halálfélelmem is volt. Először picit csípte, és már viszonylag hamar félreálltam, na de most, amikor át kellett mennem Dunaharasztira, azt hiszem, hogy pont augusztus 20-án mentem dolgozni a templomhoz, és az volt a durva, hogy akkor jött rám a leginkább, hogy annyira csípte, hogy pattakokba folyt a könnyem, nem tudtam nyitva tartani a szemem, és így mentem át a Taksonyvezér hídon. Tehát, hogy alig vártam.
4: Mert, hogy tudsz félreállni? Hát a hídnál ott az a baj.
0: Hát igen, de most az ember ilyenkor mérlegel, hogy most vagy vészvillogóval megállsz az út közepén, vagy konkrétan csukott szemmel, úgyhogy küzdesz, mész tovább. Hát nyilván a legjobb egyébként ilyenkor szerintem a kettő közül az, hogy vészvillogóval megállsz, de mondjuk egy híd közepén.
4: Jobb, nehéz, van olyan helyzet, ahol azért úgy nehéz.
0: Én tudtam, hogy ha átmegyek, ugye Dunaharaszti irányába mentem, tehát hogyha átmegyek, vagy Taksony irányába a hídon, akkor ott le tudok térni jobbra, ott szokott lenni a krumpliárus néni, meg éppen milyen aktuális, szezonális gyümölcsöltség van. Na ott félrehúzódtam. Ha az ott nem lett volna, hanem mondjuk egyből az 510-es, illetve a melyik út az? Hát a műút és az 510-es
4: keresztező.
0: Hát
4: igen,
0: az
4: igen,
0: meg ráadásul amúgy is egy tök veszélyes csomópont.
4: Igen, igen. Oda mindig, amikor odaérek, azt gondolom,
0: imádkozom.
4: Hogy nem, hát imádkozom, meg hogy tök jó lenne ott egy
0: körforgalom például?
5: Hát körforgalom, vagy egy, ja Istenem, hogy hívják azt a sávot, amikor ugye elmész Taksony felé, és gyorsítósáv?
0: Hát, hogy, gyorsítósáv, besorolósáv.
5: Besorolósáv, nem tudom, bocsi, ezt nem tudom, ha valaki tudja, írja meg nekünk, 0-20-90-95-107, mert hogy ugye sokszor van az, hogy aki ráfordul, mondjuk Dunavarsány felől jön, és ráfordul a műútra, ő kienged, de attól a kocsitól én nem látom, hogy a másik, igen, jön-e Taksony felé.
0: Én is akkor ilyen gyökkettővel szoktam. Én is. Egyébként van ott egy sáv.
5: Nevezzük annak.
0: Bár az nincs hivatalosan úgy felfestve, de mindenki, azt szoktam nézni, hogy a többség szokta használni, és akkor egyébként ez egy kicsit ilyen könnyebbség.
5: Én is beállok oda.
0: Azért ott figyelni kell, ott nem ártan. Nyilván a lámpát, azt biztos sokan mondják, hogy haj, lámpa ne legyen, mert az felfogja a forgalmat. Hát egyébként ez igaz, de könnyebb lenne kikanyarodni. Igen. Tényes való.
5: Igen. Na úgyhogy például ilyen is történt velem, meg hát történt már olyan is, hogy mit tudom én, egy pók mászott le a kocsiban, és frászt kaptam, vagy darazsak szoktak, szóval pillanatok alatt megtörténhet a baj. Hát azért tényleg elég durva, hogy ez az úr 14 órán át bolyongott, ez leszerencsére most már jó kezekben van, és kórházba került, úgyhogy bízunk benne, hogy jól lesz.
0: Reméljük, hamar felépül.
5: Így van. Ha gondoljátok, szóljatok hozzá a témához, ehhez vagy bármelyikhez, 0620 95 95 107, zenélünk, aztán a következő fél órában még visszatérünk.

0: is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van.
7: Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
8: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
7: Uramisten!
8: Talán valami baj van.
7: Nincsen.
8: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
7: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
10: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget-Szent Miklóson. A szennyvíztisztító telep fejlesztése is szerepelt a napirendi pontok között a Sziget-Szent Miklóson tartott közmeghallgatáson. A beruházás részleteiről Szent Györgyi József, a hivatal munkatársa tartott előadást. Tájékoztatása szerint a fővárosi vízművekkel kötött szerződés értelmében a szennyvíztisztító telep kapacitása 6300 köbméterig bővíthető. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy az előadáson elhangzottak szerint első körben a lakosság számára válik lehetővé a rendszerre történő csatlakozás. Ez várhatóan mintegy 7 hónap múlva kezdődhet meg. Kiemelte, a teljes fejlesztés ezt követően további két ütemben valósul meg.
12: Törvény mondja ki, hogy a lakók elsőbséget élveznek, tehát abban az esetben, amelyik városlakó még nem jelezte fővárosi vízműveknek a csatorna rákötési igényét, tegye meg minél előbb, hiszen a jövő évtől a képviselőtestület is úgy akarja, akkor megvan a lehetőség arra, hogy azok a városlakók, akiknek jelen pillanatban nincs még rákötésük a csatornahálózatra, ők rá fognak tudni majd kötni.
11: Egyeztettek a Buckai új iskola és a közlekedés fejlesztéséről. Több órás szakmai egyeztetést tartottak a Pestvár megyei kormányhivatal közlekedés felügyeleti főosztályával, a Sziget-Szent Miklósi Bucka városrész tervezett új iskolájáról és a buckai közlekedési koncepció bevezetéséről. A tárgyaláson a református egyház által megbízott tervezők, a Volánbusz, valamint a közlekedési hatóság képviselői is részt vettek. Az iskola megvalósítása egy új utca kialakítását is szükségessé teszi, ezért a hatósági jóváhagyáshoz pontosítani kell az érintett úthálózat terveit. Az egyeztetésen kijelölték azt a szakmai irányt, amely alapján az építtető egyháznak el kell készíteni a részletes terveket. A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat idei költségvetésében már biztosították a szükséges előkészítő munkák fedezetét. Ezek között szerepel a Csépi út, Műút és Gyökér utca közötti szakaszán található villanyoszlopok megszüntetése is. A buckai közlekedési koncepció jövő év bevezetéséhez szükséges testületi nyilatkozatot hamarosan a képviselőtestület elé terjesztik. Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A Halásztelki Intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
0: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Bredák Szandival
2: és Somogyi Bettel.

0: közlekedési információkkal megyünk tovább. A Süsfálna abban az M0-as autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométer között burkolatjel festés miatt lezárják a külső és a középső sávot. Ez a forgalmat a belső sávra tereli ez a lezárás. Aztán az M1-es autópályán a szélesítési munka miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető utak még mindig zárva vannak. Hát ez már nagyon régóta így van, úgyhogy már bízunk benne, hogy előbb-utóbb itt vége lesz ennek. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán kaszálás zajlik éppen, Székesfehérvár térségében az 59-es kilométertől helyenként lezárják a belső sávot, emiatt itt lassulásra kell készülni. Ahogy szintén lassulásra és egyben torlódásra is kell készülnötök a Csepel-sziget, Szigetszentmiklósi szakaszánál, hogy a főváros irányában, illetve a gyártelepi hívát járónál. Valamint rendőri jelenlétet is látunk, méghozzá a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán, illetve ahol már talán korábban is említettük, Szigetszentmiklóson, hát ez a Szent Erzsébet-téri parkoló. Igen, ott még továbbra is kint vannak a rendéberőrei. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süsfelnap, én pedig Bredák Szandi vagyok.
3: Én meg Somogyi Betti, sziasztok!
0: Halál fejekkel és csontvázakkal zaklatta a szomszédait egy nő egy parkolóhely miatt. Ez hajdúszoboszlói sztori, de annyi ilyen érdekes sztorit hallunk, hogy itt szomszédok, hogy próbálják meg a másikat bosszantani.
3: Ez
0: vagy.
3: Na, ez igen. Nem hallottam amúgy.
0: Igen, na most ne úgy képzelje el senki, hogy igazi halálfej, meg igazi csontvász, hanem ezek az ilyen dekorációk, vagy játékok, nem?
3: Hát, amit szerintem így a lassan közelgő, majd ilyen Halloween időszak előtt lehet kapni kb. Minden boltban.
0: Igen. Mondjuk hozzáteszem, pont azt mondtam, amit látom a képeket, ahogy egy ilyen halálfejes ilyen maszk, ami igazából tényleg igen, egy jelmeznek a része, hogy azt köszön vissza a kocsimon, hát ha az volt a cél, hogy megijesszen, hát bár bocsánat, nyilván egy idő után bosszantól, de inkább nevetnék rajta. Igen. Tehát, hogy így, köszi, beteszem, jó lesz majd Halloweenkor, tehát hogy nagyjából ennyi. A nő hónapokon át ijesztő díszeket tett, vagy legalábbis szerinte ijesztő díszeket tett a szomszédai autó, szomszédai, tehát nem is csak egy, több autóra.
3: Több szomszéd autójára, igen.
0: De nem csak oda, hanem postaládára, meg villanyszekrényre is.
3: Na hát az meg aztán, hogy jó, a postaláda, nyilván mész oda, kiveszed, ugye ez, tehát hogy akkor kiveszed a leveleket, de hát én nem is értem, tehát hogy miért gondolta az, hogy ez elrettenti a szomszédokat, már olyan szempontból, hogy ugye itt az a probléma, hogy én ezt egy társasháznak képzelem el egyébként, és hogy pont az ő ajtaja, vagy bejárati ajtaja elé parkoltak, ahova ő szokott, de hogy ugye az utca az közterület, tehát bárhol megállhat. Uh-huh. És gondolom volt olyan, amikor nem volt hely, és akkor bizonyos szomszédai ott álltak meg mondjuk pont előtte. De hát ez úgy nincs tiltva, tehát nyilván ilyenkor te is megállhatsz egy picikét arrébb mondjuk más háza előtt.
0: Én le vagyok döbbenve, és azon vagyok ledöbbenve, hogy ennek a néninek valami kezelés kéne, szóval, hogy ez nem normális, amit ő csinál, ezt azért valljuk be. Egyébként ezt hát, nem csak mi gondoljuk igen, így, mert hogy vádat is emeltek ellene, az ügyészség pénzbüntetést kért a nőre, szóval, hogy ő azért így meg is kapja a büntetését hivatalosan is. Tudod, én azt szeretem az ilyen helyzeteket így konkrétan elképzelni, hogy a néni bemegy a, nem tudom, a jelmezboltba, vagy bemegy egy ilyen boltba, ahol mindenféle csetreszt lehet kapni, és akkor így berakja nem? a kosárba, de hogy milyen céllal, tehát ez a, na most megveszem ezt a, nem tudom, ezt a csontvázat, és jól odarakom valakinek a, nem tudom, a postaládájára, és aztán nagyon ettől úgy meg fog ijedni, hogy többet nem is fog oda parkolni. Tehát, hogy mi lehet a néni fejében? Egyébként a játékcsontvázat az ablaktörlőre rak, a koponyafüzért a motorház tetőre, mert hogy igen, elfoglalták a kedvenc parkolóhelyét, de cuki. Van egy kedvenc parkolóhelyet köztéren, ha te odaállsz, akkor neked aztán ijesztő mozgokat rakok a kocsidra.
3: Mondjuk én azon gondolkozom, hogy mi mindig inkább ilyet csináljon, mint mondjuk, nem tudom, tojással dobálja meg, vagy öntse le valami olyan dologgal, ami akár, hát nem is az, hogy maradandó, de konkrétan kárt tesz az autóban.
0: Valószínűleg
3: talán ez nem tett kárt.
0: annyi esze van, hogy azt tudja, hogy az már bűncselekmény, bár mondjuk itt is vádat emeltek, de hogy az a kár...
3: Azért, amit csinál, igen, mondjuk itt kárt nem okozott, talán, igen.
0: Tavaly augusztus és október között zajlott egyébként, igen, ahogy mondtad, egy társasháznál ez a bizarr parkolási háború, mert hogy sérelmezte a nő, hogy a szomszédai, ahogy mondtad, a ház bejárata elé parkolnak. Egész egyszerűen nem is arról van szó, hogy arra a helyre, amiért mondjuk fizet, vagy hozzátartozik az ő lakásához.
3: Mert akkor hanem... az jogos lett volna, hogy szól valakinek legalább.
0: Persze, meg hát ott akkor ez nem is kérdés. De hogy annyi a lényeg, hogy ő szokott oda parkolni. És bár a parkolás semmi nem tiltotta, az asszony úgy érezte, hogy el kell ijeszteni azokat, akik oda parkolnak. A vád szerint a nő nem állt meg az autóknál, ugye ahogy mondtuk már postaládára, meg villanyszekrényre is pakolázta ezeket a szerinte ijesztő, hát én nekem csak szívességet tenne, mert tényleg nem kell akkor Halloween-ra dekorációt.
3: Jaj, de jó, akkor nem kell vásárolnom. Bár itt írja valaki pont egy szomszéd, hogy van két kisgyerekünk, és hogy eléggé meg voltak rémülve egyik család. Jó, hát nyilván egyébként ez most ezek ilyen ijesztő csontvázak, most lehet, hogy az én gyerekeim is hirtelen úgy meglepődnének, hogy mi az, de még mindig jobb, akkor is azt mondom, hogy ezeket csináltam, mint valami komolyabb dolgot, mondom, öntött volna az autóra, vagy tényleg ugye egyszer beszéltünk, talán pont Csepelen volt, hogy tojás dobáltak valakinek az autójára, vagy föntről, ugye a tizedikről dobták le, vagy már nem is tudom, hogy volt. Hát szóval ez meg... még mindig jobb egy fokkal.
0: Igen, ami még kellemetlenebb, hogyha meghúzzák a kocsit, tudod, na, végig hát karcolják. Tehát az már nagyon fájdalmas tud lenni az embernek. Egyébként az egésznek az iróniája az, hogy a bejárat előtti parkolóhelyre idén tavasztól nem csak, hogy bárki más, de hogy ő sem állhat, mert az önkormányzat egy felújítás miatt megszüntette azt a parkolóhelyet. Szóval nem tudom, hogy most ilyenkor az önkormányzathoz is oda megy, és akkor az önkormányzat bejáratánál ott hagy egy fél csontvázat, vagy most de akkor ilyenkor ez így mi van?
3: Figurákat tesz. Hát nem tudom, igen. Egyébként van olyan, amikor itt társasházaknál, azt nem tudom, hogy ez hogy van, nyilván meg kell vásárolni, tehát hogy közterületen tudsz ugye parkolni, de tudod, odarakják ezt az ilyen fém valamit, amit ugye csak a tulaj tud, vagy igen, az autó tulajdonos így lehajtani, és akkor igen, ott is van egy ilyen tábla, hogy ez ilyen magánparkoló. Hát gondolom, sok helyen van erre már lehetőség, hogy ezt meg tudod venni, vagy az is lehet, hogy ez csak bérled az önkormányzattól, nem tudom. Tehát ilyen biztos, hogy van, de itt nem volt ilyen.
0: Ilyen is lehet, illetve nem kell messzire menni, például Szigetszent Miklóson, a Színes Lakóparkban, a Dujmo Lakóparkban. Ott képzeld el, hogy ott egyébként nincsen ilyen zár, hanem egész egyszerűen a parkolónak a végén van egy tábla, és rá van írva a rendszám, igen, és akkor abból már az ember tudja, hogy oké, akkor ide nem lehet parkolni.
3: Igen.
0: Úgyhogy ilyenkor így próbálom elképzelni lelki szemeim előtt látni, hogy nézhet ki egy olyan nő, aki ilyeneket csinál. Nem tudom, nem barátkoznék vele, az biztos. Meg tényleg maga a röhelyes, hogy ezt találta ki, meg hogy sokszor azon gondolkozom, hogyha mondjuk én lennék az, akinek az autójára ilyet pakol. Ugye kétféle ember van, az egyik az, aki azt mondja, hogy inkább nem állok ide, mert ki tudja még holnap mit talál ki, a másik meg, hogy annyira hogy csak azért is odaállok. Tehát, hogy miért ne állnék oda? Csak ugye az a baj, hogy igen, sokszor a félelem is vezérli az embert, hogy félti a kocsit,
3: az autóját,
0: igen,
3: ami
0: a bolondoktól, már bocsánat.
3: Hát igen, mert lehet egyébként, ezt nem tudhatod, hogy most még csak csontváz, de igen, tudja, lehet, hogy megkarcolja két nap múlva. Tehát az igen, a baj, hogy így kiszámíthatatlan az ember, és inkább lehet, hogy ilyenkor tényleg jobb félni.
0: Hát igen, igen. Hát ti mit tennétek egyébként ebben az esetben, vagy ti lennétek-e a csontvázas néni, reméljük, nem? 0620 95 95 107, ha írtok nekünk, akkor holnap foglalkozunk még a témával, mert hogy nem sokára 10 óra van, úgyhogy mi búcsúzunk, holnap viszont új ülterővel, vendégekkel, sok-sok izgalmas témával.
3: Holnap érkezünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Elindult a vidékfejlesztési program, egyre kevesebb a házi orvos. Ma is derült, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, a programot elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő szerint a cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napirendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a véke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett több felé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt.
7: Időjárás.
8: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, itt a 107 egészen. További kellemes, szép keddet kívánok szeptember 8-án, Adrián és Mária napján. Már is mondom, hogy mi a helyzet a közlekedéssel. Teljesen nyugodtak már az útjaink, a reggeli csúcsforgalmon túl vagyunk. Viszont, hogyha valaki az M0-ra felhajtó szakasz környékén jár a második Rákóczi-Ferenc úton, készüljön arra, hogy ott bizony kint van a Trafipaxra mérő autó. Kisebb torlódást két helyről jelentettek vételkörzetünkben, Sziget-Szent Miklóson, a Rév utcában, illetve Dunaharasztiban, a Király utcában gyűltek össze az autók, tehát ott a lassabb a haladás, erre kell készülni, és most látom, hogy Taksonyban az 51-es környékén is ugyan ez a helyzet. Én jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok egész nap a Lakihegy Rádióval.
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
1: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, nagyon kellemes, szép keddet kívánok nektek, én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük ezt az órát, illetve hát a következőket is, mert hogy ma is egészen 3 óráig rádiózhatunk együtt így az éteren át, a 107 egészen. Isten éltesse az Adrieneket és a Máriákat, hiszen hamarosan róluk is szó lesz, no meg arról, hogy hogyan mozdulhatunk ki, próbálhatjuk ki magunkat Dunaharasztiban, egy jó kis sportos program hamarosan.

Ahogy ígértem, egy jó kis sportos programmal megyünk tovább itt a Laki Hegy Rádióban, mert hogy jön a Mozdulj Ki, próbáld meg, egy sportnap, ami Dunaharasztén lesz majd szeptember 12-én, ha rossz lenne az idő, akkor szeptember 19-én szervezik meg. Reggel 9-től este 8-ig, szóval ez egy egész napos, ilyen monstrum, folyamatosan sportolós program, több helyszínen is várják az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten lesz a kezdés, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is ki lehet próbálni. Ezután a Bezerédi sportcsarnokban folytatódik majd sportparkban a program, zenés tornával, életmód tanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzők sportágainak bemutatkozásával. A foglalkozást többek között a DMTK asztali tenisz, judó, karate és futball szakosztálya is elvégzi, illetve az Egyesület ralli versenyautójába is lesz lehetőség beülni. Lehet, hogy ez lesz az egyik legizgalmasabb program. A nap zárásaként pedig közös mozgásra és nyereményjátékra is invitálják a részt. Vevőket. Jó szórakozást kívánok nektek!

tárgyalta a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösségi oldalán azt írta, az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatóak majd. A polgármester azt is kiemelte, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére is. További részletek a lakihegyradio.hu-n.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107. FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
5: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó, azért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
4: Akadálymentesíthetik a tanösvény fahídját. Lakossági kezdeményezésként merült fel, hogy a tanösvénynél található fahíd akadálymentesítése is megvalósuljon. Nagy János polgármester nyitottságot mutatott a fejlesztés lehetőségére. Mint rádiónknak elmondta, korábban egy mozgássérült személlyel együtt is bejárta a területet, aki több javaslatot is megfogalmazott az akadálymentesítéssel és a további fejlesztésekkel kapcsolatban.
5: Én például már a Dunapartot végigmentem egy kerekesszékes úriemberrel, és megnéztük, hogy hol vannak ilyen akadályok, és ezt a hidat is beleírtam. Ugye nyilván nekünk is fontos, hogy mindenki számára használható legyen, akár a Dunapart azon része is. Ezért bízom benne, hogy a képviselőtestület mielőbb támogatni fogja majd azt a kezdeményezést, hogy ott akadálymentesíteni tudjuk az ilyen helyeket is.
4: Végéhez közeledik a tanszerosztás Halásztelken. A diákok iskola kezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Életmentő tettéért tüntették ki a Dunaharaszti rendőrőrs egyik munkatársát. Taksony polgármestere személyesen mondott köszönetet a férfinak. Nagy Sándor Tamás nemrég vehette át elismerő oklevelét. A rendőr törzszászlós egy Taksonyban történt vészhelyzet során nyújtott segítséget. Munkáért és helytállásáért Zsolnai Pál polgármesteri dicséretben részesítette. A rendezvényen Molnár Szilvia alezredes és kapitányság vezető is részt vett.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 8-a van, és ma az Adrieneket köszönhetjük fenévnapjuk alkalmából. Az Adrien egy női név, az Adriana franciás alakjából származik. Az a jelentése, hogy a Velence tartományában lévő, vagy Hadria városából való. Az Adriennek van egy férfi párja is, az Adrián, illetve annak a régiesebb magyarosított változata, ami szerintem nagyon szépen hangzik, ez az Adorján. A 90-es években egy nagyon gyakori névnek számított idehaza az Adrien, a 2000-es években is benne volt a legnépszerűbb 36-57. Rangsorban, aztán egy kicsit rontott a helyezésén, és elmondható, hogy mára már csökken az Adrien név népszerűsége. Egyébként az Adrienek ünnepelhetnek még március 4-én és 5-én is. Sok híresség kapta ezt a keresztnevet. Bánhegyi Adrien világbajnok, kötélugró, Beke Adrien labdarúgó, Hauser Adrien zongorista, Molnár Adrien válogatott labdarúgó, vagy éppen Szekeres Adrien énekesnő. Holnap az Ádámokat köszöntjük!

0: Folytatjuk már, és jön a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Amikor ilyen influenza járvány meg hasonló időszak van, akkor ugye a televízióban is mindenhol különféle reklámokat találkozhatunk, amelyek azt a célt szolgálják, hogy vegyünk minél több patikában lévő cuccot, hogy jól legyünk. Uh-huh. És hát ahogy az antibiotikumok időszaka eljön, ugye például ezekben a náthás időszakokban, akkor tele van a tévé a probiotikumok reklámja. Is, mert a probiotikumokkal elsősorban akkor találkozhatunk, ugye, hogyha antibiotikumot írnak fel.
1: Igen, a probiotikumokat ekkor szokták első körben ajánlani, vagy akkor esetleg, hogyha valaki trópusi országba utazik. Ugye a probiotikumokról azt kell tudni, hogy ezek élő mikroorganizmusok, amelyek képesek az emberek, illetve egyébként egyes állatok bélcsatornájában megtelepedni, ott elszaporodnak, és kedvezően befolyásolják a gazda szervezetet, tehát most ebben az esetben ugye az emberek egészségi állapotát. Kedvező hatással vannak ugye az egészségi állapotunkra, és csökkenthetik bizonyos betegségek kialakulását is.
0: Tehát akkor is szedjük, hogyha nem vagyunk betegek, hanem megelőzésre?
1: Alapvetően, hogyha kiegyensúlyozott a táplálkozásunk, fogyasztunk zöldségeket, gyümölcsöket, élőflórás tejtermékeket, például joghurtot, kefirt, akkor az étkezéssel be tudjuk vinni ezeket a baktériumokat megfelelő mennyiségben, de megváltozott egészségi állapot, például amikor ugye antibiotikum kúrára szorulunk, vagy esetleg vannak bizonyos olyan betegségek, egy vékony bélkontaminációs szindróma,
0: ami
1: nem feltétlenül, igen, feltétlenül jár együtt az antibiotikummal, általában egyébként igen, ilyenkor is szoktuk javasolni a probiotikumok használatát, de önmagában tényleg a kiegyensúlyozott táplálkozással ez biztosítható.
0: Láttam már olyat is a probiotikum mellett, hogy prebiotikum. Ez mi?
1: Igen, a prebiotikumok az tulajdonképpen ilyen élelmiszer komponensek résznek, amelyek alapvetően a zöldségfélékben, gyümölcsökben megtalálhatóak, vagy adalékanyagként kerülnek bele az élelmiszerekbe, ezek mindenképpen pozitívak egyébként. Azáltal tudnak kedvező hatást gyakorolni a szervezetre, hogy szelektíven fokozzák a baktériumok alapvetően a probiotikus fajok szaporodását, az ő tápanyagukként fognak ezek a prebiotikumok részt venni, és ugye, hogyha a probiotikumoknak van tápláléka, könnyebben el tudnak szaporodni, és ezáltal jobban tudják a mi egészségügyi állapotunkat is kedvezően befolyásolni. Ilyen például az inulin, ami a csicsókában található meg nagy mennyiségben.
0: Tudsz még mondani egy-két ilyen dolgot, amiben van pre vagy probiotikum? Így természetes úton,
1: igen,
0: módon?
1: A probiotikumnál is akkor még egyszer ugye kiemelném az élő flórás joghurtot, kefirt, a savanyú káposztát, néhány sajtban is megtalálható, például cheddar sajt, mozzarella. A prebiotikum a már említett csicsókában nagy mennyiségben jelen van, hagymafélékben, száraz hüvelyesekben, mint például sárga borsó, vörösbab, vagy egyéb szárazbab, lencse, csicseri borsó.
0: Na hát akkor ezeket toljuk ezerrel, és akkor talán nem lesz szükségünk kiegészítésre, ugye?
1: Hát igen, kivéve persze még egyszer megemlíteném, hogyha antibiotikum kúrára szorulunk, akkor mindenképpen fontos a probiotikumokat pótolni, vagy ha trópusi országba utazunk, akkor szintén, hogy a különleges ételekhez könnyebben tudjon alkalmazkodni.
0: Ja, hát nagyon sokan panaszkodnak erre, hogy elutaznak végre valahova, egy trópusi országba, aztán egy hétig a WC-n ülnek, tehát, hogy akkor ezt érdemes megelőzni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!

0: Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább már is a kalendáriummal. Szeptember 8-a van, ma az Adrieneket és a Máriákat köszönthetjük fel. Ma van Kisboldogasszony napja, a Macedón Köztársaságban a Függetlenség napja, a Fizioterápia világnapja, az Írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, a Büntetés végrehajtási szervezet napja Magyarországon. Na nézzünk egy-két eseményt, ami szeptember 8-án történt a nagyvilágban. Málta török ostromának ezen a napon lett vége 1565-ben. A május óta tartó ostromot a sikerek ellenére feladta Mustafa generális, amikor a máltai lovagrend segítséget kapott Szicíliából. Megalapították a Howard Egyetemet, na hát ez sem most volt, 1636-ban. Megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, ez volt az első magyar felsőbb leányiskola, 1846 a dátum. Ugyanezen a napon Nagy Károlyban először találkozott Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, aki életre szóló szerelme, felesége Zoltán fiúk anyja, a költő legfontosabb múzsája lett, és egyébként a találkozások napján rá egy évre ki is mondták a boldogító igen, tehát 1847-ben ugyanezen a napon, a megismerkedésük első évfordulóján. A pár mézes heteit Koltón a Teleki kastélyban töltötte. Először születtek dokumentáltan hatosikrek 1866-ban. A boldog szülők James és Janie Bassner volt Chicagóból. Angliában megbukott az ír önkormányzati törvény 1893-ban. Felavatták az Erzsébet király kilátót, amely egy nagyon népszerű kiránduló hely. Ugye Budapesten ez 1910-ben volt, a német csapatok körülzárták Leningrádot 1941-ben, és hát megkezdték a város 900 napig tartó ostromát, döbbenetes. 1946-ban szeptember 7-e és 9-e között a Független Kisgazdapárt és a Magyar Paraszt Szövetség által Budapesten rendezett országos parasztnapok keretében nagy gyűlést tartottak a Hősök terén, melyen közel 500 000-an vettek részt. Az ünnepség vezérszónoka Nagy Ferenc miniszterelnök volt. 100 magyar értelmiségi nyílt levélben fordult az országgyűléshez 1987-ben, bírálták a kormány gazdasági programját. Ünnepélyes keretek között az utolsó amerikai, brit és francia katona is elhagyta Németországot 1994-ben. 2022-ben pedig anyja II. Erzsébet halála után 73 évesen III. Károly került az Egyesült Királyság trónjára. Szerintem nem volt még olyan király, aki ilyen hosszú ideig várt, úgymond talomban volt, hogy majd egyszer ő lesz a király, de hát ez is megtörtént. És akkor nézzünk egy-két híres szülöttet. Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár, Radnóti Miklós hitvese 1912-ben született ezen a napon. Peter Sellers, angol színész 1925-ben. Ács Károly, magyar költő, műfordító 1928-ban. Kincses Veronika, Kossuth Díjas, magyar opera énekes 1948-ban, Ránki Dezső, Kossuth Díjas zongora művész, kiváló művész, a Nemzetművésze 51-ben született, míg David Arquette, amerikai színész 1971-ben.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: over, cause it's not over.
1: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszentmiklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
8: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Folytatódik a derült napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reálértéke csökkent. Hozzátette, hogy nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, ezért nem tudni, hogy mekkora az orvoshiány. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal lettek olcsóbbak. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Vágány szabályozási munkát végeznek holnaptól két héten át Felsőzsolca és Hidas Németi között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy 1200 méter hosszan síneket is cserélnek, amivel megszűnnek a sebességkorlátozások a vonalon. Ennek köszönhetően csökken a menetidő is, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Ismét súlykorlátozást vezettek be a Mohács-Új-Mohács Kompát kelőhelyen, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. Kerülni a legközelebbi Duna hidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehet.
7: Időjárás.
8: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok lesz. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Nagyon kellemes, szép kedd délelőttöt kívánok nektek, ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, de ha valaki nem akar helyben maradni, akkor az a jó hírem, hogy teljesen jól lehet közlekedni vételkörzetünk útjain, hiszen kisebb torlódások vannak, csupán egy rövid szakaszon, Sziget-Szent Miklóson, a Rév utcában gyűltek össze az autók, illetve megerősödött a forgalom Szigethalmon a Műúton, de szépen lehet azért haladni, csak egy kicsit lassabban. Egyébként elmondható, hogy még a második Rákóczi-Ferenc út az, ahol egy picit több az autó, de nincsen torlódás. Ugyanezen az útszakaszon az M0-áshoz közeledve kint van a mérőautó, a Trafipax, erre is érdemes odafigyelni, és érdemes hallgatni a Lakihegy Rádiót, ahol óránként hozzuk a legfrissebb közlekedési információkat. Ha nektek is van ilyen, jelezzétek! Ez a Lakihegy Rádió, és jó utat kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
9: Ez a Lakihegy Rádió, további kellemes szép napot kívánok nektek, ma az Adrienek és a Máriák, holnap pedig az Ádámok ünnepelnek. Én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan önkéntesekről lesz szó, mert hogy önkénteseket keresnek Dunavarsányban, mondom majd a részleteket, de arról is mondok majd információkat, hogy így szeptember 8-án Kisboldogasszony napján mire is emlékezünk. Álljunk le a panaszkodással, állítólag, ha egy hétig ezt megtesszük, érdekes dolgokat fogunk tapasztalni.

Ez a Lakihely Rádió helyben vagyunk, további kellemes napot kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok. Keressik az élethajó új matrózait. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres most, akik az ötleteikkel hosszú távon hozzá tudnak járulni a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét azért az fontos, szervezni kell, fontos, hogy valaki jól kommunikáljon, illetve az élethajó igyekszik minél több támogató, helyi vállalkozást és civil szervezetet is bevonni ebbe a közös munkába. Részletek arról, hogy pontosan mit is várnak egy új matróztól, a lakihegyradio.hu-n.

Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek le Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombaton este 6:30-tól adják majd le a Lafert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történettel. A program ingyenes, de előtte regisztrálni kell, erre van még idő, hiszen szeptember 19-én lesz a vetítés. Mondom, hogy melyik weboldalon lehet regisztrálni, dunaharasztikultúra.hu.

0: Sziget-Szelet. Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Sziget-Szentmiklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőrzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számla értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni. A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a ráckevei soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
7: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanösvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal diákok, turisták.
6: Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az élethajó értékőrzőháló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Megyesi Melinda elnöknél, illetve az egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az Élethajó Értékőrző Háló közösségi felületein olvashatók. Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 8-a, Kisboldogasszony napja, Szűz Mária születésének ünnepe a keresztény hagyományban. Mária születésének történetét maga a Biblia egyébként nem beszéli el, ezért az erről szóló részletek az ősi keresztény hagyományokból és apokrif iratokból maradtak ránk. E hagyomány szerint Mária idős szülők, Szent Joachim és Szent Anna gyermekeként született. Születését már az első keresztény századokban is nagy jelentőségű eseményként értelmezték a Mária tiszteletben. A keresztény gondolkodás szerint Mária különleges helyet kapott Isten üdvösség tervében, hiszen később ő lett Jézus Krisztus édesanyja. Ezért születését úgy tekintik, mint az üdvösség hajnalának kezdetét. Mária alakja a kereszténységben az alázat, a tisztaság, az engedelmesség és az anyai szeretet jelképe lett. Az ünnep eredete Jeruzsálemhez kapcsolódik, ahol a hagyomány Mária születési helyét tulajdonképpen tisztelik, tehát a Betesda fürdő közelében, úgy gondolják, hogy ott született. Az 5. század elején ezen a helyen Szent Anna tiszteletére templomot építettek, és szeptember 8-án megemlékeztek Mária születéséről. Az ünnep később a keleti egyházban, majd a nyugati kereszténységben is elterjedt. Rómában a 7. század végén a pápa hivatalossá is tette, mint ünnepet. Magyarországon Kisboldogasszony vagy Kisasszony néven vált ismerté a nap, az elnevezés pedig a középkorig vezethető vissza. Ez a nap a Nagy Mária ünnepek egyike, amelyhez számos magyarországi búcsújáró hagyomány is kapcsolódik. Régi szokás volt, hogy az emberek Kisboldogasszony hajnalán a napfelkeltét várták, mert Máriát a hajnalcsillaghoz hasonlították. A néphagyomány szerint ez az időszak már az ősz közelettét is jelezte. A paraszti kultúrában Kisasszony napjához a betakarítás, az őszi munkák és bizonyos helyeken a vetőmag előkészítésének hagyománya is kapcsolódott. A régi magyar mondás szerint kisasszonykor a fecskék is útra kelnek, ezért a napot fecskehajtó kisasszonyként is emlegették. Kisboldogasszony tehát egyszerre Mária születésének ünnepe, az öröm és a remény jelképe, valamint a természet változásának egyik fontos őszi határnapja. A keresztény üzenete pedig az, hogy Mária születésével a hit szerint megkezdődött az az út, amely később Krisztus megszületéséhez és az emberiség megváltásához vezetett.

0: Wait, hold up, stop.
1: Biztos vagyok abban, hogy már mindenki találkozott olyan emberrel, rokonnal, ismerőssel, akivel, ahogy találkozik, belőle csak ömlik a panasz. Semmi sem jó, mindenki hülye, amúgy is az élet az borzasztó, szóval folyamatosan panaszkodik. Nyilvánvalóan a panaszkodás az úgy jól eshet az embernek, nem úgy kiadja magából a feszültséget, tehát néha kifejezetten jó érzés, ha panaszkodunk, leülünk egy baráttal egy kávére, és már mondjuk is, hogy mennyire borzasztó volt a reggelünk, a napunk, az évünk, a kapcsolatunk, a munkahelyünk, sorolhatnám. Viszont sokszor attól, hogy beszélünk egy problémáról, még nem biztos, hogy közelebb kerülünk a megoldáshoz. Most a BN hozott le egy cikket arról, hogy próbáljuk ki, milyen az, hogyha egy hétig nem panaszkodunk. Az agyunk természetes módon hajlamosabb észrevenni, ugyanis a negatív dolgokat. Lehet, hogy tegnap 5 ember megdicsérte a munkánkat, de valószínűleg sokkal tovább emlékszünk arra az egyetlen mondatra, ami mondjuk rosszul esett. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy pesszimisták vagyunk, hanem az agyunk egyszerűen így működik. A problémákra és veszélyekre fokozottan figyelünk, mert hogy fontos információt tartogathatnak a számunkra. A panaszkodás könnyen ráerősíthet erre a működésre. Amikor elmondjuk valakinek, hogy mi történt, és ő azt mondja, teljesen igazad van, ez jó esik, mert végre valaki megért minket, és tudja, hogy fú, hát igen, nekünk ez most nagyon rossz. Tehát ezzel alapvetően semmi baj nincsen, a problémákról nagyon fontos beszélni. A kérdés a BN szerint, és szerintem is az, hogy mi történik ezután. Azért beszélünk valamiről, hogy feldolgozzuk, és megoldást találjunk rá, vagy egyszerűen ugyanazt a történetet mondjuk el újra, újra, újra és újra, miközben semmi, de semmi nem változik, mert a kettő között hatalmas a különbség. Ha állandóan arra irányítjuk a figyelmünket, ami rossz, egy idő után egyre könnyebben fogjuk észrevenni az újabb bosszúságokat is. Tehát az embernek elromlott a kávéfőzője, akkor mondhatja azt, hogy fú, hát oké, ez most gáz, hogy elromlott a kávéfőző, nem baj, mert elviszem a szervizbe, vagy csináltatok egy tesztet rajta, vagy veszek egy másikat, addig meg nem tudom, keverem az instantot, de van, aki azt mondja, hogy ó, elromlott a kávéfőző, miért pont velem történik ez, és akkor ilyen egész napokig, hetekig megy a problémázás, hogy miért történt az, hogy elromlott a kávéfőző. Na most a kávéfőző ettől nyilvánvalóan nem fog megjavulni. Tehát mindig lesznek kérdések, félreértések, helyzetek, amelyekre semmilyen ráhatásunk nincs, viszont azt lehet gyakorolni, hogy ezekre mennyi figyelmet áldozunk az életünkből, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván, hogyha eldöntjük, hogy most nem fogunk panaszkodni, nem tudom, egy hétig, akkor ez nem megy egyik napról a másikra. Tehát nem lehet az agyunkat megváltoztatni hétfőn 2 óráról 3 órára. Nyilvánvalóan még egy hét sem tesz hatalmas varázslatokat, de a szakemberek szerint egy hét már elég lehet ahhoz, hogy észrevegyünk valamit, ami korábban automatikussá vált az életünkben. Az első meglepetés valószínűleg az lesz, hogyha elkezdünk arra figyelni, hogy ne panaszkodjunk, hogy tényleg mi mennyit panaszkodtunk valójában. Lehet, hogy eddig azt gondoltuk magunkról, hogy egyáltalán nem is vagyunk panaszkodós típusba tartozó emberek, aztán elkezdjük figyelni a saját mondatainkat, és kiderül, hogy de, mert nem tudom, reggeltől estig folyamatosan küzdünk a világgal szemben. Ezen külön-külön teljesen jelentéktelen dolgok, viszont együtt megmutatják, hogy mennyire automatikusan keressük azt, ami zavar minket. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk jó emberek, egyszerűen elkezdünk látni a saját gondolatainkban mintákat. Ez a legfontosabb, és hogyha megvan a minta, észrevesszük, hogy tényleg mondjuk sokat panaszkodunk, akkor a mintát, ha felfedeztük, már lehet rajta változtatni. Ne erősítsük meg az agyunkban a negatív dolgokat.

0: 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Vannak találmányok, olyan háztartási gépek, amelyek teljesen jók, hogy ott vannak a háztartásunkban. Észre se vesszük, hogy milyen sokat segítenek nekünk a hétköznapokban, mindaddig, amíg el nem romlanak. Hát mondjuk ide sorolható abszolút a mosógép is. Tehát gondoljunk bele, hogy a dédszüleink hogy mostak, ugye? Tehát kézzel, meg forgótárcsával, meg ugye most is a Duna partján ugye szoktak mohásnál mindig bemutatni minden évben ilyen mosási technikákat régről, amikor tényleg vitték a szennyes ruhát és a Dunában mosták. Mosófákon. Szóval a mosógép egy nagyon-nagyon jó történet, ma már zenéjel, szöveggel beprogramozzuk, stb. Fontos azonban, hogyha mosógépet szeretnénk venni, akkor mit is tegyünk? Mert hogy a Tudatos Vásárlók Egyesülete 107 különböző mosógépet tesztelt le, ami azért nem kicsi szám. Az Egyesület 16 márka 107 hazai boltban és webshopokban megvásárolható mosógépét vizsgálta meg laboratóriumban. Nos, kiderült, hogy hasonló árért egészen eltérő mosási teljesítményt kaphatunk, és a gyorsaság, vagy az alacsony fogyasztás sem mond el mindent arról, mit tud valójában a készülék. Egy mosógép hosszú évekre szóló és sokszor több százezer forintos beruházás. Vásárláskor nyilván nagyon könnyű összevetni az árakat, a kapacitást, az energiafogyasztási besorolást, de éppen azt nehéz előre megítélni, ami használat közben a legfontosabb, hogy mennyire lesznek valóban tiszták a ruhák. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ezért nemzetközi együttműködésben egységes módszertan alapján 107 mosógépet tesztelt le a mindennapi használat során fontos szempontok szerint. A labor eredmények ezen a legalapvetőbb ponton hozták az egyik legmeglepőbb eredményt. A 107 vizsgált készülék közül csak 10 elégséges, 5 pedig elégtelen minősítést kapott mosási hatékonyságra, vagyis nagyjából minden hetedik tesztelt mosógép gyengén teljesített abban, amiért megvettük, hogy mosson jól, tisztára ruhákat. Az elégtelenül mosó modellek közül több világmárka is található egyébként, most ezeket nem fogom felsorolni, de döbbenet. Ár alapján megítélni egy termék várható teljesítményét is félrevezető lehet. Ráadásul éppen a mosási teljesítmény az, amit a termék adatlapjából egyáltalán nem tudunk kitalálni. A teszt azt is megmutatja, miért érdemes konkrét modellt, nem pusztán márkát választani, mert hogy bizony egy-egy márkán belül is található jó és kevésbé jó mosógép. Minden esetre egyébként, ha mosógépet szeretnénk venni, érdemes a teszteket elolvasni. Megdöbbentő, megnézték, hogy például pamut majd műszálas programon hány perc alatt milyen minőségű lett a mosás, azt is megnézték, hogy a program a leggyorsabb mosási időt, azt mire lövi be, hány percre, és utána milyen lesz maga a ruha, gyűrődés, stb. Az öblítési eredményeket is megnézték, mert hogy az öblítés nagyon fontos, hogy ugye az öblítőszer ne maradjon benne teljesen a ruhában, és hát az alacsonyabb víz- és energiafogyasztást is összehasonlították. Érdemes tehát ezt a tesztet megnézni, ha mosógépet vennénk.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Üdvözölte a Mi Hazánk a kormány Szent István vidékfejlesztési programját, de kevésnek tartja a falvaknak szánt támogatást. Dóró Dóra a párt képviselője szerint az államadósság növekedéséhez képest kevés pénz jut a településeknek. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, bírálta, hogy a kormány éppen azon a napon hirdeti meg a Szent István nevét viselő programot, amikor megszünteti a vármegye és a főispán elnevezéseket. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a program bejelentése nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket, hogy hagyják el az országot. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 E-jelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés.
6: Időjárás.
7: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
8: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Sziasztok, jó étvágyat kívánunk mindenkinek, aki most ebédel. Szendi Hajni vagyok, és közlekedünk. Jó hírem van, abszolút a közlekedés teljesen jó ütemben zajlik. Vételkörzetünkben, tehát balesetről, torlódásról nem érkezett hír. Annyit látok, hogy rendőri trafipax működik a második Rákóczi-Ferenc úton, tehát arrébb mentek egy kicsit a rendőrei, illetve fontos elmondani, hogy útzár van, lezárt útszakasz a Tihanyi utcában, és hát minden mellett szépen járható az M0-ás, újabb rendőrségi trafipaxot jelentettek a Petőfi Sándor utcából, Sziget-Szent Miklóson, tehát erre is érdemes figyelni, és a fő úton is rendőri autó méri az arra közlekedők sebességét, hát elsősorban ott úgy, ahogy látom, a Sportszigeti parkerdő térségén. Van egy út, ahol sok az autó, Sziget-Szent Miklóson a Bíbor utcában. Ez egy rövid szakasz, legyünk türelmesek. Jó utat kívánok nektek a Lakihegy Rádióval.
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, a 107 egészen. Jó étvágyat kívánok nektek, ha ebédeltek. Én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan Gyarmati Fannira emlékezünk.

0: Qué bonita volevo. Qué bonita volevo. Nana de mayo.
1: Ez a Lakihegy Rádió helyben vagyunk, Dunaharasztit látogatjuk most meg, ahol egy különleges előadás várja az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön, mert hogy az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a lány, aki nem beszél című művének feldolgozását tekintheti meg Marko Róbert rendezésében. A produkció elsősorban a 11-99 éves korosztálynak szól, szóval 11-től fölfelé bárkit szeretettel várnak. A rendezvény ingyenes, de regisztrál kell. Ezt meg lehet tenni személyesen a könyvtár nyitvatartás idejében, és további részletek a programról az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán is elérhetők.

Hatalmas rajongó tábora van a Bagosi Brothers Company-nak. Én hallottam olyan csapatokról, akik így mindenhova elkísérik a zenekart, tehát így mennek velük együtt, turnéznak. Most a nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a formáció. A településen csendülnek majd fel a jól ismert Bagosi slágerek. A zenekar szeptember 27-én lép majd fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. Hívják, várják az érdeklődőket. Jó szórakozást!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bombaakciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. A szúnyoggyérítés fejlesztésének lehetőségei is napirenden szerepeltek a Sziget-Szentmiklósváros önkormányzatának képviselőtestülete által augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségházban tartott közmeghallgatáson. A témában Tóth Pál képviselő tartott előadást, amelyben a szúnyoggyérítés lehetséges fejlesztési irányait ismertette. Elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés helyett hosszabb távon érdemes lenne áttérni a környezetkímélőbb biológiai védekezésre. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, az átállás több évet is igénybe vehet, de véleménye szerint hosszú távon kedvezőbb és környezetbarátabb megoldás jelentene a város számára.
6: Most már olyan applikációkat is alkalmaznak, aminek köszönhetően a későbbiekben nem kell több millió forintért nekünk térképeket készítetni, vagy majd hol legyen a gyérítő autónak az útvonala, hanem az applikációnak köszönhetően a lakosság volt bevonva. Egy térkép alakul ki, hogy hol milyen szúnyog invázió van, illetve lelőhelyek, és az alapján tudjuk majd ezt a feladatot ellátni, illetve ahogy említettem, majd az önkormányzat a lakosságot is igyekszik támogatni más településhez hasonlóan, így fokozatosan le tudunk válni a kémiai gyérítésről.
5: Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget-Szentmiklóson. A szennyvíztisztító telep fejlesztése is szerepelt a napirendi pontok között a Sziget-Szentmiklóson tartott közmeghallgatáson. A beruházás részleteiről Szent Györgyi József a hivatal munkatársa tartott előadást. Tájékoztatása szerint a fővárosi vízművekkel kötött szerződés értelmében a szennyvíztisztító telep kapacitása 6300 köbméterig bővíthető. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy az előadáson elhangzottak szerint első körben a lakosság számára válik lehetővé a rendszerre történő csatlakozás. Ez várhatóan mintegy 7 hónap múlva kezdődhet meg. Kiemelte, a teljes fejlesztés ezt követően további 2 ütemben valósul meg.
6: Törvény mondja ki, hogy a lakók elsőbséget élveznek, tehát abban az esetben, amelyik városlakó még nem jelezte fővárosi vízműveknek a csatorna rákötési igényét, tegye meg minél előbb, hiszen a jövő évtől ha a képviselőtestület is úgy akarja, akkor megvan a lehetőség arra, hogy azok a városlakók, akiknek jelen pillanatban nincs még rákötésük a csatornahálózatra, ők rá fognak tudni majd kötni.
5: Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdhette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Szigetszentmiklósi tankerületi központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösség oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szendi Hajni vagyok, és Gyarmati Fannira emlékezünk. 1912. szeptember 8-án született ő Budapesten, később a magyar irodalomtörténet egyik különleges nő alakjává vált. Polgári családból származott, az édesapja Gyarmati Dezső gyorsíróként dolgozott, és saját gyorsíró iskolát is működtetett. Fanni mindössze 14 éves volt, amikor megismerkedett Radnóti Miklóssal, és kapcsolatukból hosszú, szenvedélyes szerelem alakult ki. A költőtársaságában mindenki Fifinek becézte, és már fiatalon feltűnt műveltségével, intelligenciájával, határozott személyiségével. Fanni és Radnóti 1935-ben augusztus 11-én házasodtak össze, miután a költő megszerezte a doktori fokozatát Szegeden. Közös otthonukat Budapesten a Pozsonyi út egy szám alatt rendezték be, és házasságuk első éveiben elsősorban Fanni tanári fizetéséből éltek. Fanni nem csupán a költő felesége volt, hanem teljes értékű társa, kritikusa, segítője, számos versének ihletője is. Radnóti több ismert költeményében is megörökítette őt, többek között a Két karodban című versben. A házaspár élete azonban korán sem volt felhőtlen, hiszen anyagi nehézségek, magánéleti konfliktusok és a háború egyre súlyosabb fenyegetése nehezítették a mindennapjaikat. Fanni 1935-ben 23 évesen kezdte vezetni naplóját, eredetileg azért, hogy megőrizze közös életük emlékeit. A napló végül különleges kordokumentummá vált, amelyből nem csak a házaspár mindennapjai, hanem a háború előtti és alatti Magyarország légköre is kirajzolódik. A II. Világháború idején Radnóti többször került munkaszolgálatra, miközben Fanni Budapesten várta haza férjét. Radnótit 1944. novemberében 3. munkaszolgálatáról hazafelé tartva meggyilkolták. 35 éves volt. Fanni számára ezzel egy egész életre szóló gyász kezdődött el, és férje halála után soha többé nem ment férjhez. A háború után tovább tanult, orosz és francia tanári diplomát szerzett, majd tanárként dolgozott. Tanított többek között gyorsírást, később pedig franciát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol több színész generáció tanára lett. Évtizedeken keresztül gondozta, rendezte, őrizte Radnóti Miklós szellemi hagyatékát, miközben tudatosan távol tartotta magát a nyilvánosságtól. Naplójának 1935 és 46 közötti részei végül két kötetben jelentek meg, és rendkívüli betekintést engednek a költő és felesége kapcsolatának mindennapjaiba. Gyarmati Fanni 2014. február 15-én halt meg, 102 évesen, így csak nem 70 évvel élte túl férjét. Zeg Zoltán, a házaspár régi barátja, így fogalmazott róla: mindig a Miklós verse volt, a szándék és a cél.

már is megnézzük, mi a helyzet a gletszerekkel. Hát nyilvánvalóan látatlanba mondható az, hogy bajban vannak, nagyon sok olvad, gyorsabban, mint kellene. Most szokatlan módszerrel próbálják lassítani a gletszerek olvadását. Svájci kutatók műanyag alapú takarófóliák helyett gyapjúból készült vastag szövetekkel borították be az egyik gletszer egy részén. A Keep It Cool elnevezésű kísérlet a Summit Foundation környezetvédelmi szervezet által jött létre, a tudományos felügyeletben pedig a svájci gletszer megfigyelő hálózat munkatársai is részt vettek. Az Alpokban már évek óta használnak világos színű, mesterséges geotextíliákat a jég és a hó védelmére. Ezek ugyanis visszaverik a napsugárzás egy részét, csökkentik a takaró alatti terület felmelegedését, így a lefedett részeken 50-70%-kal is mérsékelhetik az olvadást. A módszert leginkább sípályák, turisztikai létesítmények, vagy más gazdasági szempontból fontos kisebb területek megóvására alkalmazzák. A szintetikus takaróknak ugyanakkor jelentős a környezetvédelmi hátránya. A gyapjú ezzel szemben természetes, megújuló és biológiailag lebomló anyag. A projekt ötlete 4 egyetemi mesterszakos hallgatótól származik. A kutatók június végén 2 egyenként 100 négyzetméteres gyapjú takarót terítettek le Nyugat-Svájcban egy gletszeren. Nos, a prototípussal beborított rész egy hagyományos, műszálas geotextíliával fedett területtel lett utána összehasonlítva. A nyár folyamán 2 hetente végezték el a méréseket, megállapítva, hogy mennyi jég és hó olvadt el az egyes takarók alatt. Az első eredmények a vártnál is kedvezőbben alakultak. A gyapjú hozzávetőleg ugyanolyan hatékonyan lassította az olvadást, mint a szintetikus borítás, ráadásul a szélsőséges hegyi időjárást is meglepően jól viselte. A szakértők előzetesen attól tartottak, hogy az anyag nem lesz elég tartós, a takarók azonban a nyár végére is teljesen használhatóak maradtak. A kezdeményezés egy másik problémára is megoldást kínált. A projektvezető szerint a Svájcban termelt gyapjú 40-70%-át jelenleg egyáltalán nem hasznosítják. Komposztálják, elégetik, mert feldolgozása nem gazdaságos. A gletszer takaróhoz ezért egy helyben rendelkezésre álló, nagyrészt hulladékként kezelt alapanyagot fel tudnak használni.

0: Igen, ugye nagyon kevesen tudtak írni, olvasni, ez volt a természetes, aztán ugye szépen lassan nőtt azok aránya, akik már le tudták írni a gondolataikat, és el is tudták olvasni másokét. Minden esetre sokan mondják, ugye, hogy manapság, hát ismét egyre több lesz az írás tudatlan, oly értelemben, hogy nagyon sokan kezdenek elfelejteni kézzel írni, ugye? Mert hogy minden géppel pötyögnek, és a kézírás mint olyan lehetséges, hogy jelentősen háttérbe fog szorulni bizonyos korosztályoknál, akiknek utána, ha valamit kézzel kell leírni, már gondot fog okozni. Egyébként elgondolkodhatunk azon is tényleg, bár azt gondolom, hogy mindenkinek más és más ez az arány, hogy ki mikor írt utoljára kézzel. Minden esetre szeptember 8-a az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. Nos, a UNESCO 1966-ban hirdette meg először, 67-ben pedig már az egész világon megtartották. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet az írás-olvasás fontosságára, és arra, hogy az alapvető műveltség hiánya milyen súlyos akadályokat jelent az emberek életében. A UNESCO az írástudást alapvető emberi jognak tekinti. Az írástudatlanság nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki nem tud betűket összeolvasni. A mai értelmezés szerint az írástudás magába foglalja azt is, hogy az ember képes elolvasni, megérteni, értelmezni, és ha kell, létrehozni írott információkat, illetve a mindennapi életben ezeket a készségeket tudja képes használni. A probléma ma is hatalmas. A UNESCO adatai szerint 2024-ben legalább 739 millió fiatal és felnőtt nem rendelkezett alapvető írásolvasási készségekkel. Közülük körülbelül kétharmada nő, tehát a nőknél ez sokkal nagyobb arány. Új adatot nem találtam ezzel kapcsolatban, de nem gondolom, hogy jelentős a javulás ebben a pár évben. Az írás tudatlanság különösen nagy problémát jelent a szegénységgel, háborúkkal vagy az oktatáshoz való korlátozott hozzáféréssel küzdő térségekben. Az alapvető írás-olvasási tudás hiánya megnehezíti például a munkavállalást, az ügyintézést, az egészségügyi információk megértését, a társadalmi részvételt. Szeptember 8-a tehát a nemzetközi írás tudatlanság elleni küzdelem napja. Nagyon fontos, hogy ma már nem elég egyszerűen írni és olvasni tudni. A digitális világban egyre fontosabb a digitális, média és információs írás tudás is, vagyis annak felismerése, hogy mit érdemes elhinni az interneten, hogyan értelmezzük az információkat, hogyan használjuk biztonságosan a digitális eszközöket. Szóval a helyzet fokozódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról, több budapesti buszjáraton lehet bankkártyával fizetni. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Bájer Judit média jogászt választotta, a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 E-jelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése, valamint a helyi közösségek bevonása a környezet megtisztítására.
5: Időjárás.
6: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
5: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki még most ebédel, és jó utat azoknak, akik nincsenek helyben, hanem A pontból B pontba tartanak. Vitekörzetünk több útján is az elmúlt pár órában volt mérő, autó, trafipax, tehát legyünk figyelmesek mindenféleképpen a Petőfi Sándor utca környékén kiváltképpen. Sűrű a forgalom Sziget-Szent Miklóson a Bíbor utcában, illetve hát az autósok jelzése szerint Halászterken a Melinda utcában is belassult egy picit a forgalom, reméljük, hogy minél hamarabb ez rendeződik. Én jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Hallgassátok továbbra is a Lakihegy Rádiót, friss közlekedési információkkal egy óra múlva jövünk újra, de addig is, ha láttok bármit az utakon, ami más számára is fontos lehet, jelezzétek.
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, további kellemes, szép keddet kívánok nektek, még a héten 10 és 15 óra között velem rádiózhattok, így a 107 egészen Szendi Hajni vagyok, hamarosan majd arról lesz nálunk szó, hogy hamarosan véget ér a tanszerosztás, hogy pontosan hol természetesen elmondom, de beszélgetek majd Friedrich Antal Schäffel is.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, Halásztelket keressük most fel, végéhez közeledik, ugyanis ott a tanszerosztás, a diákok iskola kezdését támogató akció, ugyanis szeptember 11-ig tart, tehát péntekig lehet még átvenni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán a tanszercsomagot. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók kaphatják meg, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Minden részlet megtalálható ezzel kapcsolatban a Hunyadi kötőjel halastelek.hu weboldalon.

A blues zene az a fajta műfaj, amire úgy jól be lehet lazulni, meg jól fel is lehet pörögni, attól függ, hogy ugye milyen dalt hallgatunk éppen blues stílusban, valami lassú, elcsendesedőset vagy pörgőset. Szerintem mindkettő lesz majd, mert hogy Zieg Alatt koncertet, szóló koncertet majd Dunaharasztén szeptember 18-án, tehát akkor a bluesé lesz a főszerep. Kőszegi Zsolt rádiónak azt mondta, a brit előadó évente ellátogat Magyarországra, de a településen most először lép fel. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy az énekes egy izgalmas produkcióval készül a dunaharaszti közönségnek, hogy pontosan miről van szó, meghallgatható a lakjegyradio.hu-n.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Löki 1 Rádió, FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reklám.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Egyeztettek a Buckai Újiskola és a közlekedés fejlesztéséről. Több órás szakmai egyeztetést tartottak a Pest vármegyei kormányhivatal közlekedés felügyeleti főosztályával, a Sziget-Szent Miklósi Bucka városrész tervezett új iskolájáról és a buckai közlekedési koncepció bevezetéséről. A tárgyaláson a református egyház által megbízott tervezők, a Volánbusz, valamint a közlekedési hatóság képviselői is részt vettek. Az iskola megvalósítása egy új utca kialakítását is szükségessé teszi, ezért a hatósági jóváhagyáshoz pontosítani kell az érintett úthálózat terveit. Az egyeztetésen kijelölték azt a szakmai irányt, amely alapján az építtető egyháznak el kell készíteni a részletes terveket. A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat idei költségvetésében már biztosították a szükséges előkészítő munkák fedezetét. Ezek között szerepel a Csépi út, Műút és Gyökér utca közötti szakaszán található villanyoszlopok megszüntetése is. A buckai közlekedési koncepció jövő évi bevezetéséhez szükséges testületi nyilatkozatot hamarosan a képviselőtestület elé terjesztik. Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
8: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó, azért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
7: Szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló verseny lesz Dunaharasztin. Gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt várják az indulókat. A már hagyományá vált megmérettetés szeptember 30-án szerda délután 2 órától veszi kezdetét a József Attila Művelődési Házban. A fődíj ezúttal két kerékpár, amelyeket a Petőfi Liget ért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni a felhívásban szereplő e-mail címen keresztül lehet, a születési év, lakcím, telefonszám és a választott vers megadásával. További tudnivalók a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adagétel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint európai uniós támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeget Gyálváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű, biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szendi Hajni vagyok, kilépünk Magyarországról, következik a világhíradó. És akkor a nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejleszteni haditengerészetét, ezt Kim Jong-un észak-koreai vezető Wonsan kikötő városában jelentette ki. Az ország második 5000 tonnás rombolójának hadrendbe állításakor. A Kengkon nevű hadihajó az ország keleti parti flottájához kerül. A romboló első vízrebocsájtási kísérlete 2025 májusában volt, de az akkor kudarcba fulladt, a hajó felborult, egy hónappal később aztán mégiscsak vízre tették. Kim Jong-un szerint a Kangkonnak az állami nukleáris ellencsapási rendszer részeként kell szolgálnia, és képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására. Baleset történt Fogó-szigetén, legalább 25-en meghallattak, és hát emellett többen meg is sérültek. Iskolásokat szállító busz balesetet szenvedett a zöldfoki szigeteken. Az afrikai szigetországhoz tartozó Fogó-sziget hegyvidéki területén történt meg a baj. A helyi média az egészségügyi hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy 7 holttestet találtak meg, és hát a hatóságok egyelőre nem tudják, hogy mi okozhatta ezt a tragédiát. Egy másik tragédia oka viszont abszolút ismert. 11 hegymászó halálát okozta egy lavina az oroszországi Kabard és Balkárföldön a Kaukázusban. 6 alpinista megsérült, további 6 sorsa pedig még ismeretlen. Hatalmas volt a pánik, balesetet szenvedette az Amazon egyik Boeing 767-es teherszállító repülőgépe a Miami nemzetközi repülőtéren. A gép leszállás közben túlfutott a kifutópályán, és a repülőtér területét elhagyva egy közúton állt meg. Körülbelül 170 ezer utas rekedt az indonéz repülőtéren, miután egy vulkánkitörés arra kényszerítette a hatóságokat, hogy ideiglenesen felfüggesszék a 8 repülőtér működését. A jakartai Soekarno-Hatta nemzetközi repülőtér volt az első, amelyet lezártak, miután a vulkán hamut lövelt a reptér légterébe. A közlekedési miniszter közölte, 1558 járatot töröltek, a repülőterek pedig zárva tartottak. Ez volt

0: Már Marokkó esetében is azt mondtam, hogy nagyon-nagyon különleges az az étel és ez a gasztronómia, ami ott készül, fűszerezés vagy az alapanyagok kapcsán, de hát azt gondolom, hogy most Algériában is ez teljesen beigazolódott, hogy itt is ez van, hiszen hát a fűszerbazároktól eljutottunk a világ kedvenc lecsójához, most pedig a nomádok ételét fogjuk megfőzni Algériában Friedrich Antal séffel. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is. Lehet, hogy hihetetlen lesz. Igen, embadná.
0: Embadná.
1: Na most ez a szaharai pizza, ez a másik halál komolyan, tehát ez a berberek, meg az oázisok lakói eltemetett szaharai pizzája. Tehát amikor ott a dűnék között zord éjszaka, meg nomád karaván, van benne egy kis apró, hogy mondjam, fricska, mert ez az egyedüli olyan étel, amit eddig találtam, amit tevehússal is lehet készíteni. Igen,
0: de ez mondjuk alap részek. Ott náluk, hát nyilván nem.
1: Abszolút, tehát nekünk különlegesség abszolút mértékben, de itt is van egy egyszerű tészta recept, amikor finom liszt, meg búzadaras só, meg egy kis élesztővel, cukorral, meg liszttel kevernek, összekeverik a tésztát, és ez lesz a tészta alapja, tehát ez egy kelt tészta. Ezt is, ezt kinyújtják hasonlóan, mint a pizzát, és ezt a kelt tésztát fogják megtölteni egy fűszeres töltelékkel, és az a különbség, hogy ezt becsukják, tehát hasonló mint egy kárcónét fogják becsukni ezzel a ragúval. Szinte nagyon sokféle ragút lehet készíteni. Én azért is felraktam a tevehúsos ragút. Amit persze lehet bárányal, marhával, vagy csirkével is felhasználni, és elkészíteni, mert nem hiszem, hogy most a következő boltba bemegyünk, és akkor tevehússal futunk szembe.
0: Ja, ja, ja.
1: De megvan a tevehúsos recept is. Igazából ez a tevehús, a tudorok szerint azt mondják, hogy a marhahúsnak nagyon közel van a marhahúshoz.
0: Tehát az elkészítési módja, állaga, mindene hasonló.
1: Így van, így van, hasonló, abszolút.
0: Na, hát ez a szaharai pizza is jól hangzik, főleg, hogy így behajtogatják, nem?
1: Így van, pontosan, úgyhogy ez egy szaharai pizza, ami kálcóna.
0: Na, ami ennyi. Na, hát akkor így tészterelni is búcsúztatjuk Algériát, és akkor legközelebb Tunéziában folytatjuk. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen. Mindig lesz.

0: Szendi Hajni vagyok, ez a Laki Hegy Rádió, a 107 egészen, és szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló versenyt szerveznek Dunaharasztén gyermek és felnőtt kategóriában. Egyaránt várják az indulókat. A már hagyománnyá vált megmérettetés szeptember 30-án lesz majd a József Attila Művelődési Házban. A fődíj pedig két kerékpár, amiért a Petőfi Liért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni természetesen már lehet, e-mailben minden részlet ezzel kapcsolatban megtalálható Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán és a lakihegyradio.hu-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
5: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó. Ezért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
4: Akadálymentesíthetik a tanösvény fahídját. Lakossági kezdeményezésként merült fel, hogy a tanösvénynél található fahíd akadálymentesítése is megvalósuljon. Nagy János polgármester nyitottságot mutatott a fejlesztés lehetőségére. Mint rádiónknak elmondta, korábban egy mozgássérült személlyel együtt is bejárta a területet, aki több javaslatot is megfogalmazott az akadálymentesítéssel és a további fejlesztésekkel kapcsolatban.
5: Én például már a Dunapartot végigmentem egy kerekesszékes úriemberrel, és megnéztük, hogy hol vannak ilyen akadályok, és ezt a hidat is beleírtam. Ugye nyilván nekünk is fontos, hogy mindenki számára használható legyen, akár a Dunapart azon része is, ezért bízom benne, hogy a képviselőtestület mielőbb támogatni fogja majd azt a kezdeményezést, hogy ott akadálymentesíteni tudjuk az ilyen helyeket is.
4: Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Sziget-Szent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőrzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyelleg értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni. A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a ráckevei soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
6: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanösvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal, diákok, turisták.
4: Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. A szúnyoggyérítés fejlesztésének lehetőségei is napirenden szerepeltek a Sziget-Szentmiklósváros önkormányzatának képviselőtestülete által augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségházban tartott közmeghallgatáson. A témában Tóth Pál képviselő tartott előadást, amelyben a szúnyoggyérítés lehetséges fejlesztési irányait ismertette. Elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés helyett hosszabb távon érdemes lenne áttérni a környezetkímélőbb biológiai védekezésre. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, az átállás több évet is igénybe vehet, de véleménye szerint hosszú távon kedvezőbb és környezetbarátabb megoldás jelentene a város számára.
5: Most már olyan applikációkat is alkalmaznak, aminek köszönhetően a későbbiekben nem kell több millió forintért nekünk térképeket készítetni, vagy majd hol legyen a gyérítő autónak az útvonala, hanem az applikációnak köszönhetően a lakosság volt bevonva. Egy térkép alakul ki, hogy hol milyen szúnyog invázió van, illetve lelőhelyek, és az alapján tudjuk majd ezt a feladatot ellátni, illetve ahogy említettem, majd az önkormányzat a lakosságot is igyekszik támogatni más településhez hasonlóan, így fokozatosan le tudunk válni a kémiai gyérítésről.
3: Időjárás.
4: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: További kellemes szép keddet kívánok nektek, hogy a 3-4 magasságában meg fog élénkülni a forgalom vételkörzetünkben. Ennek egyelőre nyoma még nincs, de azért vannak útszakaszok, ahol már egyre több az autó, hát például a Rákóczi-Ferenc úton is megnőtt a forgalom, de lehet haladni, csak egy picikét lassabban. Több helyen láttam ma, hogy rendőrök mérik autóból a sebességét a közlekedőknek, most Trafipax még mindig van kint, egészen pontosan a Petőfi Sándor utcában kell mérő autóra készülni. Egyébként Taksonyban van még egy útszakasz, ahol lépésben lehet haladni, ez az 51-es út környéke. Az M0-ás jól járható, szóval hamarosan kezdődik a délutáni csúcsforgalom, amellyel kapcsolatban információkat 3 óra után majd Petyko Ági mond nektek. További kellemes szép napot és jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval.
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
7: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, a 107 egészen. Kellemes szép napot kívánok nektek, én Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt ezt az órát is. Na hát szeptember 8-a van, ez már egy őszi hónap, viszont a holnapi nap lesz a hét legmelegebb napja, hogy pontosan ez mit is jelent. Pillanatokon belül ezt is elmondom.

Ez a Laki Hegy Rádió, kellemes napot kívánok nektek. Döntöttek Dunaharasztiban az ösztöndíjról, a diák ösztöndíjról. A képviselőtestület Oktatási, Művelődési és Sportbizottsága támogatja ebben a tanévben is a településen élő tanulókat, diákokat. A felhívás elsősorban kiemelkedő tanulmány és versenyeredményeket elért általános és középiskolásoknak szól. Az érdeklődők ennek megfelelően két kategóriában pályázhatnak, ha állandóra bejelentett dunaharaszti lakcímmel és tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az intézményvezetőknél, az osztályfőnököknél és a polgármesteri hivatal pályázati ügyintézőjénél lehet átvenni ügyfélfogadási időben. Fontos a határidő, a kérelmeket szeptember 14-e hétfő délutánig lehet leadni. Üres!

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, közmeghallgatást hirdettek Dunavarsányban. Szeptember 29-én délután 5 órától várják az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében szervezik meg. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a

0: Számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked, mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napirendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napirendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
5: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó, azért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
4: Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Sziget-Szent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőrzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyet. Értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni. Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A halásztelki intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
6: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
4: Életmentő tettéért tüntették ki a Dunaharaszti rendőrőrs egyik munkatársát. Taksony polgármestere személyesen mondott köszönetet a férfinak. Nagy Sándor Tamás nemrég vehette át elismerő oklevelét. A rendőrtörzszászlós egy Taksonyban történt vészhelyzet során nyújtott segítséget. Munkájáért és helytállásáért Zsolnai Pál polgármesteri dicséretben részesítette. A rendezvényen Molnár Szilvia alezredes és kapitányságvezető is részt vett.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Jön-e az ősz, mi a helyzet ezzel? Megválaszolom, vagy legalábbis megpróbálom megválaszolni ezt a kérdést. Holnap még igazi nyárias időre számíthatunk Magyarországon, holnap lesz a hét legmelegebb napja. A nap nagy részében derült, napos idő várható, aztán délutántól a Dunántúlon egyre több gomoly felhő jelenhet meg. Ott később zápor, zivatar is kialakulhat, máshol azonban jellemzően száraz marad az idő. A déli szél többfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hajnali órákban általában 10-17 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 30-36 fok lesz. Csütörtökön már érezhető a változás majd, a nyugati ország részben felhősebbé válhat az ég, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A keleti-délkeleti tájakon még több lesz a napsütés, melegebb az idő, de délen, majd nyugaton elkezd csökkenni a levegő hőmérséklete. A hajnali 12-20 fokról csütörtökön 20 és 30 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Pénteken, szeptember 11-én aztán már jelentősen hűvösebb levegő érkezik Magyarország fölé. A hőmérséklet visszaesik, és az ország nagy részén 19 és 25 fok közötti maximumokra számíthatunk. A reggel is frissebb lesz 8-18 fokkal. Viszont a következő pár napban még az allergiások nem lélegezhetnek fel, hiszen továbbra sem kedvező a helyzet. A parlagfű pollen koncentrációja még mindig országszerte magas, sokfelé pedig nagyon magas.

Belefulladunk a szemétbe, mindig mondom, én nem teljesen kiveri a biztosítékot, amikor valaki szemetel, és ugye bár több mint 10 éve kutyások vagyunk az emberrel, tehát akkor megyünk bárhol sétálni, akkor nézem a kutyát, hogy ne egyen fel semmit, ne vágja szét semmit, ne lépjen bele semmibe, és ilyenkor látom, hogy milyen hihetetlenül sok szemét van a lábunk alatt, és hát Szlovéniában meg 2-szer jártunk, és hihetetlen, hogy ott milyen tisztaság van, de tényleg az utolsó falu hegyre felvezető kis földútja mellett is például kint van a szemetes, és mellette egy kutyakuki gyűjtő kuka, mellette ott a zacsú is, stb. És döbbenetes tisztaság, és ahogy nem tudom, Szlovéniából átlépünk Olaszországba, már nem tudom, egymást érik a cigarettacsik szemét halmok, meg hát alapvetően azért Magyarországon is elmondható, hogy rengetegen szemetelnek még. Engem azt hitte a férjem egyszer meg fognak verni, mert hogy én ilyenkor így szólok, de tényleg, hogy bocsánat, hagytál valamit, fölveszem, oda teszem. Mert vannak ilyen dolgok, amiket komolyan nagyon gáz, nem tudok beemelni, tényleg. Tehát, hogyha valaki elmegy kirándulni, tele van a hátizsákja kajával, palackokkal, stb. Hát akkor, ha már vitte magával, akkor a szemetet, ami sokkal kisebb, meg súlyos-e akkora, azt miért nem lehet elhozni? Tehát miért természetes az, hogy az egész mondjuk az erdőben egy fa alatt végzi? Tehát én teljesen kikészülök. Na mindegy, nem akarok erről többet beszélni, de a szemétről igen, mert hogy, kérem szépen, Görögországban egy sziget megoldotta a szemét problémát, teljesen hulladékmentes lett, tilos. Korábban egy domboldalban temették el itt a saját szigeten megtermelt szemetet, a lerakó pedig csak nőtt és nőtt. Pár évvel ezelőtt azonban a kis sziget valami mással próbálkozott. Az újrahasznosításra szakosodott vállalattal kezdtek el együttműködni, teljesen felszámolva az utcai kukákat, és házhoz menő gyűjtést vezettek be. Minden háztartás és vállalkozás külön zsákokat kapott az újrahasznosítható és a szerves hulladéknak. Ennek eredményeképpen Tilos ma a világ első olyan szigete, amely megkapta a zéró minősítést, újrahasznosítási és komposztálási aránya 90%. Évente 330 tonna hulladékot termel a sziget, ennek 60%-a újrahasznosítható, 30%-a szerves, a maradék 10% pedig cementgyárakba kerül, és elégetik, tehát tüzelőanyag lesz. A szerves hulladékot komposztálják, abból lesz a műtrágya, majd ingyen adják a helyi gazdáknak. A nem újrahasznosítható részt alternatív tüzelőanyaggá alakítják. A többi 15 kategóriába válogatják, összetömörítik, és gazdaságilag értékes nyersanyagként a szárazföldre szállítják. A rendszer pedig úgy néz ki, működik. A regionális hatóságok azt tervezik, más görög szigetekre is kiterjesztik a modellt. Kövessük a példájukat.

0: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, de én most már nem maradok helyben, hanem indulok tovább, és átadom a szót Petyko Áginak, 3 órától már vele rádiózhattok. Én szép délutánt kívánok, jövök holnap, és fussunk össze így az éteren át 10 órától. Szendi Hajni vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondag kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
7: Marad a napos, meleg idő, eső nélkül. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Őrizetbe vették a német villamosenergia hálózat elleni szabotázs akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachen közelében egy erőmű mellett fogták el. A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövő szerkezetet és egy újabb, a szabotázs akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani. Bájer Judit médiajogászt választotta a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányos jélből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását, A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
6: Időjárás.
7: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 3:03, és már most erős a forgalom a térségi utakon. A nullás déli szektora szerencsére most még jól járható. Balesetről vagy nagyobb torlódásról nincs információm. Viszont a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán torlódáson, illetve Lakihegynél az M0-tól a Massányi Károly úti kereszteződésig. A Csepeli úton is telítettek a sávok, főként a fővárosi szakaszon, Sziget-Szent Miklós és az M0-ás irányába, a Lámpás utcánál és az M0-ás előtti szakaszon is torlódásra készülhettek. A Gerinc út nagy része még jól járható, igazából ott a Tököri repülőtérnél található körforgalomnál és a bevásárló központ, valamint a gyártelepi hévát járó környékén számíthattok lassulásra, illetve az 510-esen Dunaharaszti belterületén, a főút és a Dózsa-György út kereszteződésénél mindkét útszakaszon lassabb tempóra készül. Szigethalmon történt egy baleset, méghozzá az Ötvös József utcában. Nem látom, hogy fennakadást okozna, de azért csak óvatosan arra felé jártok. Az 51-esen pedig Taksony térségében erős a forgalom, ott torlódásra is kell készülni, útfelújítás zajlik, úgyhogy szerintem az okozza a fennakadást, illetve az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál a körforgalom előtt szintén lassú a tempó. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 8-a kedv van, és a mai napon az Adriennek ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. És egyébként 1965 óta a mai nap az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, na majd ezzel is foglalkozunk a délután folyamán. Meg például autópálya matrica díjakkal és sok minden mással is természetesen. Közben pedig hozom a legjobb slágereket, Melanie Martinez érkezik nem sokára, előtte Imago Mundi, Harry Styles-szal pedig már is kezdjük az órát.

Dash és Young Fly, valamint a Kis Kece című felvételük szólt a Lakijegy rádióban az FM 107, egészen a fiatalok megőrülnek ezért a zenéért, meg egyébként Dashért is úgy általában, legalábbis az én információim szerint. Én még nem voltam koncertjén, ha igen, akkor várom az élménybeszámolókat ezzel kapcsolatban is. Na, de amiről beszélni akartam, semmi köze a zenéhez. Miután megérkeztek az augusztusi inflációs adatok, kiszámíthatók már a jövő évre vonatkozó úthasználati díjak, amelyek emelkedése a múlt havi inflációhoz kötött, írja cikkében az m4.hu. A gazdasági portál emlékeztet rá, hogy a hatályos miniszteri rendelet értelmében az áremelkedés mértéke minden évben a tárgyévet megelőző év augusztus hónapjára irányadó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex. Amint arról beszámoltak már több helyen, a KSH kedden közzétette a múlt havi inflációs adatokat, amelyek azt mutatják, hogy 2026. augusztusában a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az m4.hu számításai szerint ez azt jelenti, hogy az alacsony inflációnak köszönhetően alig emelkednek jövőre az autópálya matricák árai, hála Istennek. A D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matricadíja 2026-ban 61.760 forint, ami a portál számítása szerint jövőre 62.560 forintra emelkedik. Az éves megyei matricárak 7.190 forintról 7.280 forintra nőnek. A személyautók esetében a portál úgy számol, hogy az egynapos matricára 5.550 forintról 5.630 forintra, a tíznapos matrica 6.900-ról 6.990 forintra, a havi matrica díja pedig 11.170 forintról 11.320 forintra emelkedik. Az m4.hu megjegyzi, hogy a napi matricák árát más szabályok szerint határozzák meg, mint a többi matricáit. Arról is írnak, hogy azokra a megyékre, melyeket a felújítás alatt álló M1-es érint, az idei évtől külön éves matrica vásárolható, de nem is ez a lényeges most, sokkal inkább az, hogy elfogadható mértékben, én azt gondolom, nőnek majd az autópálya díjak 2027-ben. Nektek mi a véleményetek erről? Várom, 0620 95 95 107-es a számom.

P1 Rádió helyben vagyunk magyar autópályák után, irány Hollywood, ugyanis legjobb kaszkadőr teljesítmény kategóriában zsebelt be díjat Tóth Gyula, magyar kaszkadőr a 2026-os Emmy díját adó második estén, posztolta hivatalos Facebook oldalára a Budapest Comic Con. A Creative Arts Emmy névre keresztelt elismerést az HBO Max Trónok harca spin-offja, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért ítélték oda neki, és kollégáinak, Zach Robbinsnek és Chris Coxnak, valamint Jay Coxnak. A Creative Emmy-vel minden évben a tévés produkciók technikai, művészeti és háttérmunkáit díjazzák a gálán. Tóth és kaszkadőr társai a Hét Királyság lovagjának In the Name of the Mother című epizódjában nyújtott teljesítményért kapták az elismerést, azért a jelenetért, amelyben Peter Cliffy által alakított Dunk és a Finn Bennett által játszott Aeron, nem biztos, hogy jól ejtem, nem láttam a Trónok harcát, mindegy, egy lovagi összecsapás keretein belül küzdenek meg egymással. A magyar kaszkadőr filmográfiájában azonban nem a Trónok harca spin-offja volt az első nagyszabású produkció. Korábban ugyanis Tóth már olyan sorozatokban és filmekben kapott kaszkadőri szerepet, mint az eredeti Trónok harca és annak másik népszerű spin-offja, a Sárkányok háza, a Dűne második része, vagy éppen a Star Wars, az Ébredő erő, vagy a Bosszúállók Ultron kora című filmekben. Úgyhogy Hollywoodban is tarolnak a magyar kaszkadőrök, konkrétan most Tóth Gyula, azt gondolom, hogy abszolút büszkék lehetünk rá, és szépen gratulálunk a teljesítményért.

0: Lucky Egy Rádió FM 107.
1: Na,

0: J Balvin slágere a Tonto után van, búcsúzásképpen egy közlekedési információm, ugyanis baleset történt Sziget-Szent Miklóson, méghozzá a Csépi úton, a Csend köz és a Narancs utca közötti szakaszon, úgyhogy torlódásra kell készülni. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig tudjátok, hogy mi történt, írjátok meg Viberen a 0620-95-95-107-es számon. Előre is nagyon szépen köszönöm.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Orosz állampolgár által tervezett szabotázsakciót hiúsítottak meg a román hatóságok. A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitásvédelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A Duna rekordalacsony szintje miatt a lágymányos élből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa.
3: Időjárás.
4: Holnap is napos, száraz idő várható. Majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hideg front érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
5: 4:03:30, és az előző óra végén már említettem, hogy baleset történt Sziget-Szent Miklóson, méghozzá a Csépi úton, és a Vénusz utca környékén történt az eset, és bizony torlódásra készülhetek már a Gyári úti körforgalomtól kezdődően, de egyébként mindkét irányban lassú az előrejutás. A Nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható, baleset balesetről nincs információm, viszont Gyál térségében már most is lassulásra készüljetek az M3-as felé. Torlódás van a 6-os főúton az M0-ás közelében, lassú a haladása a 2. Rákóczi Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába van torlódás, és a Gerinc úton is csak lassan lehet haladni, illetve a rávezető utakon a Petőfi Sándor utcában és a Massányi Károly úton is torlódás van. Az 510-esen most Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó, Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton is torlódás van, illetve az 51-esen a két település közötti szakaszon szintén torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében folyamatos a közlekedés, viszont Kiskunlacházán a Dózsa-György úton trafiznak a rendőrök. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok mindenkinek!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 8-án kedden, remélem, hogy jól telik a napotok. Az Adriennekről pedig ne feledkezzetek meg, mert ma ők ünneplik a névnapjukat. Én egy adománygyűjtő akcióra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nehogy lemaradjatok róla, amit egyébként a Városnap kapcsán indítottak el, de majd minden részletet és információt elmondok majd. Az óra második felében pedig hát egy igazán különleges díjról, az Ig Nobel díjakról szólok majd nektek. Első hallásra meghökkentő, mégis érdekes kérdésekkel foglalkozó kutatásokat ismertek el. A 2026-os a Nobel díj paródiájaként megalkotott Ig Nobel díjakkal. Úgyhogy voltak itt érdekességek, ezekből hozok azért néhányat. 0 20 95 95 107, itt pedig elértek egészen este 7 óráig.

This is on my mind, és a Think About Me szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen. Szent Miklós adománygyűjtő akció indult augusztus 15-től, és egészen október 18-áig tart Sziget Szent Miklóson. Egyébként városunk névadójának hagyományait figyelembe véve Sziget Szent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdettek, amelynek a célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének a felújítása. És 12 darab speciális nyílászárót szeretnének cserélni, tantermek burkolatait felújítani, a folyosót felújítani, udvari csatornarendszert kijavítani, és hát még lehetne sorolni egészen hosszan, hogy mi mindenre jönne jól a pénz, és hogy hogyan lehet adományozni. Egyrészt átutalással a Humanitás 91 közalapítvány számla számára, ezt most nem fogom felolvasni, a sárgaház.com oldalon megtaláljátok, illetve a város szerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba készpénz elhelyezésével is. Hogy hol találhatók meg ezek a dobozok? Például a görögkatolikus szervező lelkészségnél, a Kossuth Lajos utcai református egyházközségnél, a Magyar Pünkösdi Egyház Sziget-Szent Miklósi gyülekezeténél, Sziget-Szent Miklósi baptista gyülekezetnél, az Újvárosi református egyházközségnél, Sziget-Szent Miklósi apróka bölcsődében is van, Sziget-Szent Miklósi apróka bölcsőde Tipegő tagintézménye, illetve a Iglice tagintézményében, a Vackor integrált bölcsődében, a Napsugár óvodában, az Örömhírvétel görögkatolikus óvoda Árpádházi Szent Piroska görögkatolikus tagóvodájában, aztán több gyógyszertárban, cukrászdában, kávézóban, és még sorolhatnám, hogy hány helyen, úgyhogy ezeket nem fogom felsorolni most nektek, talán még annyit, hogy az SKSK kézilabda csarnokban, a Nemzedékek házában, az egyik kávézóban, és még sorolhatnám, nézzétek meg a pontos helyeket. Az összegyűlt adományokat a Humanitás 91 közalapítvány kezeli és adja át az iskolát üzemeltető Sziget-Szent Miklósi tankerület számára, és adományozni október 18-áig tudtok, minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet és méltó környezetet teremtsünk a jelen és a jövő generációi számára és a tanulásra. Szóval, ha tudtok, akkor segítsetek, minden további információ pedig a sárgaház.com oldalon olvasható.

Follow the Flow és a Szívrabló szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen is egy fokkal talán jobb a helyzet a térségi utakon, és ezt csak azért mondom, mert korábban említettem nektek, hogy a Csépi úton történt egy baleset Sziget-Szent Miklóson, na ezt legalább már nem jelzi a térkép, viszont a nullás déli szektorán az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az erős forgalom miatt lelassult a közlekedés, és torlódás van például a 6-os főúton az M0-ás közelében, a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig. A Csepeli úton nem csak a fővárosi, hanem a Sziget-Szent Miklósi szakaszon is torlódás alakult ki, és a Gerinc úton is végig teljes hosszában araszolásra lehet számítani, valamint a rávezető utakon is torlódás alakult ki, tehát a Petőfi Sándor utcában és a Massányi Károly úton is. A Gyártelepi Hévát járónál Gyári úton, Műúton is torlódás van, és az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is csak nagyon lassú haladásra számoljatok, valamint az 51-esen is a két település között ez a helyzet. Ezen kívül több helyen is rendőrök vannak Dunaharasztiban, a Kossuth-Lajos utcában, a Némedi úton, illetve a Jedlikányos útról is jelezték, hogy rendőrök vannak, illetve korábban már említettem, délebre az 51-esen Kiskunlacháza térségében a Dózsa-György úton is mérik elméletileg az autósok sebességét, illetve ha valaki Ráckevére tart, akkor a Széchenyi István utcában is rendőrök vannak. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infó van az utakról, azzal ne fúkarkodjatok, osztátok meg velem bátran, 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam, ahol el tudtok érni a folytatásban is. A

0: az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten.
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Sziget-Szent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyellegi értesítőt.

0: 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni. Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget-Szentmiklóson. A szennyvíztisztító telep fejlesztése is szerepelt a napi rendi pontok között a Sziget-Szentmiklóson tartott közmeghallgatáson. A beruházás részleteiről Szent Györgyi József a hivatal munkatársa tartott előadást. Tájékoztatása szerint a fővárosi vízművekkel kötött szerződés értelmében a szennyvíztisztító telep kapacitása 6300 köbméterig bővíthető. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy az előadáson elhangzottak szerint első körben a lakosság számára válik lehetővé a rendszerre történő csatlakozás. Ez várhatóan mintegy 7 hónap múlva kezdődhet meg. Kiemelte, a teljes fejlesztés ezt követően további 2 ütemben valósul meg.
1: Törvény mondja ki, hogy a lakók elsőbséget élveznek, tehát abban az esetben, amelyik városlakó még nem jelezte fővárosi vízműveknek a csatorna rákötési igényét, tegye meg minél előbb, hiszen a jövő évtől, ha a képviselőtestület is úgy akarja, akkor megvan a lehetőség arra, hogy azok a városlakók, akiknek jelen pillanatban nincs még rákötésük a csatornahálózatra, ők rá fognak tudni majd kötni.
0: 2 alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A halásztelki intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
2: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jam Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangú. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Korcsányi és a Visszamennék szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Első hallásra meghökkentő, mégis érdekes kérdésekkel foglalkozó kutatásokat ismertek el a 2026-os a Nobel-díj paródiájaként megalkotott Ig Nobel-díjakkal. Idén a 10 kategória egyik legnagyobb figyelmét közgazdasági díj kapta, amelyet egy több mint egy évtizede publikált a társadalmi osztály és az etikátlan viselkedés kapcsolatát elemző tanulmány nyerte el. A kutatócsoport 7 vizsgálatban hasonlította össze a magasabb és alacsonyabb társadalmi státuszú emberek magatartását. Az eredmény alapján a magasabb státuszú résztvevők több olyan helyzetben is hajlamosabbak voltak etikátlanul viselkedni. Az egyik kísérletben például egy édességgel teli üveget tettek eléjük, és közölték velük, hogy a cukorkák egy közeli laboratóriumban dolgozó gyerekeknek készültek, de vehetnek belőlük, ha szeretnének. A magasabb társadalmi státuszú résztvevők több édességet vettek el. A biomechanikai díjat egy a csókolózás evolúcióját vizsgáló tanulmány kapta. A kutatók az állatok és az emberi ősök viselkedését összevetve arra jutottak, hogy a csókolózás egy kihalt emberszabású ősnél 21,5 és 16,9 millió évvel ezelőtt alakulhatott ki. Ez az első alkalom, hogy valaki széles evolúciós perspektívából vizsgálta a csókolózást, mondta Matilda Brindle, az Oxfordi Egyetem evolúció biológusa, a tanulmány vezető szerzője. A kutatás szerint a főemlősök szexuális viselkedése jóval változatosabb annál, mint azt korábban gondolták. Nem tudom, hogy mennyi pénzt emésztett fel ez a kutatás és ez a végeredmény. A kémiai Ig Nobelt egy még különösebb állati jelenségért ítélték oda. Az ausztráliai, Myanmar, Kína, Fidzsi, Hawaii és India területén előforduló Diploptera punctata az egyetlen ismert csótányfaj, amely eleven szülő, és utódait egy tejhez hasonló tápanyagban gazdag váladékkal táplálja. Fúj! Ennek fehérje kristályai rendkívül koncentráltak, akár háromszor annyi fehérjét tartalmaznak, mint a tehéntej. A díjazott szakértőknek köszönhetően már laboratóriumban is elő tudják állítani ezeket a kristályokat, így nincs szükség a csótányok fejésére. Ez nagyon szürreális. És egyébként, és gondoljatok bele, csótánytejet ki akarna inni. Elhiszem, hogy magas a fehérje tartalma, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyan elvetemült testépítők, akik azt mondják, hogy ide nekem a csótánytejet, na mindegy is, és itt még nincs vége a sornak, úgyhogy hozom a többit is hamarosan, most viszont szól a Dance

Laki egy rádió helyben vagyunk, az Ig Nobel-díjról volt szó a korábbiakban, ugyebár furcsa, mégis igencsak érdekes vizsgálatokat ismertek el. Tulajdonképpen ezt a Nobel-díj paródiájaként alkották meg, és Ig Nobel-díjakat átadták már 2026-ban. Hát a csótány tejnél hagytuk abba, és mondtam, hogy itt még nincs vége a sornak. A biológiai díjjal egy olyan vizsgálatot ismertek el, amely azt próbálta kideríteni, mi készteti támadásra a mérges kígyókat. A kutatók óvatosan a testük különböző pontjaira léptek, majd megfigyelték, hogyan és mikor csapnak le. Hát ki az, aki kényes pontjaira, de bármiére, kezére, kislábújára, térdére rálépnek, és nem támadsz ember állat, teljesen mindegy. Na mindegy, ezt díjazták Ig Nobellel. Az orvostudományi díj az orrfújás tudományát vizsgálta, az idei szaglási díj pedig egy különös kérdésre kereste a választ. Hogyan érzékelik a szülők a gyerekek testszagát? Az eredmények arra utalnak, hogy bizonyos testszagok szerepet játszhatnak a szülő-gyermek kötődésben. Szintén díjazták azokat a kutatókat, akik sajátos módon elemezték a talajok állapotát. Egy vizsgálatban 1000 pár azonos pamutalsót ástak el különböző helyszíneken, majd 2 hónappal később kiásták őket. Az alsónemű bomlási állapotából következtettek a talaj biológiai aktivitására és minőségére. Eredményeik azt mutatják, hogy a talaj kezelése jelentősen befolyásolhatja a talaj élővilágát és minőségét. Hát én nem vagyok kutató, de ezt még én is tudom, mondta Marcel van der Heijden, a Zürichi Egyetem agroökológusa. A szakember szerint a biológiailag aktív, egészséges talaj alapvető fontosságú a termékenység, a tápanyagkörforgás és számos más ökoszisztéma szolgáltatás szempontjából. Mennyi pénzt kapott ezért a kutatásért? Az idei díjazottak között szerepeltek ennél praktikusabb, de nem kevésbé szokatlan vizsgálatok is. A fizikai díjat egy fröccsenésmentes piszoár továbbfejlesztett kialakításáért, a technológiai díjat pedig a szúnyogok szívókáját utánzó nagy felbontású 3D nyomtatási módszerért ítélték oda. Ki akar ilyet? A békedíjas kutatás pedig azt elemezte, hogyan szeretnénk, hogy a barátaink velünk, illetve másokkal viselkedjenek. Az eredményeik alapján időnként kifejezetten azt várjuk a barátainktól, hogy másokkal szemben agresszívebbek, vagy akár kegyetlenebbek legyenek. Na, tehát emészgessük ezeket mi.

0: Ez volt a Darker Side itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen továbbra is nagyon erős forgalomra készüljetek a térségi utakon. A Nullás déli szektorán az M5-ös irányába Halásztelki és Szigetszent Miklós között az erős forgalom miatt lassú a tempó, és az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál is lassulásra számítsatok. A többit hozom a hírek után, maradjatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow, Aqualand.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Megakadályozták a tűz továbbterjedését a tűzoltók a főváros 14. kerületében a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra kora délután. A tűz tovább terjedt két lakásra és három erkélyre is, közölte a katasztrófa védelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagynia a házat. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték. A koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg.
7: Időjárás.
8: Holnap is napos, száraz idő várható. Majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
1: LakiHegyRádió.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 3,5 perccel, és könnyebb lenne azt elmondani, hol nincs torlódás, na de essünk neki a nullás déli szektorán az M5-ös irányában. Halásztelek és Sziget-Szent Miklós között az erős forgalom miatt lassulásra készülhettek, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába is. Az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál, vagy pontosabban M0-ásra bevezető szakaszán is torlódásra kell készülni. Lassú a tempó a második Rákóczi-Ferenc út, Csepeli és Lakihegyi szakaszán, a Csepeli út fővárosi és Sziget-Szent Miklósi részén Sziget-Szent Miklós irányában a Gerinc úton, és a gyártelepi hévátjárónál, valamint ott a műút folytatásában a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmaknál. Ezen kívül a műút másik végén Taksonyvezérhíd után 510-es és a műút kereszteződésénél is történt egy baleset, úgyhogy torlódásra kell készülni a műúton és az 510-esen is, de egyébként Taksony és Dunaharaszti belterületén is lassú most a haladás. Torlódás van az 51-esen is, Taksonynál és Dunaharasztinál is, Harasztiban egyébként még a Jedlikányos úton trafiznak is a rendőrök. Az 51-esen délebre, Majosháza, Áporka és Kiskunlaczáza térségében viszont jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, akik pedig hazafelé tartanak kitartást. Természetesen vigyázzatok és legyetek nagyon körültekintőek. Ebben az órában szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy remek színházi darabot, amit Sziget-Szent Miklóson nézhettek majd meg, illetve képzeljétek, az Európai Unió szeretné elérni, hogy egy elromlott termék miatt minél kevesebbszer legyen szükség új készülék vásárlására. Az úgynevezett javításhoz való jog ennek megfelelően a javítást és az újra felhasználást ösztönözni, hogy mit értenek ez alatt, na erről is beszélek majd az óra második felében. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis kezdeményezés, hiszen egyből a nagyszüleim jutottak eszembe, akik előszeretettel mondták mindenre, hogy nem dobjuk ki, mert azt még én biztos, hogy megjavítom. Mi a véleményetek erről? Közben ezt is megírhatjátok a 0620 95 95 107-re. Előre is köszönöm szépen! Hey!

Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Ha színházba mennétek, akkor lesz rá alkalom Sziget-Szent Miklóson, méghozzá szeptember 15-én 19 órától. Amikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot nézhetitek meg a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Mondom, hogy miről szól a darab. Egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsájtást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. Lackfi János apa-fia története magáról az életről, annak generációs lenyomatairól, üzeneteiről is szól. Például mit jelent apává válni? A párválasztás, párkapcsolat mutathat-e mintát az apává válás során? Milyen szerepe van a szülői elvárásnak a pályaválasztásban? Mi jelenti a felelősségvállalást, az együttműködést, a támogató közeget egy krízis helyzetben? Lehetünk-e őszinték és hogyan? Ki a hűséges és ki a hűtlen? És melyik családjához? Súlyos, kimondatlan mondatok a felnőtt gyermek szájából. Amikor jöttök haza, sokrét visszatérő gondolata az elváráson, a számonkérésen túl tele van féltéssel, gondoskodással és szeretettel. Hogyan mondhatjuk el a tévegéseinket és hol, hiszen vannak helyek, ahol csak suttogva lehet beszélni. Lackfi János írta a darabot, és Csibi Gergelyt, valamint Martor Robertet láthatjátok Őze Áron rendezésében. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, tehát szeptember 15-e Sziget-Szent Miklós, Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

Igni és az Amíg fel nem kell a nap című slágere itt a Lakihegy Rádióban. 8 perc múlva 5:30 térségi hírekkel jövünk, majd előtte azonban közlekedési info. Baleset történt a Műút és az 510-es kereszteződésénél. Tudjátok, ott a Tapsony vezérhíd után, úgyhogy torlódásra kell készülni a környéken. Meg egyébként Tapsony és Dunaharaszti térségében az 510-esen és az 51-esen is. Ezen kívül a Nullás déli szektorán, aki az M5-ös irányába tart, szintén torlódásra készüljön, ugyanis Gyál térségében az M3-as irányába szintén baleset történt, úgyhogy elég nagy torlódás alakult már ki. A 34-es kilométer után néhány száz méterrel csak a külső sáv járható, és 5 kilométeres a dugó. Egyébként a másik oldalon Becsésnél is hasonló baleset van, a 41-es kilométer közelében már ugyan megszűnt a lezárás, de a torlódás az lassan oszlik fel, úgyhogy vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infótok van, az jöhet a 0620 95 95 107-es számra. Elértek még egy olyan másfél órán keresztül.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Szigetszentmiklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
7: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdó használat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkre

0: teszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó. Azért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
1: Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. A szúnyoggyérítés fejlesztésének lehetőségei is napirenden szerepeltek a Sziget-Szentmiklósváros önkormányzatának képviselőtestülete által augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségházban tartott közmeghallgatáson. A témában Tóth Pál képviselő tartott előadást, amelyben a szúnyoggyérítés lehetséges fejlesztési irányait ismertette. Elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés helyett hosszabb távon érdemes lenne áttérni a környezetkímélőbb biológiai védekezésre. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, az átállás több évet is igénybe vehet, de véleménye szerint hosszú távon kedvezőbb és környezetbarátabb megoldás jelentene a város számára.
0: Most már olyan applikációkat is alkalmaznak, aminek köszönhetően a későbbiekben nem kell több millió forintért nekünk térképeket készítetni, vagy majd hol legyen a gyérítő autónak az útvonala, hanem az applikációnak köszönhetően a lakosságot bevonva egy térkép alakul ki, hogy hol milyen szúnyog invázió van, illetve lelőhelyek, és az alapján tudjuk majd ezt a feladatot ellátni, illetve, ahogy említettem, majd az önkormányzat a lakosságot is igyekszik támogatni más településhez hasonlóan, így fokozatosan le tudunk válni a kémiai gyérítésről.
1: Nagy sikerrel zárult a nyár záróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncházba invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a közösség színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitva tartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Polzon és a Falta szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és egy picit a jó tálásról lesz majd szó, illetve bocsánat, a hibás termékek javításáról, ugyanis az Európai Unió szeretné elérni, hogy egy elromlott termék miatt minél kevesebbszer legyen szükség új készülék vásárlására. Az úgynevezett javításhoz való jog ennek megfelelően a javítást és az újrafelhasználást ösztönözni, miközben a gyártókra és az eladókra is új kötelezettségeket róna. Bizonyos esetekben például 12 hónappal meghosszabbodhat a kellék szavatossági helytállási idő, ha a hibás terméket megjavítják. Az uniós szabályozás célja egyébként, hogy a még használható termékek hosszabb ideig maradjanak forgalomban a javításokkal, és kevesebb használható készülék kerüljön a szemétbe. Teljesen egyetértek egyébként ezzel a gondolattal. Pont a múltkorában jutott eszembe, hogy halmozzuk fel és vesszük az újabb dolgokat, közben meg lehet, hogy simán lehetne őket javítani, és nagyapáim jutottak eszembe, akik nem szerettek semmit kidobni. Mindennel úgy voltak, legyen szó például egy kerti furtkuthoz használt szivattyúra elromlott, hogy nem dobjuk ki, még lehet, hogy van olyan alkatrész, amit ha kicserélek, akkor működni fog, és a többi, és a többi. Na de mi változhat a vásárlók számára? A legfontosabb újdonság, hogyha egy hibás terméket kijavítanak, a kellékszavatossági helytállási idő egyszer 12 hónappal meghosszabbodik. A hosszabbítás a termékre fennmaradó helytállási időhöz adódik hozzá, így a javítás választása a fogyasztó számára kedvezőbb lehet. A vásárlónak ráadásul a tervezet szerint a javítás vagy csere előtt külön tájékoztatást kell kapnia arról, hogy milyen lehetőségei vannak, illetve arról is, hogy a javítás választása esetén további 12 hónappal hosszabbodik meg a vállalkozás helytállási ideje. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi szabályok alapján is létezik a javítás és a csere lehetősége, az új rendelkezés viszont a javítás mellett egy további előnyt is jelent. És itt még nincs vége, úgyhogy hozom a többi részletet is ezzel a szabályozással kapcsolatban, addig is várom a véleményeteket a 0620 95 95 107-es

Jonas Brothers és a Love Me to Heaven szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és mondtam nektek az előzőekben, hogy az Európai Unió szeretné elérni, hogy egy elromlott termék miatt minél kevesebbszer legyen szükség új készülék vásárlására. Az úgynevezett javításhoz való jog ennek megfelelően a javítást és az újrafelhasználást ösztönözni. És már egy részről, hogy mi változhat a vásárlók számára, erről már volt szó, és ott hagytam abba, hogy a tervezett magyar szabályok szerint a termékekkel szemben elvárható tulajdonságok között a funkcionalitás mellett külön megjelenhet a tartóság és a javíthatóság is. Ez nem jelenti azt, hogy minden terméket korlátlan ideig vagy bármilyen áron meg kell javítani. A javíthatóság megítélésénél figyelembe kell venni többek között a termék jellegét, az adott terméktípus szokásos tulajdonságait, valamint azt is, hogy milyen információkat közölt róla a gyártó vagy az eladó. Ennek a gyakorlatban az is a jelentősége, hogy egy vállalkozásnak körültekintőbben kell megfogalmaznia például a termék várható élettartamára, javíthatóságára vagy az alkatrészek elérhetőségére vonatkozó állításait. Aztán a javítás ösztönzését szolgálhatja az a lehetőség is, hogy a vállalkozás a javítás időtartamára csereárut biztosítson a fogyasztónak. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a javítás hosszabb időt vesz igénybe, és a termék hiánya jelentős kellemetlenséget okozna. A csereáru akár felújított termék is lehet. Fontos, hogy a csereáru biztosítása a tervezet szerint nem kötelező a vállalkozás számára. Ha azonban az eladó ilyen megoldást kínál, azt díjmentesen kell a fogyasztó rendelkezésére bocsájtania. Az egyik legfontosabb részlet egyébként, hogy a javításhoz való jog nem azt jelenti, hogy minden egyes elromlott fogyasztási cikket kötelező lesz megjavítani. A gyártói javítási kötelezettség azokra a termékkörökre vonatkozik, amelyekre az uniós szabályozás már javíthatósági követelményeket állapított meg. Ide tartoznak többek között a mosógépek és mosószárítógépek, mosogatógépek, hűtőkészülékek, elektronikus kijelzők, porszívók, hegesztőberendezések, szerverek és adattároló termékek, okostelefonok, mobiltelefonok és táblagépek, egyes háztartási szárítógépek, valamint bizonyos elektromos kerékpárok és rollerek. A lista később tovább bővülhet, ha az Európai Unió újabb termékköröket vezet be, illetve termékkörökre vezet be javíthatósági követelményeket. Hát kíváncsi leszek rá, hogy mikortól jöhetnek a változások, illetve hát ezt tudjuk, az uniós irányelv szabályait a tagállamoknak július 31-ig kell átültetniük a nemzeti jogba. A magyar szabályozás ennek megvalósítására jelenleg tervezet formájában ismert. A tervezet szerint egyes rendelkezések eltérő időpontban léphetnek hatályba, ezért a végleges magyar szabályok megjelenéséig érdemes fenntartással kezelni a pontos részleteket. És egy másik dolog jutott még eszembe, hogy ez nem csak azért lesz jó, hogy nem dobálunk ki mindent, hanem megpróbáljuk megjavítani őket, hanem talán akkor a gyártók is odafigyelnek majd jobban a minőségre, tovább tudunk majd használni bizonyos termékeket, illetve bizonyos szakmák nem halnak ki, hiszen szükség lesz olyan emberekre, akik ezeket az eszközöket megjavítják.

0: DSV és Marics Peti közösét hallottátok a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és korábban történt egy baleset a Műút és az 510-es út kereszteződésénél, amit még mindig jelez a térkép, úgyhogy a környéken torlódásra készülhettek, illetve a Nullás déli szektorán a Gyál térségében az M3-as irányába a 34-es kilométernél is csak a külső sáv járható, ott is baleset történt, több mint 5 kilométeres a torlódás, kitartás mindenkinek, jövök vissza 6 óra után is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság. Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Marad a napos meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Krasznahorkai László megkapta az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszky ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki.
5: Időjárás.
6: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
7: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 6 óra múlt 4 perccel, és az Útinform még mindig azt írja, hogy torlódásra kell készülni a nulláson, ugyanis 3 személygépjármű ütközött össze az M3-as irányába Gyál térségében. A 34-es kilométer után néhány száz méterrel csak a külső sáv járható, a torlódás több mint 5 kilométeres. A másik oldalon Becsésnél van hasonló baleset, a 41-es kilométer közel elében már ugyan megszűnt a lezárás, a torlódás viszont lassan oszlik fel, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidőre számítsatok az előbb említett útszakaszokon. Ezen kívül van még egy baleset, a műút és az 510-es kereszteződésénél, még ott is egy picit lassabb tempóra kell készülni. Ha már 510-es, akkor azt tudom nektek mondani, hogy Taksonynál és Dunaharasztinál végre folyamatosan lehet közlekedni, viszont az 51-esen Taksony térségében útépítés zajlik, úgyhogy ott torlódás. Számítsatok. Dunaharasztiban a Szent László utcában trafiznak a rendőrök, de Sziget-Szent Miklóson is kint állnak a Petőfi Sándor utcában. A szokott helyen mérik az autósok sebességét, illetve Halásztelken a Reptéri úton is ott vannak a rendőrök, és szintén trafiznak. Egyébként a Gyártelepi Hévát járó Sziget-Szent Miklósnál már jól járható. A Csepeli úton a város felé élénk ugyan a forgalom, de folyamatos a közlekedés. A második Rákóczi-Ferenc útnak a csepeli szakaszán viszont még most is lassabb tempóra készüljetek. További jó utat kívánok mindenkinek.
7: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonsága legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
5: Lakihegy Rádió.
7: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
7: 0620 95 95 107.
8: Remélem, jól telt a napotok, így szeptember 8. napján, kedden az Adrieneket köszöntsétek fel, mert ma ők ünneplik a névnapjukat. Én pedig ebben az órában a térségi sportélet hírei mellett egy picit foglalkozom majd a Hogyan tudnék élni nélküled című film második részével, ami novemberben érkezik a mozikba, és szerintem rengetegen várják majd. Én minden ilyen új információra ezzel kapcsolatban teljesen ki vagyok éhezve, mindent elolvasok, mindent megnézem, alig várom, hogy láthassuk a második részt, és nagyon bízom benne, hogy nem fog csalódást okozni az első rész után. Emellett pedig sorakoznak a legjobb slágerek, és például a One Republic slágerével kezdünk már is.

Sabrina Carpenter és a Such a Funny Way szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, is hoztam nektek sporthírt, az nem maradhat el így délután, főleg a térségéről van szó, ugyanis a TFS-e második csapata ellen játszik felkészülési mérkőzést szerdán, vagyis holnap Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-es idényre készülő csapat három légiósából még csak egy áll majd rendelkezésre, a másodosztályú gárda otthonában. Horváth Richárd, a térségiek vezetőedzője elmondta, a két még meg nem érkezett játékos szeptember 11-én, illetve 14-én csatlakozik, addig kénytelenek lesznek nélkülük csiszolni a játékképét, és hozzátette azt is, hogy az elmúlt héthez képest most mindenképp előrelépést vár azokban a dolgokban, amelyekre hangsúlyosan készülnek. Hogy mik ezek, na azt majd elmondja a Sziget Krónikában, illetve a térségi hírek között, hiszen nyilatkozott Rédai Gábor kollégánknak, Horváth Richárd, úgyhogy ezt is meghallgathatjátok majd. Egyébként pedig nem tudom, hogy ezeket a felkészülési mérkőzéseket lehet-e látni, vagy zárt ajtók mögött, kapuk mögött játsszák őket. Minden esetre szerdán, tehát Sziget-Szentmiklóson lesz ez a meccs. Ha tudtok, akkor menjetek el és szurkoljatok, már ha lehet. Ezt megírhatná nekem valaki, hogy ezeknél mi a helyzet. 0620-95-95-107-es a Viber számom. Ide várom az üzeneteiteket. Benny Blanco dalával pedig már robogunk is tovább.

0: Nem az a lány, Sophie, és a Könycsepp című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban. 8 perccel vagyunk egyébként fél hét előtt, és az Útinform még mindig azt írja, hogy 3 személygépjármű ütközött össze az M0-as autóúton, az M3-as autópálya irányába Gyál térségében. A 34-es kilométer után néhány száz méterrel csak a külső sáv járható, a torlódás több mint 5 kilométeres, a másik oldalon Becsésnél van hasonló baleset, a 41-es kilométer közelében már ugyan megszűnt a lezárás, de állítólag a torlódás csak lassan oszlik fel. Én egyébként az M3-as irányába történt balesetet, tudjátok, így Gyál térségében, azt még mindig látom, igen, hogy nagy a torlódás. Az M5-ös csomópontja előtti szakaszon már torlódás van a nulláson. De egyébként, hogy jó hírt is mondjak, a Csepeli úton ugyan élénk a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába, de folyamatos a közlekedés, és ugyanezt tudom elmondani egyébként a második Rákóczi-Ferenc útról. Csepelen, Lakihegynél és Halásztelken is folyamatos a közlekedés, valamint a Gyártelepi Hévát járó környékén Sziget-Szent Miklóson szintén ez a helyzet. Ezen kívül korábban történt egy baleset a Műút és az 510-es kereszteződésénél, tudjátok, ez a Taksonyvezér híd utáni rész, és ott most már megszűnt a torlódás, jelen pillanatban azt látom, hogy már nem okoz fennakadást. A baleset, az autó az út szélén áll. Ettől függetlenül legyetek nagyon körültekintőek és óvatosak, és bármit látok az utakon, írjatok, hívjatok 0-20-95-95-107-es az SMS, Viber és telefonvonalam. Még azért gyorsan rápillantok, az 51-esen azért Taksony térségében még élénk a forgalom, szakaszos lassulás előfordulhat, de ott sem biztos a helyzet, délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunacháza térségében pedig minden rendben van. Nálunk a folytatásban térségi hírek, programajánlatok, aztán jövök vissza, egyrészt hozom majd a legjobb slágereket, másrészt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmmel kapcsolatosan vannak újabb hírek és információk, úgyhogy ezt osztom majd meg veletek. Most viszont még zenél egyet Bruno Mars.
1: Now greetings to the world. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla.

0: Szigetszele.
1: Egy riportműsor a Szigetszent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Szigetszele. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi haszn. Kavai Pékség.
3: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonos és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a ráckevei soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
6: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a Tanesvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal. Diákok, turisták.
5: Klímaberendezéseket szereznek be a Szigetszent Miklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője 3 klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a

0: 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármester hivatal is árajánlatokat kért be három klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
1: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 ezer forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
0: Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösség oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: sose lesz.
1: Kovalszki meg a Vega és a Csónak szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Na most nem a Kovalszki meg a Vegáról hoztam híreket, hanem a Valmar duóról. Annál is inkább beszélek róluk, mivel köthetőek a Hogyan tudnék élni nélküle című filmhez, ami szerintem nem csak nekem, hanem nagyon sok mindenki másnak is a nagy kedvence, és én nagyon várom már a novembert, hogy a második részt láthassuk. A friss hírek szerint pedig nem csak a Valmar duó egyik fele tűnik majd fel a vásznon a Hogyan tudnék élni nélküled kettőben, ugyanis információk szerint Marics Peti mellett Valkusz Milán is szerepel az elmúlt évtizedek egyik legnézettebb magyar filmjének. November 12-én mozikba kerülő folytatásában már most be is vésem a naptáromba. Az eddig megismert szereplő gárda a zenész duó mellett olyan neveket sorakoztat fel, mint Ember Márk, Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kirádi Marcell, Kovács Harmad, Trill Beatrix, Györgyi Anna, Rohonyi Barnabás és Liptai Klaudia. És a második részt körülbelül én fogom megnyitni, ami azért elég nagy dolog, a Demjén dalok egyszerűen örökzöldek. Annyira az ember szívére és lelkére hatnak, hogy lehetetlen elfelejteni ezeket a slágereket, mindig fent maradnak, és én is nagyon szeretem őket, mondta a forgatás kapcsán Valkusz, aki megtiszteltetésnek érezte, hogy felkérték a szereplőt. Még jó! Azt is kifejtette, hogy zenésztársát nagyon tehetséges, ösztönös, talpra esett, karizmatikus és ügyes színésznek tartja, és szívesen megnézni olyan szerepben is, amely távolabb áll a valós karakterétől. Ahogy Valkusz fogalmaz, tényleg nagyon ért hozzám, úgy, hogy papíron nincsen színészi képzettsége, ezt nevezik talán ős tehetségnek, a film pedig vele együtt egy zseniális alkotás. Valóban így van, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen dallal nyitják majd meg a második részt, és hát én már azon gondolkodom, hogy vajon lesz harmadik, és ti örülnétek neki? Na jó, ne szaladjunk ennyire előre, várjuk meg, hogy lesz-e olyan jó a második rész, mint amilyen az első volt. Tiestóval viszont tuti, hogy most megyünk tovább, már is szól a Beautiful Place.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, ma is nyári időnk volt, nézzük, mit mondanak ma az időjósok a folytatásra. Szerdán napos idő várható, csapadék nem érkezik a térségbe, a déli-délkeleti szél napközben feltámad. Reggelre 15 fokig esik vissza a hőmérséklet, délután tetőzik a meleg, 33 fok körüli értékeket mérhetünk, szóval holnap is igazi nyári meleg lesz. Aztán csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben, és a főváros tágabb környezetében, valamint az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetik a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakokra lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területet érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi és a keleti szél, hűvös lesz, a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulnak, szóval egy kicsi ízelítőt kapunk az őszből, aztán hétvégére még marad azért a kellemes idő, nem mondom már, hogy nyári, de ilyen 22-23 fokos csúcsokra kell számítani, legalábbis a jelen előrejelzés szerint, de természetesen visszatérünk majd még erre. Az allergiásoknak mondom, hogy a parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el. A hét elején melegedő idő hatására a pollen koncentráció gyorsan emelkedhet, és a pollen terhelés országszerte elérheti az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet, szóval kitartást még mindenkinek.

Valaki egy rádió helyben vagyunk, perceken belül 7 óra van, úgyhogy búcsúzni jöttem a folytatásban. Sziget Krónika, a térség hír összefoglalója, aztán 1 óra magyar zene a legjobbak közül válogatva. Punani Masszívval és az utolsó tánccal kezdünk, majd jön Blanche a szellemekkel, Beretka Ádám Soul Wave, Lóci játszik New Level Empire és még nagyon sokan mások. Aztán 8 óra után jön az Itt élünk című riport műsorunk, ezúttal Duna Varsányból jelentkezik, ami azt jelenti, hogy én készítettem egyébként a beszélgetést Udvarev Tóth Ritával, a Muse Mozgás Stúdiónak a tulajdonosával. És hát sokkal több lesz igazából ez a beszélgetés, mint csak, hogy a mozgásról beszélgetünk, hogy miért fontos, és hogy vehetjük rá magunkat arra, hogy mozogjunk, mi az a reformer pirátez, mi az a bari óra, és a többi, hiszen ez a hely azért sokkal többet ad. Ráadásul Ritának a személyes története is szerintem érdekes, pont a mozgás kapcsán ugyanis. Na jó, nem akarok lelőni minden poént, inkább görgessetek vissza egy kicsit a Facebook oldalunkon. Készítettem egy videót is a beszélgetéshez, ízelítő gyanánt, és akkor el tudjátok dönteni, hogy meg akarjátok hallgatni, vagy sem. Egyébként, ha nem értek rá, 8 óra után, akkor holnaptól visszahallgatható lesz a beszélgetés weboldalunk hangos archívumából. Aztán 9 óra után visszatérnek még a reggeles csajok, hiszen a süsvelnap legjobb pillanatait hozzuk majd el nektek. Nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet is, további kellemes estét és jó rádiózást kívánok. Petyko Ági vagyok. FM 100.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Újra itt az iskola! Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson, a mocsári teknősök szaporodását támogatják. Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
7: Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gere Ágnes, a Kis Dunamente TDM Szigetszent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
8: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó. Ezért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
7: Akadálymentesíthetik a tanösvény fahídját. Lakossági kezdeményezésként merült fel, hogy a tanösvénynél található fahíd akadálymentesítése is megvalósuljon. Nagy János polgármester nyitottságot mutatott a fejlesztés lehetőségére. Mint rádiónknak elmondta, korábban egy mozgássérült személlyel együtt is bejárta a területet, aki több javaslatot is megfogalmazott az akadálymentesítéssel és a további fejlesztésekkel kapcsolatban.
8: Én például már a Dunapartot végigmentem egy kerekesszék értékes úriemberrel, és megnéztük, hogy hol vannak ilyen akadályok, és ezt a hidat is beleírtam. Ugye nyilván nekünk is fontos, hogy mindenki számára használható legyen, akár a Dunapart azon része is, ezért bízom benne, hogy a képviselőtestület mielőbb támogatni fogja majd azt a kezdeményezést, hogy ott akadálymentesíteni tudjuk az ilyen helyeket is.
7: A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a ráckevei soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
9: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanösvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal diákok, turisták.
7: Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Sziget-Szent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyet. Értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
7: Nagy sikerrel zárult a nyár záróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács-Károlyi Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncházba invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a közös tég színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség. Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A Halásztelki Intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
10: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ezt szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
7: Végéhez közeledik a tanszerosztás Halásztelken. A diákok iskolakezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a Holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösség oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: Végig szoros meccsen vereséggel hagyta el a pályát Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata a bajnokság első fordulójában. Az SKSK a nyitányon a Pler otthonában játszott, és a találkozó nagy részében egy kicsit előrébb járt ellenfelénél. Elhúzni azonban nem sikerült, és a hajrában a Pest-Szentlőrinciek fordítani tudtak, így végül 26-25-ös eredménnyel behúzták a találkozót és a két pontot. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, egy döntetlen talán igazságosabb lett volna a meccsképe alapján, de a sport ilyen, ezért ők most nem esnek majd össze, ha nem mennek tovább.
0: Időjárás.
7: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala, búcsúzáskor kö.

0: programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A cipraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cipraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen. A kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson, a mocsári teknősök szaporodását támogatják, szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika.
4: Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget Szent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
5: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó. Ezért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
4: Akadálymentesíthetik a tanösvény fahídját. Lakossági kezdeményezésként merült fel, hogy a tanösvénynél található fahíd akadálymentesítése is megvalósuljon. Nagy János polgármester nyitottságot mutatott a fejlesztés lehetőségére. Mint rádiónknak elmondta, korábban egy mozgássérült személlyel együtt is bejárta a területet, aki több javaslatot is megfogalmazott az akadálymentesítéssel és a további fejlesztésekkel kapcsolatban.
5: Én például már a Dunapartot végigmentem egy kerekesszékes úriemberrel, és megnéztük, hogy hol vannak ilyen akadályok, és ezt a hidat is beleírtam. Ugye nyilván nekünk is fontos, hogy mindenki számára használható legyen, akár a Dunapart azon része is, ezért bízom benne, hogy a képviselőtestület mielőbb támogatni fogja majd azt a kezdeményezést, hogy ott akadálymentesíteni tudjuk az ilyen helyeket is.
4: A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a Rátkevei Soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
6: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanösvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal diákok, turisták.
4: Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Sziget-Szent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyet. Értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Nagy sikerrel zárult a nyárzáróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncházba invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a közös tég színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség. Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A halásztelki intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
7: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
4: Végéhez közeledik a tanszerosztás halásztelken. A diákok iskola kezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdhette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösség oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Végig szoros meccsen vereséggel hagyta el a pályát Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata a bajnokság első fordulójában. Az SKSK a nyitányon a Pler otthonában játszott, és a találkozó nagy részében egy kicsit előrébb járt ellenfelénél. Elhúzni azonban nem sikerült, és a hajrában a Pest-Szentlőrinciek fordítani tudtak, így végül 26-25-ös eredménnyel behúzták a találkozót és a két pontot. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, egy döntetlen talán igazságosabb lett volna a meccsképe alapján, de a sport ilyen, ezért ők most nem esnek majd össze, hanem mennek tovább.
3: Időjárás.
4: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Itt élünk.
0: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
3: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
8: Szeretettel köszöntelek benneteket, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. A mai műsor picit messziről indítom, de meg fogjátok érteni, hogy miért. Tudjátok, mit jelent pontosan a múzsa szó? A görög mitológiában az ihlet, a művészetek és a tudományok istennőit hívták így. Olyan valakit, vagy valamit, ami alkotásra inspirál. De vajon lehet egy mozgásstúdió is a múzsánk, vagy mi az övé? A dunavarsányi Muse mozgásstúdió alapítója, Udvarev Tóth Rita szerint abszolút. Sőt, ők pontosan ehhez adnak ihletet, hogy a mozgás által megtanuljunk tudatosan befelé figyelni, és persze fejlődni. Ritát egy komoly gerincműtéttől mentette meg a mozgás, ami után egy egészen különleges, új kapcsolatot alakított ki a saját testével. Ezt a csodát és a mozgás örömét szeretném most átadni, méghozzá egy olyan támogató közösségben, ahol végre elfelejthetjük a klasszikus kifogást, vagyis, ha nem jön a barátnőm, hát én sem megyek. Következzen egy inspiráló beszélgetés egy helyről, ahol egy óra tényleg csak rólunk, és csak is értünk szól.

0: Utcák és közterek.
1: Itt élünk.
2: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
1: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
3: Dunaversenyben járunk a Muse Mozgás stúdióban, és amikor az ember belép egy ilyen stúdióban, az első benyomása általában az, hogy itt nagyon tudatosan van kialakítva minden. De mielőtt arról beszélnénk, hogy milyen órák vannak, engem inkább az érdekelne, hogy honnan jött maga az ötlet. Mi volt az a pont, amikor megszületett a gondolat, hogy ezt a stúdiót létrehoz? Udvarev Tóth Ritával beszélgetek. Rita, egy kicsit ismerjünk meg téged is közelebbről. Te hogy kerültél kapcsolatban a Reformer Pilates-szel, meg egyáltalán ezzel a mozgásformával?
4: Ahogy szokták mondani, minden egy személyes történettel kezdődik, és nekem is van egy személyes történetem ehhez, mégpedig egy 5 éve diagnosztizált kettős nyaki gerincsérv, amit azonnali műtétre ítéltek, és velem akkor az történt, hogy az utolsó utáni pillanatban találtam egy olyan gyógytornász doktornőt, aki azt mondta, hogy tegyünk egy próbát a konzervatív terápiával, még mindig csak nyerhetünk rajta, mert hogyha mégis kell a műtét, akkor megerősítjük a testemet, és sokkal könnyebben fogok regenerálódni. És hát ez 5 éve volt, és azóta a tudatos mozgás lett az, ami egy ilyen fő vonala lett az életem egyik részének. Először gyógytornával, aztán folytattam talajpilátesszel, és utána már amikor kellően megerősödtem, akkor szerettem bele a Reformer Pilatesbe, illetve ebbe az egész mozgásvilágba, ami nem csak a mozgásról szól számomra, hanem egy olyan befelé menésről, egy olyan tudatosságról, testtudatról, ami nagyon segít az embernek a mindennapokban.
3: Én azt gondolom, hogy sok emberbe felmerül a kérdése, hogy már most elkezdted a történetedet mesélni, hogy és segítette ez a fajta mozgásforma, megúsztad-e a műtétet?
4: Abszolút segített, megúsztam, és nagyon érdekes, hogy az orvos, a gerincorvos, aki ugye szokták mondani, hogy a sebész mindig vágni akar, azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy mit csinálok, de ezt folytassam tovább is. Úgyhogy egyre ritkábbak most már a konzultációk, évente nyilván el kell mennem egy MR-vizsgálatra, meg egy ilyen neurofiziológiai vizsgálatra, de ameddig ezek nem változnak, addig nyugodtan folytathatom ezt, úgyhogy megúsztam.
3: Ez fantasztikus, és remélem, hogy ezt a hallgatóink is hallják, hogy mozgással, tudatos mozgással lehet ellene tenni, és akár a kést is meg lehet úszni, és mindenféle utána következő rehabilitációt, és hát egy megváltozott életmódot, mert aki szerintem egy gerincműtéten átesett, egy sérvműtéten, az pontosan jól tudja, hogy ez mivel jár. Tudatos mozgás. Ti erre törekszetek itt a Muse-ban?
4: Abszolút. Arra figyelünk, hogy a vendégek először is megtanulják jól használni a testüket. Legyen egy olyan fajta testtudatuk, amivel szép lassan meg tudják erősíteni a vázizomzatukat, ami nyilván nagyon fontos a fiataloknak is, de egy picit idősebb korosztálynál pedig azért rendkívül fontos, mert egy tünetmentes, mozgásszervi tünetmentes idősebb kort lehet elérni azzal, hogyha a testünkben jól érezzük magunkat, és egészségesek vagyunk, és egészséges a vázizmunk.
3: Magáról itt a helyről, és annak a kialakításáról szerintem mesélj még a hallgatóinknak egy kicsit a színvilágról, illetve hát itt növényektől megkezdve tényleg minden egy ilyen nagyon szellős, nagyon kényelmes helyről beszélünk, de majd egyébként videóban fogják is látni.
4: Hát tulajdonképpen sokszor van az ember életében, ahol a nehézségből előnyt lehet kovácsolni. Ugye ez a terem az apukámé volt, és ki volt adva. Mindig is valamilyen fajta mozgásformát űztek itt ebben, és amikor én így úgy gondoltam, hogy tök jó lenne csinálni itt egy ilyen mozgásstúdiót, akkor hát azért nyilván voltak kötöttségek, amiket az ember nem veri le a követ, nem szedi le a plafont, stb. És szóba se jöhetett nyilván a púder színű stúdió, és mivel én magam is szeretem a színeket, és egy ilyen típusú személyiség vagyok, hát akkor gondoltuk, hogy akkor vágjunk oda, és akkor legyenek erősebbek a színek, de mindenképpen nagyon a harmóniára törekedtünk, hogy otthonos legyen, hogy a hölgyek és urak is, mert néhányan ők is járnak, jól érezzék itt magukat. Tehát nagyon-nagyon fontos volt a tér kialakításánál az, hogy otthonos legyen, harmóniában legyen, és legyen tágas, hogy itt tényleg meglegyen mindenkinek a tere.
3: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Udvarev Tóth Ritával beszélgetek a Dunavarsányi Muse mozgásstúdióban, és egy fontos kérdésről még nem beszéltünk, arról már tudjuk, hogy te hogy keveredtél ehhez a mozgásformához, hogy miért hoztad létre ezt a mozgásstúdiót, de a nevet hogyan választottátok ki, hiszen már annak is üzenete van legalábbis szerintem.
3: Hát abszolút. Én marketing szakemberként nem onnan indultam ki, hogy csinálunk egy mozgásstúdiót, hanem én egy koncepcióból indultam ki, hogy mi az, ami az én erősségem is, mi az, amit én tudok adni az embereknek, és ehhez kerestem a nevet tulajdonképpen. És amikor a Muse-ra vagy múzsára magyarul rátaláltam, akkor azt így azonnal éreztem, hogy ez egy teli találat. Hogy ihletet tudunk adni embereknek, inspirálni tudunk embereket arra, hogy jöjjön el, próbálja meg, tegye az élete részévé a mozgást, ő is tapasztalja meg azt, hogy ennek milyen lélektani előnyei is vannak, nem csak a testét erősíti vagy építi, hanem az egy óra, az róla szól igazándiból, és azt gondoltam, hogy a múzsa az egy tökéletes jó név rá. Még nem mindenki tudja kimondani helyesen, de nem baj, mert majd szép lassan mindenki megtanulja ezt is.
2: Neked ki a múzsád, ha már itt tartunk?
3: Hát szerintem az életemben rengeteg múzsa van. Pont amikor a megnyitót tartottunk, akkor gondoltam végig, hogy azok az emberek, akik az én életemben vannak, mindenki valami más szempontból inspirál engem. És nekem fontosak is ezek az inspiráló emberek, a barátaim, a családom, elég népes, nagy a családom, hatalmas, összetartó balkáni família, és mindannyian segítjük egymást valahol, és hát a nagy álmodozó az az apukám volt világéletemben, azt szerintem tőle örököltem, hogy mindig nagyobbat álmodjak, mint az átlag, de rengeteg olyan barátom is van, aki szintén egy ilyen inspiráló közeget hoz létre mindig, és hát a közvetlen szűk családom is. Mi a férjemmel nagyon összhangban tudunk működni, tehát én álmodozok, és ő mindenben segít, hogy megvalósítsuk ezt.
2: Igen, és egyébként erről mi már beszélgetünk előzetesen, hiszen a férjed fogadott egyébként minket itt a stúdióban első körben, és végigmentünk ugye a lenti helyiségekben is, hiszen itt nem csak maga stúdió van, hanem hát mondhatom azt, és remélem, hogy jó kifejezés lesz rá, hogy egy ilyen igazán csajos, harmonikus közeget hoztál létre. Ha csak az ember bemegy az öltözőbe, már ott is ezt érzi, pont arról beszélgetünk, hogy az a kép, ami kint van a falon, hát már az is olyan inspiráló.
3: Hát igen, nagyon figyeltünk erre, és ebben nagyon nagy szerepe volt a kislányomnak, akivel együtt alakítottunk így kitereket, és hát hogy a fiúk nyilván nem értették, hogy mihez kell még ide, még egy polc, még egy kép, hiszen ez csak egy öltöző, de azt mondtuk, hogy ez egy ilyen kicsit inkább ilyen budoáros jelleg, hogy a hölgyek itt el tudjanak készülni, hogyha mondjuk edzés után le tudjanak zuhanyozni, nyugodtan, szép, tiszta, igényes környezetben, rendbe tudják szedni magukat, hogy úgy tudjanak mondjuk reggeli edzés után elmenni dolgozni. Szerintem ezek az apró dolgok is meghatározzák azt, hogy egy helynek milyen a hangulata, meg hogy mennyire szeretnek ide járni a vendégek.
2: Abszolút, és pont az ilyen apró, finom kis dolgok, például, hogy bementem az öltözőbe, és az első, amit kiszúrtam, hogy de jó, de van készítve fésű, hajlak, micellás víz, és a többi, és a többi. Most lehet a férfiak mondják, hogy milyen víz, mindegy, a hölgyek tudni fogják szerintem, hogy miről beszélünk, de ezek az apró kis pici dolgok, amik igazán komfortossá és otthonossá is teszik, hogy az ember szívesen jön ide.
3: Igen, mi ezekre nagyon figyelünk, illetve arra is, hogy például élővirág van mindenhol, akár az öltözőben is, ami ugye nem szokásos, hogy olyan dolgok legyenek minden lépésben, ahogy jönnek a vendégek, mindig legyen valamire rácsodálkozni, vagy mindig legyen valami olyan, amitől kicsit úgy otthon érzi magát ebben a közegben.
4: Látszott a pulton egy szobrot, ami szintén hozzátartozik az ihletettséghez, a múzsához nálunk, amit a legjobb barátnőm Lukács Varjóva Krisztina készített, aki egy szobrász és keramikus művész, és itt lakik Délegyházán, és pontosan ez a fajta ihletettség ad nekem is ötleteket arra, hogy a környékben élő olyan művészek szobrait, műalkotásait, ékszereit, táskáit is kiállítsuk itt mindig a Muse-ban, ami a többi embernek is ihletet ad. És ez is a közösségépítés része szerintem, hogy az emberek, akik ide járnak, megismerik, hogy milyen művészek laknak itt körülöttük.
2: Ez is egy fontos és tudatos építés, és a lokál patriotizmus része egyébként. A szoborról azért még annyit áruljunk el a hallgatóinknak, próbáld meg lefesteni, hogy hogy néz.
4: Hú, hát Krista mindig arcokat formáz, hát illetve másokat is, de ez az arc egy nő, mindig női arc, és mindig van valami különleges ihlet. Ennek a hölgynek be van kötve a szeme, ami lehet, hogy azt is jelentheti, nyilván nem akarom belemagyarázni az ő szobrába, hogy csukd be a szemed és menj befelé egy kicsit, és akkor a nőiességedet éld meg. Úgyhogy talán azt gondolom, erre gondolhatott, amikor készítette, de például ő készíti a csészéinket, együtt készítettük a csészéinket, amit amikor jóga óra van, vagy éppen hangtálmeditáció, akkor abba szoktuk felszolgálni a mentateát a vendégeknek. Szóval ezek is nagyon fontosak számomra, hogy legyenek ezek a pici dolgok. Az egész ház kialakításában a két kezünk munkája van benne, a férjemmel és a családommal, tehát minden egyes részletre nagyon igyekszünk odafigyelni, és ez is a része annak.
2: Mindjárt jövünk vissza Ritával.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Udvarev Tóth Ritával beszélgetünk Dunavarsányban, a Muse Mozgás stúdióban. Sok mindenről esett már szó, a tudatos térkialakításról, a gondolatvilágról, ami mögötte van, az üzenetről, a múzsákról beszélgettünk már itt az előző megszólalásokban. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy nagyon sok ilyen mozgás stúdió van, vagy pontosabban hasonló. Mit gondolsz, hogy a tiétek miben más, mint a többi reformer pilates stúdió?
3: Többek között abban is szerintem, hogy nem csak reformer pilatesre jöhetnek hozzánk, hanem van egy külön termünk, amit én úgy hívok, hogy ilyen moduláris terem, ahol talajpilates, hangtál meditáció, jóga óra van, tehát egy sokkal szélesebb a kínálat, mint egy reformer mozgás stúdióban. Nyilván itt a tér is adja ezt a lehetőséget, és erre nagyon figyeltünk is, hogy minél több dolgot meg tudjunk mutatni, mert lehet, hogy a reformer pilatestől mondjuk valaki elsőre fél, és azt gondolja, hogy az nem neki való, de ez ilyen gyakorlat egyébként a stúdió, vagy eljönnek először női jogára, kicsit így beleszagolnak a dolgokba, aztán talajpilateshez is kedvet kapnak, és akkor egyre jobban bátorodnak föl, és akkor rájönnek, hogy ez sem egy ördögtől való dolog, és ki lehet próbálni a reformert is. De az is nagyon fontos, hogy akinek az egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé, vagy akkor mi kifejezetten javasoljuk, hogy ne a reformerrel kezdje. Sőt, volt olyan vendég, akit gyógytornászhoz küldtünk el először, hogy tanulja meg, hogy mi az a mozgás, ami neki való. Az ő gerincének, az ő szervezetének melyik az, amit bátran csinálhat, de először azt tanulja meg, és aztán utána szépen lassan, fokozatosan haladjon. Tehát szerintem ez a fajta gondosság is fontos ebben a stúdióban, hogy olyan edzőink vannak, akik képzettek, kísérjük a vendégeket. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mekkora teljesítményt ad le, hanem az, hogy saját magához képest, mindig csak magához képest kell egyenjobbnak lenni. És van olyan nap, amikor nem megy, és akkor azt hagyjuk. Azt a napot csináljuk, ahogy van, és legközelebb megint gyere el, és akkor már megpróbálod. Szóval nincs egyfajta, olyan fajta kényszer a vendégeken, hogy neki minden feladatot tökéletesen végig kell tudni hajtani, ugyanúgy, mint az összes többinek. És ezért általában hálásak. Tehát azt szokták mondani, hogy jó, kell egy kis kihívás,

0: más, az nagyon jó, de igaziból jó, hogy ő itt így önmaga lehet. Úgyhogy ilyen szempontból mi mások vagyunk, vagy hát próbálunk egy másfajta vonalat képviselni, és azzal is, hogy mi közösséget szeretnénk építeni. Tehát szerintem a mi kommunikációnkról látszik is, hogy én magam nem vagyok edző. Én abból a szempontból vizsgálom mindig a stúdiót, a kommunikációját, a munkáját, ahogy egy vendég. Hogy érezheti magát, mire lehet szüksége a vendégnek, és ezért egy picit más is a megközelítés. És én szeretném, hogyha ez egy olyan közösség lenne, ahová a hölgyek bármikor szívesen jönnek, ugyanúgy az urak is, jól érzik magukat, nem kell barátnő, akivel jövök, mert elmerek jönni egyedül is. Tehát ez is egy ilyen visszafordulási korlát szokott lenni a hölgyeknél, hogy nem jön a barátnő, nem ér rá, akkor én se. De ugye nyugodtan lehet jönni. Tehát itt mindig talál valaki, akivel tud beszélgetni, nagyon kedvesek, nagyon figyelmesek az edzőink, mindegyikük. Például őket úgy választottam ki, hogy mindenkinek elmentem az órájára. És nagyon sok helyről jönnek, Ráckevétől egészen Budaörsig az edzők ide hozzánk. Nagyon fontos volt nekem, hogy milyen órákat tartanak, hogy azok az órák mennyire fókuszálnak a vendégekre, mennyire fejlesztik őket, és ami szintén egy kicsit belsős dolog, hogy itt nem csak edzők vannak, én múzsáknak hívom nyilván őket, nekik ez is egy fontos megnevezés, hogy mi úgy, mint egy ilyen középvállalat, mi onboardingoltunk, mi együtt alakítottuk ki ezt az órarendet, egy csomó dolgot együtt csinálunk, és az fontos nekem, hogy az edzőkből is legyen egy közösség. És egymást fejlesztik, és elképesztő jó dolog látni, ahogy bejárnak egymás óráira, adnak tanácsot, segítik a másikat, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy ahogy a vendég idejön, érzi, hogy milyen közegbe érkezik. Úgyhogy mi erre is igyekszünk fókuszálni.
1: És említetted azt, hogy azért mégiscsak nők járnak többet reformer pilatesre és ilyen órákra, és sokszor ér szerintem minket az a vád, hogy hát azért nők között közösséget alkotni, úgyhogy ne legyen rivalizálás, ne legyen kibeszélés, ne legyen pletyka, ne legyen az, hogy ó, te láttad, az a másik hogy csinálta. Neked mi a véleményed és tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Lehet közösséget létrehozni, olyan igazit?
0: Szerintem abszolút. Én azt gondolom, hogy semmi ilyesmit nem tapasztaltam itt. Mindenki nagyon jó kedvel, vidáman, őszintén tud jönni, nagyon sok dolgot megosztanak, nyilván ebben van egy ilyen kicsit ilyen pszichológiai rész is, hogy nagyon sok dolgot megosztanak velem is, egymással is, ami azt gondolom, hogy a bizalom jele, segítik egymást, támogatják, ötleteket adnak egymásnak, akár a mozgásra, akár bármire, ami az életben éppen felmerül itt napközben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet.
1: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Ritával.
2: Napok óta nem alszok, mert azt hallom a szomszédnál sír a gitár.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Udvarev Tóth Ritával beszélgetünk Dunavarsányban, az újonnan nyitott Muse mozgás stúdióban. És szó volt már arról, hogy hogyan valósítottátok ezt meg, honnan jött neked az ötlet és a motiváció, hogy egy ilyen mozgás stúdiót létrehoz, az üzenetéről, arról, hogy közösséget szeretnétek alkotni, de hát még pont az edzésekről nem beszéltünk. Egyébként azt már tudjuk, hogy hogyan választottad ki az edzőidet, de mondjuk azért el azt is, hogy nálatok milyen edzésformák vannak, és majd egyre külön ki szeretnék térni, ugyanis arról én még máshol nem nagyon hallottam.
3: Hú, de izgalmas. Tulajdonképpen ugye az egyik terem, ahogy mondtam, az a talajpilátesz óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátesz, a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balett ihletésű erősítő edzés.
2: Jó, és hogy kimondtad, mert így gondolkodtam otthon, amikor készültem az interjúra, hogy ez bár, hogy kell kiejteni ezt az órát, meg ez micsoda, én még soha életemben nem hallottam róla.
3: Hát nagyon izgalmas, és javaslom, hogy egyszer majd próbáld ki. Sokkal jobban erősíti az izmokat, egy sokkal fókuszáltabb mozgás, hát nyilván ott van a balettrúd, ami segít azért az egyensúlyban. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas edzés, és mi is sokáig, ez egy ilyen, a lányommal közös, ez mindig ilyen franciásan mondta, hogy barré, és mondta, hogy nem úgy kell mondani, úgyhogy bár edzésnek mondják, és nagyon szeretik, nagyon sokan kifejezetten arra az edzésre járnak. De van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, óriási táborral, mert a hölgyek nagyon-nagyon szeretik ezt a... Ez egy másfél órás óra egyébként nálunk, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. Tehát nem kell külön bérletet venni erre. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtánmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni. Minél több inspiráló dolgot szeretnénk. A reformer teremben pedig 6 gépünk van, mindenféle kiegészítő eszközzel, és itt is egészen széles skálája van a reformer edzéseknek. Nem tudom, hogy te voltál mele már jumping edzésen, amikor egy jump boardon ugrálunk, hát az eléggé igénybe veszi az embert, de itt is a kezdőtől az egészen a move, mindenféle funkcionális edzés van, és azt szoktam még mondani a vendégeknek, hogy ugye általában a vendégek úgy választanak, hogy mikor jó nekik az időpont. Akkor érek rá, akkor jövök. És azt szoktam mondani, hogy egy kezdő se féljen attól, hogy most bejön mondjuk egy move vagy egy funkcionális órára, mert mivel csak 6-an vannak, ezért az edzők tudnak fókuszálni rájuk. Kifejezetten olyan könnyítéseket tudnak, vagy esetleg valaki, aki egy mondjuk starter órára jelentkezik be, de sokkal jobban, gyakorlottabb már az edzésformában, akkor ő kap nehezítést. Tehát, hogy könnyítés, nehezítés, bármit meg lehet oldani, mivel hogy 6-an vannak összesen. Néha azt szoktam mondani, olyan, mint egy szűk kis személyedzés, egy kis csoport.
2: És nagyon fontos is szerintem ezeknél az óráknál a helyes kivitelezés, mert egészen más eredményeket lehet elérni ezzel. És az jutott még közben eszemben, amikor itt beszélgettünk róla, hogy én teljesen evidensnek veszem, hogy hát mindenki tudja ma már, hogy mi az a reformer pilates, de aztán eszembe jutott, hogy mégis lehetnek olyanok, akik még soha életükben esetleg nem hallottak róla. Mondjuk már el nekik, hogy ez mi tulajdonképpen.
3: A reformer pilates tulajdonképpen egy reformer pilates gépen történik, amin van egy csúszókocsi, és különböző ellenállású rugók. És ezzel a csúszókocsival, illetve van egy lábtámasz, ezen csinálunk különböző feladatokat. Nyilván ugye az ellenállásoktól függ, hogy milyen erősséggel dolgozunk. Van rajta egy úgynevezett footbar, ahol ugye az ember a lábát tartja, azt is ugye lehet jobbra-balra mozgatni, illetve van egy box, amit hogyha felhelyezünk erre a kocsira tulajdonképpen, akkor szintén számtalan típusú gyakorlatot lehet ezen így elvégezni. Tehát egy picit hasonló, mint a bármelyik ilyen edzőgép, de egy eléggé speciális, kifejezetten a pilatesre készített gép.
2: Igen, és sokan ettől meg is ijednek először, hogy atya úristen, tehát olyan szavakat használok, azt se értem, és amúgy tényleg össze kell eleinte rakni fejben is, hogy akkor most hova teszem a lábam, mi a kocsi, mi a futbár, milyen pozícióban tartom, tehát hogy azért hogy agymunka is van közben, és nem csak az, hogy hová tesszük a lábunkat, mint húzunk hova, hanem a testünkre figyelni közben, mert ha tudatosan figyelünk bizonyos izmainkra, a testtartásunkra, akkor tényleg másképp hat hatnak ezek a gyakorlatok. Én még közben azon is gondolkodtam, hogy nagyon sokan azt látják, hogy ezekre az órákra nagyon csinos, vékony, fiatal lányok járnak előszeretettel. Azt mondják, hogy egy bizonyos kor után egyébként is a nőknek ajánlottabb az izomépítés és súlyokkal dolgozni. Ez ilyen területen megoldható-e, ha valaki nem hallott volna még róla, tehát lehet-e az izmokat úgy terhelni ezeken a gépeken?
3: Abszolút lehet. Az izmok erősítése mellett a tónus, a nyújtás ugyanolyan fókuszban van, de abszolút lehet, tehát ezek nem könnyű, nem csak ilyen nyújtogatós, felnyújtom a lábam típusú órák, mert ugye nyilván ezt szokták mondani, hogy fiatal lányok könnyen emelgetik a lábukat, hát ez egyáltalán nem könnyű. És volt nálunk már fiú is, aki részt vett órán, több is, és mondta, hogy ez hát azért erősen igénybe veszi őket. És ami nagyon érdekes, hogy nem feltétlen a 20 éves fiatalok járnak jelenleg még hozzánk. Nyilván járnak közülük is, de a 30-35-től, és hát egészen a 60-65-ig bezárólag. Azt szoktam mondani, hogy szerintem a tudatossági szint ebben a korban indul el, illetve hát elkezd fájni. Tehát, hogy valahol elkezd, amikor már fáj, akkor az ember gondolkodik. Nyilván a fiataloknál kevésbé fáj, bár nagyon jó tartásjavító az ő részükre is, és nagyon jól megerősíti az izmukat, tehát nekik is való abszolút, de hát nekik még nem fáj eléggé. És egy kicsit idősebb korosztálynál már ugye a sok ülőmunka, egy csomó egyéb dolog, vagy esetleg szervi probléma, azért már indokolt teszi, hogy valamiféle mozgást kellene csinálni, és nem mindenki szeret óriás súlyokat emelgetni, nem is mindig jó, nem is mindenkinek való. Itt viszont a kettőt nagyon jól lehet ötvözni azzal, hogy van ellenállás, van nehézség benne, tehát meg lehet jól erősödni, ugyanakkor van benne egyfajta olyan könnyedség, hogy mindig azt veszem észre, hogy ez ilyen szerelem lesz az embereknek. Tehát aki elkezd reformer pilateszezni, az tudja, hogy szerelmes lesz bele.
2: Ezzel teljesen maximálisan egyetértek. Ami még szerintem nagyon fontos ezeknél a gyakorlatoknál és ezeknél az edzésformáknál, az az edző. Aki volt már több órán, több edzőnél, nagyon nem mindegy. Nagyon-nagyon nem mindegy egy órának a felépítése, és valóban a szerelem szerintem úgy alakul ki, hogyha az ember eljut egyszer egy olyan edzőhöz, akinél azt mondja, hogy oké, itt érzem, hogy meg vagyok dolgoztatva, de közben meg tényleg nem lehet elmondani, hogy milyen lelkiállapotba kerül az ember egy ilyen óra után. Hanem azt érzi, hogy végre levegőhöz jutok, ilyen mély levegőt tudtam venni, és így egy idő után kiürül minden az ember agyából, és szerintem ez a legfontosabb a mozgásban. Ha jövőről beszélhetünk, akkor még néhány mondatban mik a tervek még, amiket szeretnétek itt megvalósítani?
3: Hát nagyon sok tervünk van még. Nyilván mi most nem olyan régen indultunk, tehát ezeket most még szeretnénk egy jó nagy tábort a környékről gyűjteni, aki jár hozzánk rendszeresen. Nálunk reggel is vannak órák, és vannak este is órák, tehát hogy reggel 7-től, sőt néhány napon 6-tól is lehet jönni hozzánk 10-ig, illetve délután 4-től este 8-ig. És szeretnénk a köztes időszakot is felterülteni kicsit célzottan gyógytornával, tehát olyan típusú mozgással, ami kifejezetten olyanoknak való, akinek valamilyen sérülése van, vagy olyan mozgásszervi baja, ami célzott tornát igényel. Szeretnénk talán egy kicsit a gyerekek irányába is menni, gondolkodunk a gyerekbaletten, mert én azt látom, hogy a kicsi gyerekeknek nagyon kevés olyan mozgásforma van, ami főleg a kislányoknak, ami pici koruk óta építi ugye a testüket, és mondjuk még úgy élvezik is, szívesen jönnek. Szeretnénk egy csomó olyan irányba is elmenni, ahol előadások vannak, a táplálkozás, hogy segítsük azokat, mert a mozgás az egyik rész, a táplálkozás a másik. A harmadik a légzés, ami szintén egy ilyen nagy verszőparipám, hogy a helyes légzés megtanulása nagyon-nagyon fontos, tehát ilyen órákat is szeretnénk elhozni. Hát minél több olyat, ami a tudatossághoz kapcsolódik, akár mozgásformában, akár előadások formájában, képzések, vagy bármi olyasmi workshopok formájában, amiben megtudhatunk egy kicsit többet erről.
2: Már le akartam zárni a beszélgetést, de még mindig van olyan kérdés, ami foglalkoztat. Többször így a beszélgetésünk alkalmával kihangsúlyoztad a tudatosságot. Ezt miért tartod ennyire fontosnak?
3: Hát szerintem minden ember életében eljön egy pillanat, amikor más lesz már fontos.
2: Hogy érted azt, hogy más lesz fontos?
3: Hát amikor akár a hölgyeknél vagy uraknál is van egy fajta életközépi válság, vagy olyan élethelyzet, amikor az előző már úgy kiüresedett, és úgy menne tovább valamilyen irányba, és keresi az utat. És szerintem ebben itt szokott belépni a tudatosság, amikor már nem csak megtörténnek velünk a dolgok, megy az életünk, karrierünk, stb. Jönnek a gyerekek, hanem hogy elkezdünk magunkkal foglalkozni, elkezdünk fókuszálni arra, hogy én mit szeretnék, mi fontos nekem, miben vagyok jó, merre akarok menni. Tulajdonképpen milyen jót tudok adni az embereknek, és nálam is ez volt, amikor bekapcsolt ez, nagyon sok önismereti folyamaton menten keresztül, szerintem az örök élet és egy nap, amíg ezt lehet csinálni, és amikor a mozgás forma is tudatossá válik, akkor tud az ember jól befelé fókuszálni. Mert ahogy te is mondtad, hogy itt nem arra fókuszál az ember, amikor mondjuk egy reformer pilates órán van, hogy mi lesz a vacsora otthon, mert egészen az alatt az egy óra alatt befelé fordul, maga felé, és ez a fajta kikapcsolódás, ez nagyon-nagyon segíti az embereket. Én magam is tudom, hogyha mondjuk egy hétig nem volt időm mozogni, akkor az pszichém teljesen megváltozik, és amikor újra van egy óra, akkor egészen így kivirulok én magam is, tehát, és látom a vendégeimben is, hogy mennyit segít a mentális állapoton is a mozgás. És szerintem azt, amikor az ember tudja, hogy a testének mire van szüksége, és figyel arra, hogy tudatos legyen az a mozgás, tehát, hogy ahogy te is mondtad az előbb, hogy nagyon nem mindegy, hogy csinálja azt a mozgásformát. És amikor az edzők segítenek, hogy egy kicsit jobban behúzod a hasad, magasabbra emeled a kezed, jobban kifordítod a térded, teljesen máshol fáj. És pontosan az a fontos, hogy a tudatosság ebben az egész mozgásformában megvan. És ez szépen átmegy szerintem az életünkre. Életünk minden területére át tud szivárogni, úgyhogy a mozgás az beindítja, belendíti ezeket a dolgokat.
2: Rita, nagyon szépen köszönöm.
3: Én is nagyon köszönöm.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Nem tudom, hogy ki, hogy van vele, de én legszívesebben azonnal indulnék egy jó kis órára Dunavarsányba, és ha még kell egy utolsó lökés a kanapéról való felálláshoz, jöjjön néhány megcáfolhatatlan tény így zárásképpen. A rendszeres mozgás bizonyítottan akár 30%-kal csökkenti a krónikus hát- és derékfájást, a pilates pedig az egyik legjobb módszer a méhizmok megerősítésére. Ráadásul edzés közben a testünk boldogsághormonokat, endorfint és dopamint termel, ami azonnal elűzi a napi stresszt. Szóval felejtsük el a kifogásokat, ne várjunk a barátnőnkre, keressük meg a saját belső múzsánkat, és ajándékozzuk meg magunkat egy óra tiszta énidővel, mozgásra fel. A beszélgetés egyébként visszahallgatható a rádiónk hangos archívumából a www.lakihegyradio.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, Petyko Ági vagyok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson, a mocsári teknősök szaporodását támogatják, szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
4: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó, azért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
3: Akadálymentesíthetik a tanösvény fahídját. Lakossági kezdeményezésként merült fel, hogy a tanösvénynél található fahíd akadálymentesítése is megvalósuljon. Nagy János polgármester nyitottságot mutatott a fejlesztés lehetőségére. Mint rádiónknak elmondta, korábban egy mozgássérült személlyel együtt is bejárta a területet, aki több javaslatot is megfogalmazott az akadálymentesítéssel és a további fejlesztésekkel kapcsolatban.
4: Én például már a Dunapartot végigmentem egy kerekesszékes úriemberrel, és megnéztük, hogy hol vannak ilyen akadályok, és ezt a hidat is beleírtam. Ugye nyilván nekünk is fontos, hogy mindenki számára használható legyen, akár a Dunapart azon része is, ezért bízom benne, hogy a képviselőtestület mielőbb támogatni fogja majd azt a kezdeményezést, hogy ott akadálymentesíteni tudjuk az ilyen helyeket is.
3: A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a ráckevei soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
5: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanösvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal diákok, turisták.
3: Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Sziget-Szent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőrzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyet. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni.
2: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
3: Nagy sikerrel zárult a nyár záróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács-Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A Kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncházba invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött fejlődött továbbá a közös tég színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség. Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A Halásztelki Intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
0: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
3: Végéhez közeledik a tanszerosztás Halásztelken. A diákok iskola kezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösség oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Végig szoros meccsen vereséggel hagyta el a pályát Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata a bajnokság első fordulójában. Az SKSK a nyitányon a Pler otthonában játszott, és a találkozó nagy részében egy kicsit előrébb járt ellenfelénél. Elhúzni azonban nem sikerült, és a hajrában a Pest-Szentlőrinciek fordítani tudtak, így végül 26-25-ös eredménnyel behúzták a találkozót és a két pontot. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, egy döntetlen talán igazságosabb lett volna a meccsképe alapján, de a sport ilyen, ezért ők most nem esnek majd össze, hanem mennek tovább.
2: Időjárás.
3: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható.
2: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szeretettel köszöntjük a Laki Egy Rádió hallgatóit. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: Elstartolt a tanév tulajdonképpen, és hát nagyon érdekes kérdés az, már itt a nyár folyamán is többször beszélgettünk a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ munkájával kapcsolatban, hát akkor főleg a gyerekek nyári táboroztatását beszéltük át, de hát óriási feladat van ilyenkor, ugye az iskolákban, intézményekben, óvodákban is. Na de hogy milyen feladatokat lát el a Családsegítő Központ ezekben az intézményekben, olykor talán egy-egy láthatatlan feladatot is, pedig óriási dolog, amit csinálnak. Erről fogunk most beszélgetni vendégünk, Belák Filoména, óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetője, és Kerekes László, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ vezetője. Jó reggelt,
4: sziasztok! Sziasztok, jó reggelt!
2: Köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk. A táborról ugye már nagyon sokat beszéltünk, hírekben is, több műsorban is beszélgetünk már róla, úgyhogy arról már, meg hát ez már lezajlott, hogy nagyon nem is beszélnénk. Inkább arról ugye, hogy elkezdődött a tanév, ez a Családsegítő Központ számára részére, ez mit jelent? Most elsőre Laci, rád nézek, hogy nálatok most ez beindul az élet, de mondjuk nálatok nagyon nem is állt le.
3: Nem is állt le, meg gondolom bizonyos előkészületek is azért megelőzték bőven ugye így a tanévkezdést.
4: Hát igen, mi egész évben zakatolunk, tehát azt lehet mondani, hogy nekünk gyakorlatilag a pihenés csak a hétvége, meg az olyan ünnepnapok, ahol állami ünnepnapok vannak. Tehát nem tudom, mi lesz a 24-ével, de eddig például még december 24-én is bement valaki ügyelni.
2: Egyébként olyan érdekes ez, mert ez ilyen kettős, hogy egyfelől de jó, másfelől meg nem annyira, mert hogy van munka, van feladat.
4: Hát igen, meg igazából sokszor probléma az, hogy több egyedülálló 24-én igényli azt, hogy még utoljára azért beszélgessünk vele, de hát ez már eléggé messzire vezet, akkor már beszélhetnék a Mikulás meg a karácsonyi
2: De nem is szeptember 8-án.
4: Igazából most az a várható dolog, amik be fognak indulni, hogy több lesz szerintem a jelzés. Tehát nyáron nincs iskola, kicsit kikapcsolódnak a gyerekek, a szülők. Mikor beindul az iskola, akkor már az iskolákból is sokkal több jelzés fog bejönni, és még többet kell dolgozni majd a kollégáknak ezekkel a jelzésekkel. És szerintem az is várható, hogy amikor a kollégák majd kimennek esetleg családsegítők, családlátogatásra, akkor megint megtapasztalják közelről azt, hogy milyen az életi Szigetszent Miklóson.
2: Segíts egy kicsit nekünk laikusként megérteni, mi az, hogy jelzés? Tehát, hogy ez pedagógusoktól jöhet, szülőktől, szomszédoktól, honnan?
4: Hát a szociális és a gyermekvédelmi törvényben is meghatározzák azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai. Tehát, ahogy te is mondtad, oktatási nevelési intézményekből, tehát bölcsöde, óvoda, iskolák, rendőrség, akkor gyakorlatilag akár még az ügyészség is jelezhet, tehát bárki jelezhet, még egy állampolgár is. Én azt gondolom, hogy állampolgárnak is kötelessége, nyilván jogszabály szerint is, hogyha bűncselekményt lát, tapasztalatban kötelessége jelezni a rendőrségnek. Én azt gondolom, hogy ha gyermekveszélyeztetést tapasztal, akkor ildomos jelezni a gyermekvédelmi központnak, bár ne legyünk a feljelentők országa, hogy azért, mert mondjuk a gyerek kiabál a szomszédba az udvaron, akkor azért ne jelentsük be, hogy kiabál a gyerek az udvaron, hanem csak éli az életet, és tök jó gyerek, mert játszik.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, aztán áttérünk a fő témánkra, de hogy minden ilyen jellegű jelzést, tehát akkor azt ki kell vizsgálnotok, vagy azt komolyan kell venni? Nincsen igen. Olyan, hogy ezt nem, azt igen, mert azt csak a szomszédnéni mondta, az meg mondjuk egy hivatalos szerv.
4: Igen, olyat nem lehet csinálni, hogy kapunk egy jelzést, és akkor azt mondjuk, hát ez biztos utaságot mond, vagy nem is így volt. Főleg, hogyha bűncselekménnyel kapcsolatos, vagy gyermekveszélyeztetéssel, akkor tovább is kell jeleznünk a rendőrségeknek mérlegelés nélkül, hiszen kivizsgálni, az csak a rendőrség teheti meg. És ők azok, akik visszajeleznek, hogy mit tapasztalnak, van-e bűncselekmény, vagy nincs bűncselekmény, tehát ez nekünk nem kompetenciánk, és nem is szeretnénk azzal foglalkozni, hogy ilyen ügyekben vizsgálódunk. Leginkább mi a családlátogatásokkal járulunk ezekhez hozzá, megbeszéljük a szomszéd, mondjuk a szomszéd jelzésre maradjunk ebben a félába, esetleg kiderül, hogy rosszba vannak, vagy mit tudom, de az is lehet, hogy tényleg problémát okozott ott valami, tényleg történik komolyabb ügy is.
2: Na és akkor nézzük meg, ami a fő témánk. Filomena, annyira gyönyörű neved van, olyan különleges. Amúgy mit jelent, azt tudod?
3: Tényleg.
0: Utónévkönyv szerint énekes madarat jelent.
2: Ó, énekes, és tudsz énekelni? Szeretsz énekelni? Nem? Jó, hát mondjuk mást is csinál az az énekes madár, meg hát nyilván van funkciója.
3: Különleges név.
2: Mit csinál az óvodákban, iskolákban a szociális segítő, ugye te nekik vagy a vezetőjük, szóval, hogy mit csinálnak? Amikor mi beszélgettünk, hogy jöttök majd hozzánk, ugye, én nekem akkor vált nyilvánvalóvá, nekem óvodás a kislányom, nem annyira vagyok ezzel képben, de hogy ti tulajdonképpen folyamatosan jelen vagytok az óvodai iskolai életben, ugye?
0: Igen, és ezt onnan kezdeném, hogy ugye a gyerekekkel kapcsolatba úgy tudunk kerülni háromféle módon. Ez az egyik, az amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskoláskorú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg volt a kezdéskor, az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek el. Bocsánat, hol érnek el, és mikor bennünket.
2: Gondolom, hogy azért külön kell választani, hogy nem iskolapszichológusok vagytok, az megint egy másik kérdés, ugye?
0: Így van, így van. Egyébként nagyon hasonló a feladatkörünk, illetve az ügyfélkörünk is, hiszen a pszichológusok ugyanúgy, mint mi gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, az intézményben dolgozó szakemberekkel foglalkoznak, csak úgy, mint mi, és ugyanúgy egyéni, csoportos és közösségi tevékenységekben vesznek részt az ő szakmai protokolljuk szerint. Itt szerintem a mélységében van a különbség. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy összedolgozunk, átbeszélünk esetet, és akkor ott a kollégák megbeszélik azt, hogy ki legyen az esetgazda, és ki vigye. Tehát, hogy szükség van a pszichológusra, vagy esetleg a szociális segítő.
3: És sok esetben mondjuk akkor ti keresitek meg akár az iskola pszichológust egy-egy olyan esetben, amikor úgy látjátok jónak.
0: Így van, így van. Én azt szoktam mondani egyébként az intézményekbe bemutatkozáskor, hogy bármivel kereshetnek bennünket.
2: Aztán majd eldöntitek.
0: Hát, így van. Nyilván, tehát, hogy nekünk van egy tájékoztatási feladatkörünk is. Tehát, hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem a mi kompetenciánkba tartozik az az adott, ugye, mivel megkerestek, akkor arról tudjuk tájékoztatni a szülőt, a pedagógust, hogy merre tovább, és hogy melyik szakemberhez menjen, és ez lehet akár az iskola pszichológus is az adott intézményen belül, vagy ott a pszichológus, ahol van.
2: Nem tudom most melyikőtökhez forduljak ezzel a kérdéssel, de hogy ez egyébként hivatalosan hogy működik? Tehát iskolánként hogy kell, hogy legyen szakértő, milyen gyakran kell elérhetőnek lennie? Ezt egy kicsit meséljétek már el nekünk, mert ugye itt óvodákról is beszélgetünk, igen, ugye? Igen. Tehát hogy működik ez a gyakorlatban, ez a rendszer a hétköznapokban?
4: Szerintem a Filomena tudja azt elmondani, hogy a hétköznapokban hogyan
2: működik. Te meg azt, hogy hivatalosan hogy kell működni.
4: Hivatalosan hogy kell működni, de én azt tapasztalom, nyilván sokszor beszélgetek a kollégákkal, tehát nem úgy zajlik az élet, hogy akkor ők csinálják. Szerintem nálunk jól működik. Lehet, nem azért mondom, mert az az intézmény, amit én vezetek. Én dolgozom a Magyarország Iskolai és Óvodai Szociális Munkások Közhasznú Egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg óvodai szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív,
2: igen,
4: ilyen két-három diplomás emberek végzik ezt a munkát. És nagyon sok helyen jól működik, nagyon sok helyen pedig szerintem kevés.
2: De hogy kéne működnie? Tehát, hogy a gyakorlatban mi a, nem is az elvárás, hanem hivatalosan?
4: Én azt gondolom, két rész, tehát két oldalról lehet ezt megközelíteni. Egyrészt, hogy azok az intézmények, ahová mi járunk, hogyan fogadnak bennünket? Vagy fogadnak egyáltalán?
2: Ja, hogy ez egyéni? Tehát ez mennyire
4: együttműködő? Így van, mennyire együttműködő. Tehát van sok helyen több intézmény, amelyiknek a vezetője azt mondja, hogy hát ide jó lenne, ha be se tenni.
2: Én naivan azt hittem, hogy ez úgy megvan papíron, hittem, hogy kell.
3: Egyértelmű.
4: Kell, de senkire nem fogjuk ráerőltetni. De az országban is így működik. Mondom, ez az egyik oldal. Itt is volt ellenállás. Tehát amikor ez 2018-ban elindult, akkor a tankerület összehívta az összes iskolaigazgatót, és az akkori kolléganőm, aki már szülni volt, stb., nem dolgozik nálunk, hát kimentünk oda, és ott volt rengeteg igazgató, és azt láttuk, hogy nagyon komoly ellenállás van, és én akkor is elmondtam, hogy ez egy kötelező, jogszabály szerint kötelező feladat, mi nem fogunk az igazgatóknak tehát a szakmai életébe betörni, magyarul nem fogunk az ő szemét dobján kapirgálni, hogyha mondhatunk ilyet, de szeretnénk, hogyha fogadnának, hogyha nem fogadnak, lesz kormányhivatali ellenőrzést, elmondjuk, hogy hát ebbe az intézményben nem fogadnak, aztán tegyenek vele, amit akarnak, de szerintem nagyon jól kialakult a mi járásunkban ez, de van több járás, ahol nem fogadják, tehát azt mondják, hogy nem fogadunk, vagy bejön, és akkor azt mondja, hogy hát valahol üljél le, nem érdekel, nem reklámozunk benneteket. Mondom, ez nem a mi járásunk, tehát itt minden intézmény szerintem elég jól együttműködik. Meg annak azért van egy előzménye, hogy amikor én 2008-ban idejöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselő testület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. És nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát. Úgyhogy nekünk volt tapasztalatom.
2: Ezt pont ezt akartam kérdezni, hogy és akkor gondolom, hogy így az évek során bebizonyosodott, hogy van is létjogosultsága és van rá szükség.
4: Hogyne. Természetesen, bár néztem egy amerikai filmet, és akkor abban is beszéltek az iskolai szociális munkásokról. Aztán volt egy évvégi buli a filmben. Pedagógusok, hogy ez egy iskola, kocingattak, ették a szendvicseket, és akkor az egyik megkérdezte, és az iskolai szociális munkás hol van? Van iskolai szociális munkás? És akkor mondta, hogy persze, hát tudod, ott az alaksorban, az utolsó irodában az a négernő.
2: Jó, amikor úgy konferáltam, hogy láthatatlan munka, nem erre gondoltam.
3: Igen.
2: Nem erre gondoltam.
4: A mindennapokról nyilván legjobban a Filomina tud beszélni.
2: Igen, és Filominához fordulunk, mert nagyon érdekes kérdés az, hogy mik a tapasztalatok, nyilván ami szenzitív adat, azt nem mondjuk el, de hogy alapvetően mivel szoktak lehet fordulni a segítőhöz, illetve a kollégához, illetve hogy hányszor vagytok jelen az iskolában, hetente, hogy működik ez ilyen szempontból a gyakorlatban?
0: Jó, először második feladat. A járás teljes területét lefedjük. Most már is minden egyes intézménnyel van együttműködési megállapodásunk, és ez jelenti mind az önkormányzati, mind a tankerület által fenntartott intézményeket, az egy

0: kisebb óvoda, akkor ők legyenek azok, akik az 1000 fő fölötti számmal dolgoznak. És ugye az ügyeleti időnk is attól is függ, amit az intézményekben töltünk kint, hogy mekkora létszámú az adott intézmény. Mm-hmm.
1: És akkor ez megvan időpontilag, hogy melyik intézményben, igen, mikor van az adott így van, kolléga.
0: Így van. Tehát, hogy minden intézményben van ügyeleti időnk, talán egy vagy két magánovi, akik kis létszámmal dolgoznak, ők azok, akik nem kérték, hogy töltsünk ott ügyeleti időt, hanem velük abban maradtunk, hogy folyamatosan érdeklődünk, és hogyha bármilyen nehézség van, akkor ők is kereshetnek, vagy amikor mi keressük őket, akkor ezt így elmondják. Ezekben az intézményekben leginkább az óvodapedagógusokat, illetve a szülőket szoktuk egy-egy csoporttal, csoportfoglalkozással megtámogatni, tehát, hogy így velük is van élő kapcsolatunk, de talán egy-két ilyen intézmény van, ahol fix ügyeleti időt nem töltünk. A nagyobb intézményekben akár 3x3 órát, vagy 2x5 órát kint vagyunk ügyeletben, ami nem azt jelenti, hogy csak ennyi időt töltünk egy-egy intézménybe, hanem ugye ez, ami meg van hirdetve a szülők, a gyerekek felé, amikor fixen elérhetnek minket, és bejöhetnek hozzánk egy-egy beszélgetésre, illetve ezen kívül megyünk akkor, amikor szükség van ránk. Ez lehet egy fogadóra, amire behívnak minket, lehet egy szülőértekezlet, lehet egy tantestületi, nevelőtestületi értekezlet. És a mi munkaköri leírásunkban úgy is van, hogy reggel 7-től este 8-ig, tehát hogy így elég rugalmas a munkaidőnk, és ezt azért úgy szoktuk kisakkozni, hogy 40 órától mi sem dolgozzunk többet, de hogy mindig ott legyünk, amikor szükség van ránk, vagy igény van a mi tevékenységünkre.
2: Jó, egy mondat csak a munkaköri leíráshoz, ez akkor még egyszer is kihangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy 7-kor elkezdenek dolgozni, és aztán 8-kor nem dolgoznak. Nyilván nagyon sokszor a délutáni, tehát a délelőtt az sokszor kevésbé hangsúlyos, akkor nem azt mondom, hogy nem dolgoznak, de az adminisztrációt lehet például végezni, ezért is kap mindenki önálló laptopot, önálló nyomtatót otthonra is, külön telefonszámot telefonnal, mert hogy azért elérhetőek is legyenek akár a szülők, akár a pedagógusok vagy a gyerekek számára. De nagyon sokszor például délután vannak a fogadóórák, és hát fogadórára meg nagyon sokszor azért illik bemenni, vagy hívják őket, vagy hogyha mondjuk szülővel megbeszélés van, behívják a szülőt fogadórára mondjuk egy nehezebb esetben, akkor is most már a pedagógusok átérzik azt, hogy hát lehet idézőjelben használni ezt az iskolai szociális munkást, mert segít, hogyha nem egyedülül mondjuk az apukával szembe, hanem ketten. Tehát én szerintem rájöttek az elmúlt évek alatt, hogy ez egy segítség, és nem egy hátráltatás.
1: Hát meg a szülőnek is jó, ha tulajdonképpen legalábbis nyilván lehet van, aki nem feltétlen. Ezt ugye így gondolja, attól függ, hogy mennyire nehéz esetről beszélünk, de hogy több szakembernek hallja meg a véleményét, hallgatja meg.
3: Folytatjuk a következő fél órában innen a beszélgetést Belák Filoménával, a Szigetszent Miklósi Óvoda és Iskolai Szociális Segítők szakmai vezetőjével, valamint Kerekes Lászlóval, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnökével.
4: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Ez még mindig a Süsfál nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Folytatjuk a beszélgetést, mert hogy vendégünk továbbra is Belág Filoména, óvodai és iskolai szociális segítők szakmai vezetője Szigetszentmiklóson, valamint Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központ elnöke a vendégünk.
4: Jó, és akkor most nézzünk meg akár egy-egy ilyen konkrét esetet, de úgy konkrét esetet, hogy nyilván nem névvel, de hogy gondolom nem feltétlenül ilyen, nem is tudom, békéltető testületként működtök. Milyen esetekben lehet többnyire a családsegítőhöz így intézményen belül fordulni? Most nem arról beszélek, hogy mondjuk külön megkeresnek benneteket, hanem mondjuk így az intézményi kereteken belül.
5: Nagyon sok csoportunk van az intézményekben, bár törekszünk arra, hogy egyensúly legyen ugye az egyén, a csoportos és a közösségi tevékenységek között, de hogy nagyon nagy számban viszünk csoportokat. Én azt gondolom, hogy a gyerekek jóléte értekében a legfontosabb az a prevenciós tevékenység lenne, amit ugye folyamatosan vinnünk kellene az intézményekbe, és ugye ezt egyre jobban és egyre gyakrabban ki is használják az óvodák és az iskolák.
4: Bocsánat, de menjünk bele, hogy mit kell egy csoportos alkalmon elképzelni, ott mi történik, beszélgetés, játék, mi folyik ott?
5: Igen. Attól is függ, ugye, hogy milyen csoportról
4: persze,
5: beszélünk.
4: Persze, korosztálytól is, igen.
5: Igen. Ha prevencióról beszélünk, akkor akár egy közösségépítés, egy most induló első osztályba, persze nem rögtön az elején, mert ugye fontos még, hogy a csoportok ilyenkor alakulóban vannak, de már így a november, december, vagy akár így a januárban már tudunk közösségépítő foglalkozást vinni. Ezek nagyon játékos formában történnek. És aztán ami kicsit nehezebb, az már a bullying megelőzés például, ott az érzelmi intelligenciát is érintjük, illetve annak is van egy kis közösségépítő része. Nagyon sok kommunikációs csoportot viszünk, ezek elsősorban így az erőszakmentes kommunikációra irányulnak, és ezt nem csak a gyerekeknek, hanem ezt például a pedagógusoknak is visszük, és szokták kérni a kommunikációs tréninget, mert hogy nekik is nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálnak, hogy hogyan tudnak jól kommunikálni a szülőkkel, és ezt is gyakran igénybe veszik.
4: Ahogy hallgatom, abszolút azt érzem, hogy ez egy szuper kiegészítés a pedagógusoknak. Tehát, hogy azért nagy terhet vesztek le a pedagógusok válláról is, hogyha jól értem.
5: Ha igénybe veszik a szolgáltatásainkat, akkor igen. Most már elmondhatom tényleg Lacihoz csatlakozva, hogy egyre gyakoribb, és tényleg nagyon sok csoportot viszünk, és nagyon sokszor keresnek meg akár egyénibe is, és így tanácsadásra, vagy akár konzultációra egy-egy gyerek kapcsán.
4: Na, arra is egy kicsit térjünk ki, hogy akkor az így a gyakorlatban, általánosságban hogy működik. Például most mondok egy példát, egy pedagógus látja mondjuk egy általános iskolás gyereknél, hogy azért úgy nem lenne rossz, ha a szülővel együtt közösen veletek együtt leülnének, átbeszélnék a dolgot, és hát akkor itt jön az, hogy azért arról is beszéljünk, hogy ez nagyon nem egyszerű szakma, és nem egyszerű munka, amit ti csináltok, mert azért tudnak ott konfliktus helyzetek, kellemetlenségek kialakulni egy-egy alkalommal.
5: Így van. A legfontosabb az, hogy nekünk mindig a gyerek érdekét kell képviselnünk. Tehát se nem az intézmény, se az intézményét, se a szülőjét, hanem mindig azt nézzük, hogy mi a legjobb a gyermeknek. Ez a fő fókusz és irányvonal.
4: Uh-huh. És akkor arra megvan a technikátok, ha már kommunikációs technika, hogy hogyan lehet például egy szülőpárral beszélni, vagy ugye sok esetben van az, hogy mondjuk anya, apa már nincs együtt, nem is értenek egyet, akkor meg még nehezebb, de végül is megfogalmaztad a lényeget, hogy a gyerek a legfontosabb ugye ilyenkor. Mm. Csak hát a szülő ezt mennyire hajlandó felmérni, igen, és
5: igen.
4: Elfogadni.
5: Igen. Szerencsére nagyon sokszínű a csapatunk, és nagyon sok végzettséggel rendelkezünk még az alapvégzettség mellett, és több kolléganőm például mediátor is, így velem együtt, és hogy azokat a taktikákat, amiket ott tanultunk, és eszközöket, azokat ugye tudjuk vinni ezekre a beszélgetésekre.
4: De jó.
5: És,
4: igen?
5: És akkor ezekkel tudjuk segíteni azt, hogy a
6: eredményes legyen a kommunikáció,
5: igen. Leghatékonyabb megoldásra jussunk.
4: Azt is mondtad, hogy akár olyan lehetőség is van, hogy a gyerekek keressék meg a kollégáidat az intézményekben. Ez mennyire jellemző?
5: Teljesen.
4: Komolyan?
5: Igen,
4: de jó.
6: Ezt jó hallani.
5: Azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a csoportfoglalkozásoknak, mert bent vagyunk az osztályokba, ott azért a gyerekek találkoznak velünk, kialakul egy személyes kapcsolat, kialakul egy bizalom akár ott, ahová többször is vissza tudunk menni, és hogy a gyerekeknek minden egyes alkalommal mondjuk bemutatkozunk, pláne, hogyha egy új osztályban megyünk, hogy kik vagyunk, miért vagyunk ott, milyen foglalkozás lesz, illetve hogyha bármikor, bármilyen kérdésük van, bármilyen segítségre van szükségük, akkor hol találnak meg minket, és hogyha nem, akkor nyugodtan az osztályfőnökön keresztül is kereshetnek bennünket. Tehát, hogy jönnek a gyerekek maguktól is, illetve van olyan középiskolánk, ahol például az igazgató helyettes osztja be a gyerekeket a kolléganőhöz, mert hogy olyan nagy, ott abban az intézményben, ott inkább az egyénik vannak túlsúlyban, de hogy olyan nagy létszámban vannak a gyerekek, akik ezt a beszélgetést igénylik, hogy ők ott egy beosztás szerint vannak a kolléganőhöz.
4: Egyébként olyan szempontból nem egyszerű szerintem a feladatotok, hogy sok esetben ugye nem is a gyereknél kéne kezdeni, meg nem az az origó, hanem a család, és hogy amit a gyerekkel beszéltek, hogy az valahogy kihasson a családi rendszerre, vagy valahogy hason, és lehetőleg jó irányba. Ugye?
5: Igen, ez biztosan így van, mert hogy a nehézségek azok általában otthonról.
4: Főleg mondjuk egy óvodában az, amit látunk, az egy tünete valaminek, vagy egy otthoni dolog.
6: De gondolom sokszor ugye, ha a gyerek hozzátok fordul, akkor ti pedig onnan fordulhatok a szülőhöz, ha úgy érzitek, vagy egy olyan gondot, problémát mond el, hogy ezt azért tovább kell vinni.
5: A gyerekeknek mindig elmondjuk azt, akik jönnek hozzánk egy beszélgetésre, hogy amit elmondanak, az köztünk marad, kivéve akkor, hogyha az ő veszélyeztetettségük felmerül. Tehát így tisztában vannak azzal, hogy lehetnek olyan esetek és olyan alkalmak, amikor be kell vonnunk vagy a szülőt, vagy pedig más segítőt a megoldási folyamatba. És hogy nagyon sokszor pont ezért nem biztos, hogy a fő problémával kezdik, ami miatt megkeresnek bennünket, hanem amikor már ők úgy gondolják, hogy elmondhatják, akkor osztják meg velünk azt.
4: Hát meg ugye nekik akkor számolni kell a következménnyel is, már nekik akkor haza kell menni. Szóval ez megint egy másik kérdés, most ennyire mélyen nem megyünk bele, de ezért is mondom, hogy elképesztő, amit a kollégák csinálnak nap, mint nap. Kapnak egyébként, erről talán már beszélgettünk, hogy a kollégák, a családsegítő munkatársai bármilyen segítséget ők maguk is, mert azért ez egy lelkileg megterhelő feladat.
0: Igen, akkor beszéltem talán egy TV interjúban, de
4: lehet, nem tudom már. Igen.
0: Az első gondolatom az lenne, hogy látjuk, hogy hova jutottak el a kollégák, a kolléganők. Szerintem nagyon-nagyon beleillenek ebbe az iskolai életbe, és nagyon sokat segítenek, de, ahogy mondtam, el kellett jutni odáig, hogy ez így legyen. Tehát a legelején tényleg egy kicsit negatívan állt hozzá nagyon sok intézményvezető. Nekem le kellett ülni igazgatókkal, meghívtam az irodába, amikor azt hallottam, hogy nem szeretnének együttműködni a kollégák, és ezt visszajelezték.
4: Igen, mert van egy elképzelés, hogy ez mi, aki mondunk, hogy családsegítő, és igen, már így a gyomrunk összeszorul, pedig nem az, amire gondolunk így sokszor.
0: Így van, és tényleg olyan szintről kellett elindulni, most egy konkrét példát azért megemlítek, hogy mikor bemegyünk oda, akkor megemlített az egyik vezető, hogy azért nem szeretné ezt az egészet, mert attól fél, hogy mi propagálni fogjuk a nemi átalakító műtéteket,
4: Jesszus,
0: és propagálni fogjuk ezeket a homoszexuális és transzexuális dolgokat.
4: Jó, nem hibáztatjuk, mert
0: persze.
4: Lehetett hallani ilyeneket.
0: Igen. És aztán mondtam neki, hogy hát igazából ilyeneket mi nem fogunk tenni, és mindent leegyeztetünk vele, hogyha ezt igényli, persze, mielőtt bármivel belekezdenénk. Hát nem hiszem, hogy ez valós veszély volt bárhol az országban, de volt ilyen is egyébként, hogy innen kellett elindulni, és odáig jutottunk el, hogy szívesen látják azért a kollégákat. Csak hogy lássátok.
4: Értjük, igen, hogy akkor a távoz kellett bejárni.
6: Nehéz, igen.
0: És akkor, ez a legszélsőséges eset.
4: Értjük. És akkor az eredeti kérdés, hogy kapnak-e a kollégák is egyébként egyéb segítséget?
0: Visszacsatol ez, igen, a második része, az pedig persze kapnak, mégpedig úgy, hogy két külsős kolléga
4: Tehát nem egymást segítik, nem, hát hanem
0: szerintem
4: akkor
0: egymást is, mert van, saját team megbeszélésük is, és akkor ott konkrét esetekkel foglalkoznak, ahol összeülnek minden csütörtökön, és akkor ezeket a dolgokat átbeszélik, de tényleg külsős munkatársat foglalkoztatok, akik egy-egy intézményt vezetnek szintén. De hát én szeretem azt, hogyha más intézményvezető is bent van, és így meg tudnak beszélni új dolgokat, hogy egy külső szemlélő látja, és nem úgy, hogy mondjuk én belülről látom ezeket a dolgokat. És mindenképpen szeretnék szupervízort is, amely egy szakmai személyiségfejlesztő szakember, aki igazából már nem az esetre koncentrál, hanem a magára, a munkavégzőre, tehát a kollégára, aki a személyiségével dolgozik, hogy ezt nagyon, nagyon szeretném hangsúlyozni. Én magam szupervízor vagyok, de nem hiszek a belső szupervízióban. Nem hiszek abban, hogy mondjuk egy intézményvezető tartja a szupervíziót, én nem is abban az iskolában nevelkedtem, amelyik ezt tanítja, tehát ezt mindenképpen szeretném. Pályáztunk is, nyertünk két szupervízort, annó csak hát nem küldték el, mert azt mondták, hogy vagy nincs pénz rá, vagy nem tudom, nem is nagyon indokolták meg, úgyhogy jövőre majd mindenképpen tervezem ezt. Szerintem ez a kettő nagyon fontos. Továbbképzést támogatok, hogyha megtehetjük azt, hogyha valaki mondjuk elmegy más felsőoktatási intézménybe, akkor tanulmányi szerződést kössünk velük, tehát minden infrastruktúrát, amit csak lehet biztosítom számukra, tehát ahogy mondtam is, laptopot, telefont, stb. Tehát, hogy szerintem ebben nem szenvednek ők hiányt, és mellé is teszik a munkát.
4: De jó. Fú, hát nyilván megint egy picit csak a felszínt kapargattuk, de nagyon köszönjük, hogy picit beleláthattunk abba, hogy mi is kezdődik akkor itt szeptembertől, illetve hát folytatódik ugye a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ által a munkába. Nagyon szépen köszönjük Belák Filoménának, az óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetőjének és Kerekes Lászlónak, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnökének. Köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: sem bán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson, a mocsári teknősök szaporodását támogatják. Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika.
2: Újabb fejlesztésekről tárgyaltak a közmeghallgatáson. A város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várta a lakosságot. A közmeghallgatás első napi rendi pontjaként a Dunaparti fejlesztésekről tartottak tájékoztatást. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője ismertette a közelmúltban megvalósult fejlesztéseket. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy a napi rendi pont kapcsán a lakosság figyelmét a rongálások megelőzésének fontosságára is felhívták.
3: Hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban, például a mosdó, azért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése.
2: Akadálymentesíthetik a tanösvény fahídját. Lakossági kezdeményezésként merült fel, hogy a tanösvénynél található fahíd akadálymentesítése is megvalósuljon. Nagy János polgármester nyitottságot mutatott a fejlesztés lehetőségére. Mint rádiónknak elmondta, korábban egy mozgássérült személlyel együtt is bejárta a területet, aki több javaslatot is megfogalmazott az akadálymentesítéssel és a további fejlesztésekkel kapcsolatban.
3: Én például már a Dunapartot végigmentem egy kerekesszékes úriemberrel, és megnéztük, hogy hol vannak ilyen akadályok, és ezt a hidat is beleírtam. Ugye nyilván nekünk is fontos, hogy mindenki számára használható legyen, akár a Dunapart azon része is, ezért bízom benne, hogy a képviselőtestület mielőbb támogatni fogja majd azt a kezdeményezést, hogy ott akadálymentesíteni tudjuk az ilyen helyeket is.
2: A mocsári teknősök szaporodását támogatják. A Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén a mocsári teknősök szaporodásának elősegítéséről is tárgyalt. Kocsi Éva képviselő egy olyan felvetést nyújtott be a bizottság tagjai elé, amely szerint segítséget kellene nyújtani a ráckevei soroksári Dunák területén élő mocsári teknősök szaporodásához. Gyurcsik József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel teljes mértékben egyetértettek. Hozzátette, a bizottság munkájából és feladatköréből adódóan is kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint a térség természeti értékeinek védelmét.
4: Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanösvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal. Diákok, turisták.
2: Szeptember 15-ig fizethetők meg a helyi adók. A 2026-os év második félévi helyi adóinak befizetéséről tájékoztatja az adózókat Sziget-Szent Miklós polgármesteri hivatalának adóügyi osztálya. Az építményadó megfizetéséről szóló értesítést idén egy alkalommal a márciusi adófizetési értesítővel együtt küldték ki. Ebben a második félévi befizetéshez szükséges csekk is szerepelt. Az iparőrzési adóval kapcsolatban a vállalkozók és gazdálkodó szervezetek augusztus végéig elektronikus úton kapják meg a második félévi számlájegyet. Értesítőt. A 2025-ös bevallás feldolgozása után előírt szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegről szintén értesítést kapnak az érintettek. Akik nem átutalással fizetnek és már nem rendelkeznek a tavasszal kiküldött csekkel, új befizetési csekket kérhetnek az adóhatóságnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon. A helyi adókat szeptember 15-ig késedelmi pótlék nélkül lehet megfizetni.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Nagy sikerrel zárult a nyár záróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncházba invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a Közösség színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség. Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A Halásztelki Intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
5: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ezt szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
2: Végéhez közeledik a tanszerosztás Halásztelken. A diákok iskola kezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás általános iskola gimnázium és alapfokú művészeti iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a Holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösség oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Végig szoros meccsen vereséggel hagyta el a pályát Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata a bajnokság első fordulójában. Az SKSK a nyitányon a Pler otthonában játszott, és a találkozó nagy részében egy kicsit előrébb járt ellenfelénél. Elhúzni azonban nem sikerült, és a hajrában a Pest-Szentlőrinciek fordítani tudtak, így végül 26-25-ös eredménnyel behúzták a találkozót és a két pontot. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, egy döntetlen talán igazságosabb lett volna a meccsképe alapján, de a sport ilyen, ezért ők most nem esnek majd össze, hanem mennek tovább.
1: Időjárás.
2: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

azt mondják, szedjek rívott rilt. Vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy össze

0: Over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görög-Keleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-ol. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Ekletikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.